0: kapcsolódott, Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Mark Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin és Kovács Réka. A műanyag elődje Krisztus előtt 3500 körül jelenhetett meg Mezoamerikában, ahol az őstakosok a kaucsukfa nedvéből készítettek labdát. Ehhez képest ma a műanyag nem egy ártalmatlan játékszer, hanem egy globális probléma.
1: A 19. század első felében már labori körülmények között előállították a PVC-t, de a jelentőségét csak a II. Világháború idejében fedezték fel. Ekkor jöttek használatba a cellulóz, az akril, nylon, a fenol és a polietilin. Mivel a műanyag olcsó volt és gyorsan előállítható, rengeteg új távlat nyílt meg a felhasználását illetően. A haditechnikában széles körben alkalmazták.
0: De a háború végén sok vállalkozás tönkrement, mivel nem tudták eladni termékeiket. Ezért a megmaradt cégek megcélozták az elérhető réteget, a civil szférát. Ekkor a műanyag megkezdte a térhódítását. Először élelmiszercsomagolásban használták főként, de nem sokára mindenhol jelen volt. A 60-as évekre a műanyag termelése 400%-kal nőtt. Már nem állíthatta meg azt sem, hogy a 70-es években felfedezték, hogy az akrilnitril tüdőrákot okoz, ezért 1977-ben betiltották.
1: Sőt, a termelés úgy megemelkedett, hogy 1979-ben már több műanyagot gyártottak, mint acélt. Mára viszont a gyártás kritikus mértékeket öltött, ugyanis az össztermelés 400 millió tonnára rúg évente. Sőt, ha az összes műanyagot, amit eddig az emberiség legyártott, egy kupacba gyűjtenénk, 45 gízai piramist kitenne. Ennél már csak az a szomorúbb, hogy mindennek a hatalmas mennyiségének csak a 9%-át hasznosították újra.
0: Ezek a hulladékok először szárazföldi szemétlerakókba kerülnek, majd a szél, eső és egyéb természeti jelenségek miatt szétszóródnak. Később bekerülnek a környező folyókba és a talajvízbe. Aztán 400 éven keresztül szennyezik a környezetet, azaz 16 generáción keresztül nem bomlanak le. Az óceánokat szennyező műanyag 10 folyóból származik, ebből 8 Ázsiában található. Ezekből a műanyagokból szemétszigetek jönnek létre, amik az óceán felszínén lebegnek.
1: Ha ez a szennyezés megszűnne, az óceánok 1 milliárd embert lennének képesek jól lakatni. A szennyezés több mint 1200 fajt fenyeget. Az állatok ugyanis megehetik, vagy beleakadhatnak a hulladékba, ami megölheti őket. Már 700 különböző tengeri fajnak találtak a gyomrában műanyagot. A madarak 90%-a evett műanyagot, és az emlősök 60%-át veszélyezteti a szennyezés. Eddig már több mint 1 millió állat pusztult el a műanyag miatt.
0: Az anyag nem bomlik le, viszont a nap és a víz hatására mikroműanyagokra esik szét, és veszélyes vegyi anyagok oldódnak ki belőle, amik a tengerbe kerülve akadályozhatják az állatok szaporodását. A mikroműanyagok veszélyesek, mivel bekerülnek a táplálékláncba, így mi is műanyagot eszünk, hetente átlagosan 5 grammot. Számuk több mint 5,3 billió. Ráadásul akadályozzák az óceánok oxigén kibocsátását és a széndioxid megkötését.
1: Bolygónk vizeiben 200 millió tonna műanyag van, de a gyártás nem áll meg. Percenként 50 palack és zacskó készül. Ezek használati ideje átlagosan 15 perc. A termelés mértéke évről évre nő, úgyhogy ha így folytatjuk, 2050-re 4-szer annyi műanyagot fogunk gyártani, mint a történelem során összesen.
0: A korallzátonyok elpusztulnak, és a globális felmelegedés kritikus mértékben felgyorsul. Ezért kell most tennünk földünkért. A műanyag már mindenhová beférkőzött, de még megállíthatjuk. Mentsük meg a földet, hogy a következő generáció is egy élhető földre érkezzen.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Tévhitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevas számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
2: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg.
0: Az viszont igaz, hogy a Bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
2: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szunnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja.
0: Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták le vele a feleségük oldalbordáját. Sőt, még csak nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. századból maradt ránk. Konrad Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli harieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.
3: 97.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Domján Székely Bogi.
1: Sikeres, híres, tehetséges és nincs még 18 éves. Mekkora árat kell fizetni egy gyereknek a csillogásért?
0: A felnőtté válás előtti néhány év nem felhőtlen időszak senki életében. Van, aki szeretettel gondol rá, van, akit pedig fájdalmas emlékek kötnek azokhoz az évekhez. Egy biztos, senki sem lett hirtelen gyerekből felnőtt, és a serdülőkorról mindenkinek van mesélni valója. A műsorban el fogjuk mondani néhány híresség fiatalkorának történetét.
1: Mindennyian jól ismerjük a történetet a Rivalda fényben felnövő gyereksztárokról, akik hatalmas árat fizetnek azért, hogy fiatalkorukban sikereket érjenek el és nagyfokú hírnévre tegyenek szert. Számomra a legszívbe markolóbb Michael Jackson esete. Interjúiból tudjuk, hogy úgy élte életét, hogy sosem tapasztalta meg egy átlagos hétköznapi ember szabadságát, ugyanis ezt az életet már körülbelül 5 éves korában elvették tőle, amikor megkezdte pályafutását a Jackson 5-ban. Azonban egyik gyereksztár sem magától érte el a sztárságot, és ezt most negatív értelemben mondom. A Jackson fiúk mögött egy nagyon szigorú, keménykező zsarnokapa állt. Azonban, ami az utóbbi években a halála után derült ki, minden fantáziámat felülmúlta. Michaelt 13-14 éves korában hormoninjekciók használatára kényszerítette, ezzel megőrizve magas hangját. Vallotta orvosa, akinek állítása szerint maga a sztár vallotta be, miután megesküdte, hogy sírjáig vihordozza ezt a titkot. A furcsa és a legtöbb országban valószínűleg illegális eljárás meghozta a hatását. Michaelnek élete végig szokatlanul magas hangja volt. Én úgy gondolom, hogy nem szabad mindent elhinni, amit hallunk. A hírességek életét amúgy is rengeteg pletyka lengi körbe. Azonban ennél a sztorinál, ha összerakjuk a darabkákat, értelmes képet kapunk.
0: Michael Jackson esete a példa arra, hogy egy gyereknek sem szabadna áldozatul esnie ilyen etikátlan cselekményeknek, pláne nem a saját szülei által. Azonban a gyerekkort nem csak a túlzott hírnév teheti pokollá, sőt, a következőkben felsorolt sztárok, gyerek és kamaszkorát tragikus események és vagy borzasztó körülmények sújtották. LSD gyerekeknek. Flea önéletrajzi könyvének címe magáért beszél. A Red Hot Chili Peppers basszusgitáros a gyerekkorában próbálta ki először a drogokat, amiket ezután évtizedeken keresztül használt. Ugyanez igaz Pinkre, Drew Barrymore-ra és Macaulay Culkinra. A családon belüli erőszak talán az abúzus legnyomasztóbb formája. Charlize Theron tudna róla mesélni. 15 éves korában történt ez a horrorisztikus trauma, amikor édesanyja lelőtte agresszív alkoholista apját, aki előtte többször rájuk lőtt. Sinéad O'Connor gyerekkorát pedig anyja keserítette meg, aki állandóan verte őt. A családban történő bántalmazás mellett a családon kívül történő atrocitás is taszított olyan mélységekbe, ahonnan iszonyú nehéz a kiút. Lady Gaga-t és Tom Cruise-t a külsőjük miatt csúfolták, Eminem az iskolában fizikális és verbális bántalmazást szenvedett, Ozzy Osbourne pedig molesztálás áldozata lett. Jim Carrey, Celine Dion, Dolly Parton és Leonardo DiCaprio élete a siker előtt nyomorban telt. Sokat dolgoztak, emiatt hamar otthagyták az iskolát, kilátásaik pedig nem igazán voltak. A nehézségek ellenére ők képesek voltak többé-kevésbé helytállni és felülkerekedni a rossz dolgokon. Ezek az emberek saját tapasztalataik alapján bíztatnak minden reményvesztett gyereket arra, hogy van kiút. A szenvedéstek vége lesz, és felnőtt korukban lehetnek boldogak és sikeresek.

rám, ha bántani foglak. De szeretnél, nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, amikkel vett.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matko Rebeka, Heddik Mira, Virág Halmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Péter Vári Dávid és Török Hiléna.
1: A mai vendégünk az influencer és egyben a ninja, aki sokféle sportot szeretőzi, a kosárlabdától kezdve a futásig. A stúdióban Horváth Balázs.
2: Milyen érzés influencernek lenni?
3: Nem gondolom ezt egy olyan hatalmas nagy dolognak, mármint olyan téren, hogy én nem különböztetem meg most magam attól, hogy én engem több ember követ, mint mondjuk a másikat. Szerintem mindenki egyenlő. Az, hogy én ebben jó vagyok, vagy egész jó vagyok, annak nagyon örülök, de próbálok fejlődni mindemellett. És még az, hogy odajönnek sokan, és megismernek, és úgymond sztárolnak, és sokszor vagyok valakivel, és odajönnek, és nem hiszi el, hogy miért kérnek képet, vagy ez is komoly, hogy ez van. És szoktam mondani, hogy hát igen, jelenleg most ez a szituáció. De én inkább azt mondom, hogy egy picit ismertebb vagyok, mint a legtöbb ember, de egyáltalán nem adok ott arra, hogy én most elszálljak, vagy ilyesmi, mert ez még nem jelent semmit. Nagyon jól esik, hogy megismernek, de próbálom a helyén kezelni annyira, amennyire lehet.
1: Mennyire kell kreatívnak lenni a tartalomgyártáshoz?
3: Mindenképp, mert ugye manapság ti ezt nem tapasztaljátok még, mert ti már ebben öttök fel, de itt mi azért látjuk, hogy mennyire durván fogyasztói társadalmat élünk, és hogyha valaki nem aktív, nem kreatív, nem tud újat mutatni, vagy valami egyedit mutatni, akkor úgymond ez a hálátlan közeg, ez kidobja, és már nem lesz érdekes. Én azt gondolom, hogy aki egyéniség, az önmagából fakadóan kreatív abban, amit csinál. És onnantól kezdve nem kell megerőltetnie magát. De ez látszik is azokon az influencereken, vagy azokon az ilyen jellegű embereken, akik csinálják, hogy egy idő után nekik így lefele ível, vagy nem olyan keresettek, vagy nem olyan jó az elérésük például. Pont ezért, mert valami miatt fellettek kapva, de amúgy meg nem annyira érdekesek, és így szépen leesik az érdeklődés irántuk. Míg mondjuk olyan emberek, akik tényleg önmagukból fakadóan egyéniségek és kreatívak, és merik vállalni azt, ami ők, amit az elején is mondtam, akkor az érdekes marad végül is mindig, és azt követni is fogják.
1: Hogy befolyásolta az életed az ismertség?
3: Viccesek, érdekes, most nem voltunk, ugye Siófokon letekertünk, meg előtte levő hétvégén is nem voltunk, és most volt először az, mert amit mondtam már, hogy oda-oda jönnek emberek napi szinten, vagy utánam szaladnak képér, ami tök jó, de most volt az ezen a hétvégén, 5 méterenként jöttek oda hozzám, tehát nem bírtam mozdulni, szóval én nyilván élvezem, meg tök jó érzés, de ilyen szinten befolyásolja, hogy nem lehet olyan szinten privát szféra már, akár nyilvánosan, mert látnak, felismernek, bekommentelnek a videó alá, hogy itt láttalak, ott láttalak. Sokszor Pesten járok, és vagyok egy plázában, és a videó alatt megjelenik, hogy láttalak itt.
1: Ugye, te egy TikToker vagy, és körülbelül mennyi időt szánsz erre?
3: Hát azt kell tudni, hogy például ez is ilyen kulisszatitok, de 2-3 nap alatt veszünk fel 30 videót, azért 30 videó, mert ugye egy hónapban 30 nap, jó esetben, vagy 31 nap van, és minden napra legyen legalább egy videó.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Schneider Ákos és Szigül Barnabás. Lime szállítási cég. A Lime néven működő Neutron Holdings, korábban Lime Bike, egy közlekedési vállalat, amelynek a székhelye az Egyesült Államokban, San Franciscóban található.

0: Felhasználók egy okos telefon alkalmazáson keresztül találnak meg is oldanak fel, amely GPS-en keresztül tudja a rendelkezésre álló járművek helyét.
1: Használat. A felhasználó telepíti a Lime alkalmazást egy eszközére, amelyen megjelenik az összes elérhető jármű a közelben. Az utazás megkezdése előtt a felhasználó megadja a fizetési információkat. A felhasználó ezután beolvassa a QR kódot a járművön, és megkezdi az utazást.

0: jármű, a felhasználó jelentheti azt az alkalmazáson keresztül. Többször jártam már úgy, hogy sérült rollert kaptál, és ez feloldás után derült ki.
1: Ilyen esetben visszajön a 250 forint, mivel látja a rendszer, hogy nem mentél vele sehova. Világszerte már több mint 150 városban érhetők el a Lime elektromos járművek, köztük a robogók, a kerékpárok és a mopedek vezető beszállítója. Akár a munkahelyére ingázik, ügyeket intéz, barátaival furikázik, akár egy új várost fedez fel. A Lime biztosítja az igényeinek, preferenciájának vagy a kívánt kényelmi szintnek megfelelő elektromos járművet.
2: A rollert a népesség tölti. Akinek van bármilyen roller kompatibilis elektromos töltője, és elvállalja a rollerek begyűjtését, valamint töltését, annak zsebét megütheti egy kis pénz. A rollereket nem valami vállalat gyűjti be és tölti fel, hanem az az ember, aki hazaviszi a rollert vagy rollereket és feltölti azokat. Ilyenkor a Lime magyarországi szolgáltatói, vagy az adott város, megye önkormányzata természetesen kiszámlázza a roller töltésére felhasznált áram összegét. Visszaélés nem lehetséges, hisz ha visszaélést sejtenek az utaló szolgáltatók, le tudják ellenőrizni a töltöttséget és a roller előzményeit, hogy hány százalékról lett feltöltve. Így ki lehet számolni, átszámítani, hogy tényleg mennyit is kell utalni. Akinél nem tapasztal a Lime szolgáltató ilyet, annál természetesen a pontos összeg probléma nélkül utalásra kerül. A regisztrált fiók első 6 perc rollerezése ingyenes, utána 600 forint per perc a fizetendő összeg. 97.5. All the time.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf és Széplaki Emma. A globális felmelegedés a földi klíma átlaghőmérsékletének hosszú távú megemelkedését jelenti, amely magában foglalja a felszíni vizek és a troposzféra hőmérsékletének emelkedését is. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás legfőbb okának az emberi tevékenységet nevezi meg. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális felmelegedésben eltelt időszakok, ám ezek egyike sem volt olyan mértékben kiterjedt és gyors, mint a 20. század óta megfigyelhető felmelegedés, amely várhatóan még tovább gyorsul.
1: A klímakutatók között gyakorlatilag teljes a konszenzus abban, hogy a globális felmelegedés nagyrészt az emberi tevékenység általi üvegházhatású gázkibocsátás okozza. Bár a globális felmelegedés és a klímaváltozás fogalmát sok esetben szinonímaként használják, a két kifejezés nem ugyanazt akarja. Globális felmelegedésnek a felszíni hőmérséklet antropogén hatások miatti globális emelkedését nevezik, míg a klímaváltozás magába foglalja a globális felmelegedést és annak hatásait, következményeit is, például a csapadékkal vagy a légmozgással kapcsolatos változásokat.
0: Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben írtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetése írtása során az égéssel jelentős mennyiségű széndioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és felégetik, az elraktározott széndioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az esőerdőfái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják, és az ebből keletkezett esőfelhők az egész földön szétterülnek, és még Észak-Európa fölé is eljuthatnak. Az esőerdők írtásával a nekik köszönhető csapadék és felhőképződés is elvész a föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást.
1: 2030-ra az amazonasi esőerdő 55%-a elpusztulhat, a mezőgazdaság, az állattartás növekedése, erdőtüzek, a szárazság és a fakitermelés jelenlegi üteme alapján. Az erdők eltűnése miatt az Amazonas medencéből 55-97 milliárd tonna széndioxid juthat a légkörbe. A felső érték esetén ez több, mint a világ 2 évi üvegházhatású gázkibocsátása. A legnépesebb latin-amerikai országban a szarvasmarha tenyésztés is robbanásszerűen bővül. Hatalmas erdőterületeket égetnek fel nap mint nap, hogy ültetvényekké vagy marha legelőkké alakítsák őket.
0: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a klímaváltozás veszélyeit, a saját bőrünkön is érezzük annak hatásait. A közelmúltban felgyorsuló tendencia eredményeként érezhetően mediterrán típusúvá kezdett válni hazánk időjárása. Hosszú, forró és száraz nyarak, rövid, enyhe, valamint hóban szegénytelek, a tavasz és az ősz lerövidülése, a növekvő évi átlaghőmérséklet és napfénytartam mellett a gyakori asszályos időszakok között ritkán lehulló, néha azonban nagy mennyiségű következményeként egyes térségekben akár villámárvizeket is okozó eső jellemzik.
1: Egyénileg is tehetünk a környezetvédelemért, sokan segíthetünk közlekedési szokásaink módosításával. Próbáljunk meg gyalog vagy biciklivel, rollerrel közlekedni, egy saját autó helyett tömegközlekedni. A légkörből főleg a fák kötik meg a széndioxidot, ezért, ha van módunk rá, ültessünk a kertünkbe fát, vagy óvjuk a már meglévő erdőket. Vásároljunk hazai termelőktől, ezzel csökkentsük a nemzetközi áruszállítást.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bognár Lilla, Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon milyen hatással van szervezetünkre az alvás megvonás?
1: A hosszú ideig fennálló alváshiány komoly egészségügyi problémákat okozhat. Bár nem egyértelmű, hogy az emberek mennyi ideig tudnak alvás nélkül életben maradni, a Guinness Rekordok könyve szerint a leghosszabb ébren töltött idő 11 nap és 25 perc. Az alváshiány következményei azonban sokkal hamarabb jelentkeznek, továbbiakban ezekről hallhattok.
2: A Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központ ajánlása szerint a 18 és 60 év közötti felnőtteknek naponta legalább 7 óra alvásra van szükségük ahhoz, hogy a test regenerálódjon, újraépüljenek bizonyos részei, a sejtcsere megtörténjen, új és erősebb izmok épüljenek, és végbe menjen a méregtelenítés. Az órák száma nagyban függ az életkortól. Az újszülötteknek és csecsemőknek általában több alvásra van szükségük, a felnőtteknek viszont kevesebbre.
0: Randy Gardner 1964-ben állította be a leghosszabb ideig ébrenmaradás rekordját, amivel bekerült a Guinness Rekordok könyvébe. Az akkor 17 éves férfi összesen 11 napot és 25 percet töltött el alvás nélkül.
1: Mi történik, ha nem alszunk egy napig?
2: Egy napnyi alváshiánynak több oka is lehet a munkavégzéstől kezdve tanuláson át a gyermekgondozásig. Noha kellemetlen lehet egész éjjel talpon maradni, ez mégsem fog jelentősebb hatást gyakorolni az egészségi állapotunkra. Ennek ellenére 24 órányi ébrenlét egy éjszakai alváshiány komoly hatással lehet ránk.
1: A korábbi tanulmányok összehasonlították a 24 órás ébrenlét és a véralkohol koncentrációját, ami egyes esetekben meglepő módon elérte a 0,1%-ot.
0: Ez befolyással lehet a zéró tolerancia elvére, és a legtöbb amerikai államban is meghaladja a vezetésre vonatkozó törvényes korlátot. Az egynapi alvás megvonásnak más következményei is lehetnek. Álmosság, ingerlékenység, hátrányos döntéshozás, csökkent döntési képesség, megváltozott észlelés, memóriahiány, látás és halláskárosodás, csökkent kéz-szemkoordináció és fokozott izomfeszültség. Ám ezek a tünetek egy kiadós alvás után általában szerencsére megszűnnek.
1: Mire számíthatunk 48 óra alvás nélkül?
2: Két elmulasztott éjszakai alvás után a legtöbb ember már igen nehezen tud ébren maradni. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy napközben váratlanul elalszunk, és ez az állapot akár 30 másodpercig is eltarthat. Ezeknek az akaratlan mikroalvásoknak az ideje alatt az agy alvásos állapotba kerül, és amikor felébredünk, akkor igen zavartnak érezhetjük magunkat. A 48 órás ébrenlét ráadásul már az immunrendszerünk működését is rontja. A gyulladásos markerek, amelyek segítenek a testnek a betegségek megelőzésében és megcélzásában, megnövekedett szinten kezdik meg a keringést.
0: Néhány kutatás kimutatta azt is, hogy ilyen mennyiségű alvásmentességgel azoknak a sejteknek az aktivitása is csökken, amelyek azonnal reagálnának a különböző egészségügyi veszélyekre, például vírusokra vagy baktériumokra.
1: Mire számíthatunk 72 óra alvás megvonás után?
2: Miután alvás nélkül telik el 72 óra, a legtöbb ember elsőprő vágyat érez ennek bepótlása iránt. Sokan egyedül nem is képesek ébren maradni. 3 nap alvás megvonás súlyosan korlátozza a gondolkozás képességét, különösen az olyan végrehajtó funkciókban, mint például a figyelemmegosztás, a részletek megjegyzése és a figyelem. Az alvásmentesség ilyen szintje megnehezítheti még a legegyszerűbb feladatok elvégzését is.
3: 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: kicsi ányos.
1: 97-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
2: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefonfüggő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefonfüggőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
1: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
2: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
1: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
2: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
1: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
2: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triskaidekapfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
3: 9, 2, 5, Táskarádió.

0: A 975 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Kéken ragyogó új bókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró, ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a 3 első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban, most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
1: Mi az, ami megvan egy jó média szakemberben?
2: Az elején mindenképpen a szorgalom. Tehát szerintem ez a legfontosabb. Minden munkahely olyanokkal szeret dolgozni, aki látja, hogy ez az élete. Tehát én nálam sok gyakornok megfordult ebben az elmúlt 20 pár évben, akik már konkrétan jönnek oda, ahol én dolgozom. Én láttam már olyan gyakornokot, aki első nap kikovájgott a vágószobából, és azt mondta, hogy hát az van, hogy már itt 4 órája vágunk egy anyagot, és hát én nem gondoltam, hogy ez ilyen sokáig tart, és hát ez egy kicsit unalmas. Na most én meg azt mondom, hogy a vágás az a világ egyik legizgalmasabb dolga, és hogyha valaki az első nap megunja, akkor ez nem való neki. Tehát mindenképpen először is azt meg kell keresni, most akkor róla, ha például rólatok beszélünk, meg kell keresni magatokban, mi az, ami érdekel. TV, rádió vagy újságírás. Azon belül sport, bulvár vagy hír, egészségügy, ezotéria. Meg kell hozzá találni a megfelelő csapatot. Azt bombázni kell e-mailekkel, személyesen, telefonon, nem tudom, szeretnénk idejönni dolgozni. Utána, amikor már azt mondja valaki, hogy na jó, gyertek, akkor mindenre nyitottnak kell lenni, sokat kell dolgozni, mindenben kell segíteni, és egy idő után akkor majd rátok bíznak kisebb feladatokat. Hív föl ezt az embert, szaladj ki ezzel, csinálj egy interjút, nem tudom. Ezeket el kell vállalni, ügyesen meg kell csinálni, és egy idő után, persze ezek ilyen több hónap, több éves történetek az életetekben, egy idő után eljön az, hogy na hát akkor, hogyha ti ilyen ügyesek vagytok, akkor most már csinálhatok egyedül is riportot, például itt. És akkor elindul a karrier.
1: Hogyha most újra választhatnál pályát, ugyanezt választanád?
2: Ugyanezt választanám, ez egész biztos. Azt hiszem, hogy ennyi mindent a világról nem tanultam volna meg, bármilyen szakmát is választok. Ugye, mert az orvos az egész életében műt. Az űrhajós egész életében bolygókat vizsgál. Az ügyvéd egész életében a bíróságon van. De az újságíró az egyetlen olyan, aki minden nap egy kicsit más csinál. Mert az egyik nap elmész és készítesz egy interjút egy űrhajóssal, a másik nap egy ügyvéddel, a harmadik nap egy orvossal, és akkor abba a témába beleásod magad, egy kicsit szakértőjévé válsz. Az egyik nap lemész egy barna szénbánya aljára, mert ott történt valami baleset, a másik napon meg lehet, hogy felültetnek a Real Madrid magángépére, hogy menjél ki és forgasd le a nem tudom kinek az edzését. Tehát én ha így belegondolok, olyan szegénységbe, mint ahol jártam, például Afrikában, amikor forgattam, soha nem láttam, olyan gazdagságban, amit láttam például Malajziában, amikor ott forgattam, soha nem láttam, és ugyanígy Magyarországon, hogy olyan drámák és olyan szenzációk voltak tőlem nagyon közel, amiket a világ egyetlen szakmájában sem éltem volna meg. Ez a világ legszebb szakmája. Azt gondolom, hogy akinek vannak álmai, és mer azért sokat tenni, szorgalmas, van egy pici tehetsége is, az biztos, hogy ebben a szakmában legalábbis, hiszen ez minden szakmára igaz, biztos, hogy sikeres.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Gata, Fűrjes Csenge, Gál Zsombor és Hedrik Mira. A klasszikus Disney mese, a Hófehérke mindenkinek ismerős lehet. Ma ellátogatott hozzánk a fehérvári Hófehérke Katona Klaudia, akivel interjút készítettünk.
1: A Hófehérkénél hogyan választottak ki a szerepre?
2: Hát ezt mai napig nem tudom. Hát ez úgy történt, hogy iskolában voltam, és egyszer csak csörgött a telefonom, hogy felhívtak, hogy hát lenne egy Hófehérke ősbemutató, és hát szeretnénk a te lennél Hófehérke. Én meg így ültem az étteremben, és így jó, hát most ez egy kandi kamera, vagy mi? Hát ez velem ilyen még soha nem történt. Tehát ez szerintem a hollywoodi filmekben szokott ilyen lenni, hogy csörög a telefon, és akkor itt egy főszerep. Elméletileg a zeneszerző, illetve a producerek láttak engem az egyik színházi előadásomban, vagy legalábbis ők ezt hazudták. És így kaptam meg a szerepet.
1: Mit kell csinálni egy meghallgatáson?
2: Hát mindig azt, amit a rendező kér. Szóval énekelni kell, akkor énekelni kell. Ha azt kéri, mondj prózát, akkor prózát kell mondani. Általában az ilyen castingokra felkészülten kell érkezni, meg kell tanulni 3-4 dalt, verseket kell tudni, vagy monológokat fejből, és esetleg az sem baj, hogyha van a tarsójának az emberben egy-két jó tánclépés, amit be tud mutatni.
0: Mennyit kell próbálni egy darabra?
2: Rengeteget. Hát általában ez úgy szokott kinézni a színházi munkarend, az reggel 10-től van 2-ig, majd este 6-tól 10-ig. De általában ez a 2-től 6-ig lévő időpont, általában akkor szoktunk éneket gyakorolni, akkor 1-2-3 óra még pluszba bejön, amikor a dalainkat gyakoroljuk, vagy kisebb prózai jeleneteket nézünk össze.
1: Milyen típusú próbák vannak?
2: Vannak a táncpróbák, amikor táncolunk, a koreográfus vezetésével, vagy koreográfus asszisztens vezetésével. Ezeken általában mindig meghalok. Akkor vannak az ének és korepetíciós próbák. Ilyenkor leülünk egy zongorához, és a karmester, vagy a zenei vezető egyszerűen átnézi velünk a dalokat, illetve vannak a kisebb prózai próbák, amikor a rendező úrral nézzük át a prózai jeleneteket, és vannak az összpróbák, amikor egybe lemegy az előadás.
0: Mennyi idő alatt készülsz el egy előadás előtt?
2: Hát ez szerintem szerepfüggő, megváltozó. Vannak olyan szerepek, amikor általában azért kell egy másfél óra, míg megérkezem, kisminkelnek, megcsinálják a hajamat. Vannak olyan előadások, ahol rengeteg sminket tesznek ránk. Messze vannak a nézők, és akkor muszáj, hogy látszódjon az arcom. De vannak teljesen naturális előadások, amikor szinte smink nélkül megyek be a színpadra, és akkor sokkal egyszerűbb az életem, de azért kell egy másfél óra, mert beéneklünk, bemelegítünk, és ehhez azért fontos felkészülni.
1: Milyen rutinod van fellépés előtt?
2: Rutinom? Hát beszoktam énekelni, azt mindig, meg bebeszélni is szoktam, és igazából próbálok ráhangolódni az adott energiákra, a környezetre, vagy éppen amit csinálni fogok a színpadon.
0: Szoktál izgulni fellépések előtt?
2: Nagyon, nagyon. Addig izgulok, ameddig be nem megyek a színpadra. Amikor már bent vagyok, akkor nem én létezek, hanem a karakter.
0: Milyen érzés a közönség előtt állni?
2: Most ez nagyon hülyén fog hangzani, de észre sem veszem, hogy ott vannak. Tehát, hogy egyrészt nem látom őket, másrészt pedig annyira tényleg... Ez egy olyan érzés, nem tudom, hogy már valaha szerepjátékoztatok, mi óvodába, vagy mikor eljátszátok a barátnőitekkel, hogy hercegnők vagytok, vagy kiskutya, vagy kismacska, vagy nem tudom. Tehát akkor teljesen átlényegülsz annak a másik karakternek a bőrébe, és én is ezt élem át estéről estére, hogy én nem az vagyok, aki most itt ül, hanem esetleg Carmen, vagy Hófehérke, vagy Mária, és akkor észre sem veszem, hogy ott vannak a közönség, csak is a partnereimmel, akikkel játszom, azokkal élek szimbiózisban a színpadon. 97.7 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Anka, Szigöl Barnabás és Szigetvári Máté. C-vitaminnal az immunrendszerünkért. Erős immunrendszerrel a szervezetünk ellenállóbbá válik a vírusokkal, kórokozókkal szemben, és könnyebben legyőzi a betegségeket. A C-vitamin az egyik legfontosabb és legnagyobb mennyiségben szükséges vitamin. Hiányában gyengül az immunrendszerünk, és megnő a fertőzésekre való hajlamunk. Mivel a C-vitamin szervezetünk nem képes sem előállítani, sem raktározni, pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
1: A C-vitamin hatása. A C-vitamin elsősorban antioxidáns hatásával segíti az immunrendszer megfelelő működését. Megköti azokat a káros szabad gyököket, amelyek a sejtek károsodását, idő előtti öregedését, a különféle betegségek kialakulását okozzák. Egészségesen tartja az élrendszert, megerősíti a csontokat, a porcokat, az ínyszalagokat, növeli a bőr védekező képességét. Természetes úton csökkenti a stresszt, a fáradékonyságot is.
2: Mennyi C-vitamint kell fogyasztani? Azok, akik kiegyensúlyozott étrendet követnek, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak, könnyen pótolhatják a napi C-vitamin szükségletüket. Nők esetében az ideális napi C-vitamin bevitel 95 mg, a férfiaknál pedig 110. Bizonyos állapotok, illetve életmódbeli szokások azonban jelentősen növelhetik a C-vitamin szükségletet. Ilyen például a dohányzás, a nehéz fizikai munka, a stresszes életvitel, a lázas állapotok, a terhesség, az aszma, a fogamzásgátló szedése, valamint a műtét utáni lábadozás időszaka.
3: Természetes C-vitamin források. A C-vitamin készítmények a megfelelő felszívódáshoz és hasonuláshoz különféle vegyületeket vonnak el a szervezetből. De a természetben előforduló C-vitamin például gyümölcsökben, zöldségekben lévő, már ezekkel a felszívódást és hasznosulást elősegítő vegyületekkel együtt érkeznek. Ráadásul a C-vitamin tartalmazó gyümölcsökben egyéb fontos vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek is vannak, amelyek mind hozzájárulnak az immunrendszer egészséges működéséhez. Melyek a legjobb természetes C-vitamin források? Acerola, csipkebogyó, citrusfélék, homoktövis, fekete ribizli és az eper.
0: 100%-os gyümölcslevek. A 100%-os gyümölcslevek fogyasztása egyszerű és finom módja C-vitamin pótlásának. Egy pohár 100%-os gyümölcs tartalmú narancslé 150 ml már fedezi egy felnőtt napi C-vitamin szükségletének két harmadát. Ezeket a gyümölcslöveket vízzel, ásványvízzel is fel lehet higítani. Szomjoltók, folyadék és vitaminpótlók egyben.
4: 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. A Sztárban sztárvilága. Rejtelmek és kulisszatitkok a színfalak mögött. Talán gondolkodtál már azon, hogy a TV2 nagy sikerű műsorában, a Sztárban sztárban mi folyik a színfalak mögött.
1: Meg szeretnéd tudni, mi történik a reklámok alatt a stúdióban? Esetleg érdekel, hogyan tudsz részese lenni ennek a csapatnak? Most megtudhatod, ez a műsor nagyon sok izgalmat rejt magában. A stúdióban vannak nézők, meghívott vendégek, versenyzők, hozzátartozói és beépített emberek is, úgynevezett statiszták. Ők azok, akik mindig tudják, mit kell csinálni. Mikor kell tapsolni, fütyülni, sikítozni vagy éppen skandálni. Talán meglepő, de van, hogy ők szerepelnek egy-egy produkcióban is.
0: A nézőtéren olykor olyan arcokat láthatunk, mint Tídani, Bruno és Spack, Manuel, Miló, Rácz Gergő, vagy épp az előző évadok versenyzői. A stúdióban érezhetően rövidebbek a szünetek, mint a tévé előtt ülve. A produkciók közti egy-két perces kisfilm alatt kell az előző díszletet el, majd a következőt bepakolni. Ezek a feladatok nagyon fontosak és sok odafigyelést kívánnak. Az adás zavartalansága érdekében előtte többször elpróbálják az adott dolgokat, többek közt a pakolást is.
1: A műsorban általában csak a produkciók mennek élőben, minden mást előre felvesznek és úgy rakják össze a szerkesztők. Nagyon nagy szervezettség van az adások előtt és közben egyaránt. Több százan dolgoznak egyszerre a műsor sikeréért.
0: Na de hogyan lehetsz ennek a részese? Valójában bárki lehet statiszta, aki elmúlt 16 éves. A forgatások késő estig tartanak, és csak egy nagyobb szünet van. Ha eljössz egy ilyen alkalomra, az első a szerződéskötés, ez mindenkinek kötelező. Nagyon fontos, hogy sötét tónusú, csinosabb ruhában légy. Mivel itt dolgozol, ezért fizetést is kapsz.
1: Egy munkához elengedhetetlenek a jó fej, kedves munkatársak, és ezekből szerencsére nincs hiány. Itt megtanulsz olyan szakszavakat is, mint például az ováció, előfelvétel, casting, konf, kis és nagy totál. Ha mindig is érdekelt a média, akkor ez biztosan a te világod.

0: Bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Előző adásunkban körbejártuk a cápák elődjét, a megalodont, aki, mint ahogy most már tudjuk, az ősi tengerek legnagyobb és legfélelmetesebb ragadozója volt. A megalodon a mai napig egy igen különleges és lenyűgöző cápa a tudósok számára, ám nem ez az egyetlen cápafaj, ami felkeltette figyelmüket. Az óceánokban és tengeretben számos olyan cápa él, ami ugyanolyan érdekes, mint az akkori nagy király, csak ők éppen máshogy tűnnek ki a tömegből. Hadd meséljünk róluk egy kicsit.
2: Régen a görögök a cápákat a vadászkutyákhoz hasonló viselkedésük miatt a tenger kutyáinak nevezték, de nem csak ez az egyetlen becenevük van. Még szokták úgy is említeni őket, mint a tenger tigrisei. Véletlen egybeesés, hogy az egyik legveszedelmesebb cápa az az úgynevezett tigris cápa. Szorosan követi a közismert nagyfehér cápát a legtöbb halálos kimenetülő balesetek okozója listáján, de nem kell tőlük félni, ugyanis ha csak nem tervezünk az óceánok mélyében búvárkodni, nem találkozunk velük. A nevét, ahogy ezt már gondolhattátok, a testén látható sötét csík kapta, ami emlékeztethet minket egy bizonyos szárazföldön élő macskafajra. A cápa magányosan él és általában éjszaka vadászik. Ahhoz képest, hogy a tengerek egyik legnagyobb csúcsragadozója, nem csak halakkal, madarakkal és rákokkal táplálkozik, hanem akár még az is előfordulhat, hogy az óceánokban és tengerekben talált tárgyakat is elfogyasztja.
1: A nagy pöröly cápa a jellegzetes kalapácsra emlékeztető fejéről ismert, ám a furcsa kinézete alatt rengeteg különlegesség lakozik, amit érdemes tudni a cápáról. Fontos az, hogy az egyéni fejformája nem csak egy hús kinövés, hanem ilyen a csontozata is. A szemei a kalapácsfej két végén helyezkedik el, ez pedig a mélységérzet miatt fontos, ugyanis ezzel könnyebben tudja bemérni zsákmányának elhelyezkedését. Elektromosságot vezető zselével vannak tele a cápák órában lévő pórusok, amelyeket ezért elektroreceptoroknak hívunk. Ezeknek a különleges receptoroknak a segítségével érzékelik a többi állat izommozgását és szívverését. Ez pedig miért előny a pöröly cápának? A hosszú óra így nem csak több pórus tartalmaz, de nagyobb felületen is helyezkedik el, így a fejét egy fémdetektorként tudja alkalmazni. Nem véletlen, hogy a pöröly cápa kedvenc tápláléka, a mérges rája, ugyanis az állat szeret a homok alá rejtőzni, a cápa pedig szívesen játszik bújócskát.
2: De hogy ne csak ismertebb cápafajokról hozzunk egy pár érdekességet, bemutatjuk nektek az egyik legritkább cápafajok egyikét, a wobbegongot. Ő egy viszonylag kisebb cápa, hiszen csupán körülbelül 130 cm-re képes megnőni, de nem ettől különleges. A kis cápa remekül tudja álcázni magát a sekélyebb vizekben, mivel a testét a körülötte lévő zátonyhoz illeszkedő széles színfoltok borítják, és így a cápa beleolvad a környezetébe. Vicces kis beceneve van neki is, ő a szőnyeg cápa, a lapos kis teste miatt, ami még ráerősít mesteri álcázásra. Ami még nála érdekes, az az, hogy ellentétben a legtöbb cápafajjal, neki nem szükséges a nap 24 órájában úszni ahhoz, hogy életben maradjon, mivel képes a kopótyúján keresztül vizet pumpálni. Ezért élete nagy részét mozdulatlanul fekve tölti, és napközben is legtöbbször csak alszik. Szerintem most mindnyájan irigyeljük a wobbegongot.
1: A tengerék és az óceánok hatalmas kiterjedésű vizeiben rengeteg különleges állatfaj él. Órákon át lehetne beszélni nem csak a cápákról, hanem az összes többi állatról is, akik ugyanúgy, mint mi emberek, különleges a maguk módján. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy vesse bele magát a mély vízbe, és nézzen utána egy általa választott állatfajnak, és tanuljon meg róla valami újat. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Solymosi András, Kosztyák Ignác és László Vivien. Todd Standing kriptozoológus, nagylábkutató megjelent a British Columbia bíróságán az ügyében, hogy a kormányt arra kényszerítse, hogy hivatalosan elismerje nagylábot. Mivel a Brit Columbia kormányzóság ezt nem fogadta el, így beperelte őket, amiért nem hajlandóak elismerni a majomember létezését, és nem nyújtanak neki megfelelő védelmet.
1: A teremtmények világszerte történő védelmére tett erőfeszítései során szorgalmasan készít bizonyítékokat és dokumentációkat az esetük bizonyítására.
2: Todd több ezer napot töltött az észak-amerikai vadonba, veszélyeztetve biztonságát és hogy bebizonyítsa nagyláb létezését. Tapasztalatait, fényképeit és videóit a majomember fajokról világszerte bemutatták a médiában. Létrehoztak egy dokumentumfilmet is, a Discovering Bigfootot.
1: Todd egyetemi tanároknak, vadbiológusoknak és doktoroknak is megmutatta a majomember fajok valóságát. Azt állítja, kifogástalan bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy majomemberekből több is él a Földön. Úgy gondolja, mivel hivatalos szervek nem hajlandóak ezt megtekinteni, így le akarják járatni őt.
2: Egyáltalán nem veszik komolyan ezt, mondta Standing. Minden szinten próbálják ezt elutasítani.
0: Bár már sok bejelentés érkezett nagyláb észlelésére, és sok erre utaló lelet van, de a tudományos világ képviselői folyamatosan a szőnyeg alá söprik ezeket az eseteket. Lehet Standing és a hozzá hasonlók nem véletlen gyanítanak összeesküvés elméleteket. Nagyláb után pedig egy többszörös démoni megszállottsággal folytatjuk.
1: Kambodzsai ruhagyártó cégek alkalmazottjainak körülményei elszomorítóak. Átlagosan napi 14 órát dolgoznak, és bérük kevesebb, mint napi 1000 forint. Így nem csoda, hogy sok mindent megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy ez változhasson.
0: Nemrégiben egy óriási botrány tört ki, egy úgynevezett többszörös démoni megszállottság miatt. A kanadai ipartelepen történt az incidens. Egy munkás elkezdett torka szakadtából üvöltözni, hogy beleköltözött egy túlvilági lény. Őt követte 34 társa, akik hasonlóan viselkedtek. Olyan komoly rángásokat és arckifejezéseket produkáltak, hogy végül a feletteseik ördögűzőket hívtak.
2: A ruhagyári dolgozók szakszervezete úgy gondolja, ez nem egy parajelenség volt, csupán így próbálták megakadályozni a munkát. Ráadásul, mivel fizetésük kevés, ha nem emelkednek a bérek, további ördögi megszállásokra lehet majd számítani. Kambodzsában az emberekben nagyon erős a hit az emberekbe beköltöző szellemekről, talán ezt használhatták ki.

0: Puskás Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Tili. A mostani adásunkban olyan fogásokat hoztunk, amelyeket a világ minden táján megtalálhattok. Vajon miért lett ezekből az ételekből világsiker? Most megtudhatod. Első, hamburger, Amerika ikonikus fogása. Ha gyors ételről van szó, a hamburger az első, ami sokaknak eszébe jut. Az amerikai konyha szimbóluma, amely már a minden kontinensen elérhető, és rengeteg variációja létezik. A lédús húspogácsa, a puha zsemler és különböző szószok kombinációja mindenhol nagy sikert arat.
1: Második, pizza. Olaszország ajándéka a világnak. Kevés étel mondhatja el magáról, hogy szinte minden országban szeretik, de a pizza ilyen. Az olaszok egyszerű tésztáját paradicsomszószal, sajttal és különféle feltétekkel díszítve mára már világszerte milliók fogyasztják. Egyesek a klasszikus margaritára esküsznek, még mások a feltétekkel telepakolt változatokat részesítik előnyben.
0: Harmadik, gulyás. Magyarország különleges étele. A gulyás leves az egyik legismertebb magyar étel, amely paprikás húslevesként hódította meg a világot. Bográcsban főzve az igazi, és marhahússal, burgonyával, valamint zöldségekkel készül egy igazi laktató fogás.
1: Negyedik, sushi. Japán kifinomult ízei. A sushi egy különleges és elegáns fogás, amely Japánból indult világhódító útjára. A friss hal, a tökéletesen főzött rizs és az egyedi ízesítések kombinációja teszi különlegessé. A sushi nem csak ízletes, hanem egészséges is, ezért választják sokan.
0: Ötödik, paella. Spanyolország íze egy tányéron. A paella egy igazi spanyol klasszikus, mely Valenciából származik. Alapja sáfránnyal fűszerezett rizs, amelyhez a tengergyümölcseit, csirkét vagy nyulat is adnak. Egy nagy serpenyőben készítik, és a családi baráti összejöveteleken gyakran fogyasztják.
1: Hatodik, rámen. Japán ízbombája. A rámen egy japán leves, amely gazdag húsalapból, rugalmas tésztából és különféle feltétekből áll. Létezik szójaszószos, miszó alapú vagy tonkoszú változat is. Nem csak Japánban, hanem világszerte egyre népszerűbb.
0: 7. Taco. A mexikói konyha büszkesége. A taco egy olyan étel, amely a mexikói utcáktól egészen a fine dining éttermekig mindenhol megtalálható. A ropogós vagy puha tortillában töltött hús, zöldségek és szószok olyan izorgiát nyújtanak, amelyet világszerte imádnak.
1: 8. Pad Thai. Tájföld ajándéka a világnak. A pad thai egy népszerű thai tésztás fogás, amelyet gyakran garnélával, csirkével vagy tofuval készítenek. A tamarin szósz, a földi magyarú és a lime különleges ízvilágot ad neki. Gyorsan készíthető, mégis ízekben gazdag étel.
0: 9. Csokoládé. Az édesöröm forrás, amely feltehetően Amerikából származik. Bár nem egy teljes étel, hanem inkább egy édesség, a csokoládé mindenképp megérdemli a helyét a listán. A kakaóbabból készült finomság évezredek óta az emberek egyik kedvenc nasolnivalója. Legyen tej, ét vagy fehér csokoládé, mindenki megtalálja a maga kedvencét.
1: 10. Döner kebab. Törökország ajándéka a világnak. A döner kebab egy nyáron sütött, fűszeres hús, amelyet pitában vagy lapos kenyérben tálalnak zöldségekkel és öntetekkel. Gyors, laktató és világszerte kedvelt utcai étel. Az ételek nem csak táplálnak bennünket, hanem összekötnek minket kultúránktól és hátterünktől függetlenül. Bár különböző országokból származnak, ezek a fogások a világ minden táján örömet és élvezetet nyújtanak az embernek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Székesfehérváron, a városi Uszoda szomszédságában található lakosok egyik népszerű zarándokhelye a Rózsaliget. A liget maga csoda szép, ám a zarándoklás fő oka nem a virágok vonzása, sokkal inkább az itt található Csitári kút és az abból folyó ásványvíz, vagy ahogy a helyiek hívják, savanyúvíz. A székesfehérvári savanyúvíz egyik híres és hagyományos magyar ital, amely elterjesztett és szénsavasított vízből készül. A savanyúvíz gyakran savanyú ízzel és enyhe szénsavassággal rendelkezik, ami kellemesen hűsítő lehet, különösen a melegebb időszakokban. A savanyúvíz különlegessége az, hogy hosszú múltra tekint vissza Magyarországon, és számos régi városban, például Székesfehérváron is hagyományos italként fogyasztják.
1: A savanyú víz fő összetevője a víz, amelyet cukor és élesztő hozzáadásával erjesztenek. Az élesztő a cukrot alkohollá és szénsavassá alakítja át, ami a savanyú víz jellegzetes buborékos jellemzőit eredményezi. Az ital ízét lehet tovább fokozni citrommal vagy más ízesítőkkel. A Székesfehérváron készült savanyú víz híres és kedvelt ital a környéken, és a város kulturális és gasztronómiai örökségének részét képezi. Sok helyi étterem és vendéglátóhely kínálja ezt az italt, és a turisták is gyakran keresik, hogy megkóstolják a helyi ízeket. A savanyú víz hagyományosan üvegpalackokban vagy üvegcsögekben kapható, és frissen elkészítve nyújt igazi élvezetet.
0: A Város Szépítő és Védő Egyesület kezdeményezésére Székesfehérvár polgárainak és vállalkozásainak támogatásával 1999-ben feljutották a kutat. A kút fölé emelt tetőt Csutin és Lér Erzsébet tervezte. A tetőt tartó négy oszlopra harangokat szereltek, ezek óránként dallamok kedveskednek az arra járóknak.
1: Az 1930-as években fordult Pávai Vajna Ferenc geológus mélyfúrási kérelemmel a városvezetéshez, mivel 200 méter mélységben a város alatt savas vízre számított. Célkitűzése volt továbbá, hogy mintegy 600 méter mélységben remélt meleg vizet a fentebbi rétegekben lévővel keverve egyedülálló meleg színsavas vizet juttathat a városi úszodában és strandon fürdő közönségnek.
0: A több mint egy évig tartó fúrás eredményeként 1935-ben mintegy 850 méteres mélységig jutottak. A vízmennyisége azonban nem volt elégséges a fürdő céljaira. A mélyfúrások beszüntetésével a 130 méter mélységből feszülő színsavas vizet elnevezték Csitári G. Emil egykori polgármester után Csitári víznek.
1: Fürdéshez nem lett elég, így évtizedek óta iszta a lakosság a mélyről feltörő vizet. Savanyú vizes forrás mintegy 8 évtizede látja el a város lakóit egészséges káliumban, nátriumban, kalciumban, vasban, kloridban, moridban, joditban, fluoridban és hidrogénkarbonátban gazdag vízzel. Akik fogyasztják, úgy tartják csodavíz.
0: Azt mondják, ha valaki rendszeresen iszik belőle, elkerüli a betegség. Kis és szénsavas, kénes ízét szokni kell, de egyáltalán nem kellemetlen, így nem is csoda, hogy évtizedek óta több százan viszik haza naponta palackokban a vizet. Te kóstoltad már a székesfehérvári savanyú vizet? Ha igen, akkor írd meg nekünk.
2: 97.5 All the time. Táskodás.

0: Turík, Pleťgár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Balivillő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró, ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Mark Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.
5: Tej

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrick Mira és Gál Zsombor. Jellegzetes játékszer az egész világon a hula-hop karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetébe? Honnan ered? Miért hívják így? Milyen hullaugra hova? Annyit elárulunk, hogy szó sincs hullákról. A következő percekben erről a világot meghódító játékszerről lesz szó.
1: A hullahop karika feltalálása több ezer évre nyúlik vissza a történelemben. Először az ókori egyiptomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég gyorsan elterjedt a felnőttek körében is. Első változatai szőlőveszőből készültek, majd csújának nehezítése miatt az új alapanyag a bambusz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szív- és érrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 18. században kapta egy polinész szigetvilági Hawaii táncról, a hula táncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok mozgását utánozza, jelenségeket mutat be, történeteket mesél el, például viharról, vadászatról, harcról. Az úszó cápát vagy ringatózó pálmát utánozó táncos azt hiszi, hogy valóban cápává vagy pálmává válik. Ebben a táncban a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula hoopot magyarul hullahopnak hívják, mégis sokan tévesen hullahopnak nevezik.
1: A 20. században két amerikai, Richard Knerr gyermekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verzióját, melyet két hónap alatt annyira sikerült népszerűsíteni, hogy 25 millió darabot tudtak eladni belőle. Egy évvel később a WAMO cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy egy ilyen egyszerű játék milyen szenzációs hódítása volt képes fél évszázaddal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyszerűbb egy játék, annál jobb, mesélte Ner lánya. Ha hazahozott egy játékot, és mi nem találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó, emlékezett. A hula hoop karika valódi amerikai árucékké vált. Hogy mennyire az volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességét vélték felfedezni benne. Az Emery Willi cég a mai napig profitál a hula hoop üzletből, bár azt nem árulták el, hogy például tavaly mennyi fogyott a sokak által karcsúsító hatásúnak tartott sporteszközként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosodása után Amerikában 1968-ban már is megszervezték az első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 2 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörni a Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nőtt hula hoop őrületnek. Napjainkban sajnos a karikát leszorították a videójátékok és a mobiltelefonok a gyerekek kívánságlistájáról. Viszont még mindig lehet kapni a játékboltokban, sőt már egyes javított változatához is hozzájuthatunk, mint például vízzel vagy hangkeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történetét, pattanj fel a kényelmes székedből, vedd magadhoz a karikádat és legyél te a karika művészetének mestere.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Beleférsz.

0: lett ez már.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Te is szereted a rókákat? Mi most elhoztuk neked a Préri és a Vörös Rókát. A Vörös Róka Európa legnyugatibb pontjától Japánig és Észak-Amerikában előforduló faj. Hazánk legelterjedtebb közönséges ragadozója. Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, és ma már nagyvárosainkban is egyre több helyen állandó, szaporodó állományokat alkot. Bundájuk általában rozsdavörös, de a pofa alsó része, a torok, a mellkas, a has és a farokhegye fehér. Számtalan színváltozata lehetséges, a leggyakoribb az aranyszínű, ritkában előforduló színváltozata a szenes róka, amely sötét barnásvörös, a hasa, az álla, a torka és a farka hegye szürke vagy majdnem fekete. A vörös róka a párzási és az utódgondozási időszakot leszámítva egyedül él. Elsősorban alkonyatkor és éjjel aktív, de olykor nappal, télen, akár még késő délelőtt is megfigyelhetjük zsákmányszerző portjáján. Szép időben gyakran kifekszik a napra, egyébként elrejtőzik a facsemeték alatt, vagy egy fiatal erdő sűrűjében, bozótosban, vagy a mezőbokrai között. Tápláléka főleg apró rágcsálokból áll, de eszik rovarokat, férgeket, halakat, ősszel sok gyümölcsöt. Elfogyasztja a dögöt is. Fácán foglyot, nyulat is zsákmányol. Lakott területeken megdizsmálja a házi baromfi állományt, de a szeméttelepeket is szívesen felkeresi. A rókák igen titokzatos állatok. Nagyon intelligensek és sokban hasonlítanak házi kedvenceinkre, a macskára és a kutyára. A macskákhoz hasonló fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A macskákhoz hasonlóan fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A kutyákhoz hasonlóan szagmemóriájuk, asszociációs képességük kiváló, félénkek, de nagyon kíváncsiak. Hiperaktívak, amikor nem pihennek, folyamatosan mozgásban vannak, vagy élénken figyelik környezetüket. Tanulékonyak, ám figyelmüket csak rövid ideig lehet lekötni. A préri róka, a Vulpes felox, Észak-Amerika fővességságain, félsivatagaiban élő rókafaj. A préri róka bundája a hátán, a farkán és a feje tetején ezüstös színű, oldalán és lábain sárgás-vörös. A többi része pedig fehér. Fülei meglehetősen nagyok, de nem akkorák, mint a sivatagi rókáknak. A hímek és a nőstények hasonló külsejűek, bár a hímek valamivel nagyobbak. A vadon élő préri rókák általában 3-6 évig élnek, de fogságban elérhetik a 14 éves kort is. Elsősorban éjszakai életmódot folytatnak, nyáron csak este és éjszaka merészkednek elő az üregükből. Télen a melegebb időszakot kihasználva nappal is aktívak lehetnek. Erősségük a futás, a sebességük eléri az 50 km óránként. A préri rókára elsősorban a préri farkas vadászik, amely gyakran csak megöli, de nem eszi meg az áldozatát. Egyéb ragadozók, amik vadásznak rá, a hiúz, szirt is a, sőt, a kölykeit akár a borz is megeheti. A többi rókához hasonlóan a préri róka is mindenevő. Kisebb állatokon és rovarokon kívül eszik gyümölcsöket és füveket is. Nyaranta sok rovart fogyasztanak, főleg bogarakat és sáskákat. Ha lehetősége van rá, a dögöt és más ragadozók zsákmányának maradékát is befalja.
2: A préri róka párzási időszakának kezdete az éghajlattól függ. Leginkább december és március környékén történik ez meg, de mindenhol más időpontban. A hímek egy éves korukban, míg a nőstények inkább 2 évesen kezdenek szaporodni. Az ivarélet rókák párban élnek, mind a monogámia, mind az évenkénti partnerváltás előfordulhat. A préri róka populációja a 20. század elején jelentősen lecsökkent a farkasok és a préri farkasok számát gyéríteni kívánó programok következtében.
1: Mindenki szereti a rókákat, de óvatosan a szelídítésükkel.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97. Táskaradió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teobol Timi, Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Hogyan etesd jól télen az énekes madarakat? Szemmel gyönyörködtető az, amit az énekes madarak hada a kihelyezett madáretetőknél művel. Télen a fagyok és a viszonylagos táplálékhiány miatt az idehaza telelő madarak jobban rászorulnak az emberi segítségre, és előszeretettel keresik fel az etetőket élelemért. Ez jó nekik, és jó neked is. A madarak könnyebben jutnak energiában dús táplálékhoz, neked pedig minden nap örömet okoznak a jelenlétükkel.
1: A cinkék, pintyek, vörösbegyek és más énekes és városi madarak látványa semmivel sem helyettesíthető élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mi a konyhaablakunkból szoktuk meglesni madáretetőnket, ahol széncinkéken és vörösbegyeken kívül néha kék cinkék és egy zöldikepár és tengelicek is megfordulnak.
2: Az énekes madarakat nem kell etetni, csak szabad. Azaz nincs erre vonatkozólag semmiféle kényszer. Szakemberek szerint semmi rossz nem történne az énekes madarainkkal akkor sem, ha nem etetnénk őket. Egyszerűen, ahogy eddig is, a túlélés érdekében tovább állnának. A madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet.
0: Ennek ellenére Magyarországon évszázados hagyománya van a madáretetésnek a fagyos, havas, ónos, esős időszakban, azaz ez lett a késő ősztől kora tavaszig tartó időszak jelentős madárvédelmi tevékenysége. Az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek a madaraknak, már ha az etetés folyamatosan egész télen végezzük.
1: A madáretetés nem azt jelenti, hogy egész nap feltöltött etetővel kell várnod a madarakat, hiszen csak segíteni szeretnél nekik, nem pedig elvenni a saját táplálékszerzés lehetőségét. Minden reggel közel azonos mennyiségű eleséggel töltsd fel az etetőket, aminek a madarak hozzászoknak, majd a kihelyezett eleség elfogyasztása után elkezdik a természetes táplálékaikat keresgélni és enni.
2: Több szempontból se lenne szerencsés a madarakat a természetes téli táplálékuktól teljesen elcsalogatni. Egyrészt így jelentősen szabályozni és csökkenteni tudják az áttelelő kártékony rovarok számát, másrészt pedig nem csökkennek a túlélési esélyek akkor sem, ha nem jutnak az általad kihelyezett táplálékhoz.
0: A madarak nagyon gyorsan hozzászoknak és számítanak az etetőhelyek által biztosított táplálékra, olyannyira, hogy képesek nagyon messziről is visszatérni minden áldott évben. Ezért, ha az eleség pótlását váratlanul abba hagyod, rengeteg madarat hozhatsz nehéz helyzetbe. Gondolj bele, az etetőre járó gyakran alig 4,5-10 g körüli testtömegű madarak számára a túlélés gyakran arról szól, hogy a tartalékai kibírják a 10 Celsius alatti hőmérsékletet és átvészeljék az előttük álló fagyos éjszakát.
1: Ha reggel nem töltötted fel az etetőket és nem tudnak kielégítően táplálkozni, akkor éjszaka könnyen legyengülhetnek és elpusztulhatnak a hidegben. Ezért nagyon fontos, hogyha a hideg beálltával elkezded a madarak etetését, nagyjából március elejéig folytasd is azt. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vörös Csenge. Még mindig keveset tudunk a balkezességről, pedig az emberek minimum 8-10%-ának ez az ügyesebb keze. Ők azok, akik jellemzően ezzel a kezükkel írnak, rajzolnak, vágnak, minden nehezebb, összetettebb kézmozdulatot inkább a bal kezükkel végeznek. De hogyan alakul ki? Van ilyen az állatoknál is? Mi történik azokkal, akik egy gyerekként átszoktatnak a jobb kezük használatára?
1: Arra, hogy miért lesz valaki balkezes, a mai napig nincs egyértelmű tudományos magyarázat. A genetika persze fontos szerepet játszik, de nem egy gén felel azért, hogy valaki jobb vagy balkezes lesz, hanem gének egész hálózata. Ezért fordulhat elő az, hogy bár a balkezes szülőknek nagyobb esélye lesz balkezes a gyerekük, az összefüggés közel sem olyan erős, mint például a testmagasság esetén. Ha az anya és az apa is balkezes, a gyerekük akkor is csak körülbelül 40%-os esélye lesz balkezes. Ha egyik szülő sem balkezes, akkor ez az esély körülbelül 2%.
0: A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a szülők rokonok balkezessége mellett a terhesség alakulása is befolyásolja, hogy kiből lesz balkezes. Ha az újszülött valamilyen okból, például koraszülöttség miatt az átlagosnál alacsonyabb születési súllyal jön világra, akkor nagyobb esélye lesz arra, hogy balkezes felnőtt lesz belőle. Szintén befolyásolja a balkezesség kialakulását az anya életkora. Egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de ha az anya viszonylag idős, 40 feletti jár a terhessége idején, akkor szintén nagyobb esélye van annak, hogy balkezes utódja lesz. A fiúk között szintén sokkal nagyobb számban akadnak balkezesek, mint a lányok között.
1: Létezik balkezesség az állatoknál? Bármilyen meglepő, de az állatvilágban is létezik bal- és jobbkezesség. Megfigyelték, hogy a legtöbb emlősnél, legyen szó macskákról, majmokról vagy jegesmedvékről, az egyik mellső végtagjuk dominánsabb, vagyis az egyik mancsuk ügyesebb, mint a másik. Ezt a végtagjukat szívesebben használják, ha ügyességet igénylő feladattal találják szemben magukat. Ellentétben azonban az emberekkel, az állatvilágban a balkezesség, vagy inkább balmancsosság nem ritkább, mint a jobb mancs dominanciája. Az állatok körülbelül fele az egyik, míg másik fele a másik csoportba tartozik.
0: Mi történik azokkal, akit átnevelnek jobbkezesnek? Sajnos a korábbi évtizedekben bevett szokás volt a balkezes gyerekek átszoktatása jobbkezessé. Ez azt jelentette, hogy hiába lett volna számukra a balkéz használata természetes, arra kényszerítették őket, hogy mégis inkább jobbkézzel írjanak, rajzoljanak, fogják a kanalat és így tovább. Csak hogy, ha valami olyanra kényszerítjük a testünket, ami nem természetes, nem kényelmes számára, akkor annak hosszabb távon negatív következményei lesznek.
1: Ma már tudjuk, hogy az átszoktatás káros gyakorlat volt, ami súlyos problémákhoz vezethetett a későbbiekben. Az átszoktatott gyerekek között ugyanis sokkal nagyobb számban akadtak olyanok, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdöttek, mint született jobbkezes vagy át nem szoktatott balkezes társaik között. Ilyenek például az olvasási, diszlexia, írás, diszgráfia, számolási, diszkalkulia, nehézségek. De gyakrabban fordult elő körükben dadogás, magatartás, zavarok, egyensúlyzavar, tájékozódási képességük is csökkenhet, az átnevelés traumája pedig lelki problémák forrása. Az átszoktatás helyett inkább az ügyesebb kezük megfelelő használatára, a nekik kényelmes írási és rajzolási technikákra kell megtanítani a gyerekeket.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Réka és Nyilecki Anna. Most megtudhatsz 10 érdekes és meglepő tényt a balkezesekről. A legújabb felismerések alapján a föld lakosságának 10-30%-a balkezes. Igazságtalan dolog, de mivel egyesek szerint kisebbségben vannak, a legtöbb használati tárgyat jókezesekre készítik, például az ollókat, a ceruzákat és a konzervnyitókat is.
1: Most pedig jöjjön az első érdekes és meglepő tény. A balkezes pasik többet keresnek. Ugyancsak azok, akik elvégeztek valamilyen egyetemet, de ők legalább 13%-kal jobb fizetéssel rendelkeznek, mint jobbkezes társaik. Tudtad, hogy a világ egyik leggazdagabb embere Bill Gates és a balkezesek táborát bővíti?
0: Jaj, hát akkor nekem balkezes pasi kell. A macskák fele balkezes, akarjuk mondani balmancsos. És ez lett volna a második. Harmadik. Kevesebb ideig élnek, mégpedig legalább 9 évvel.
1: Negyedik. Nagyobb eséllyel szenvednek álmatlanságtól, alkoholizmustól, migréntől vagy allergiától. Sőt, a Yale Egyetem kutatása szerint a skizofréniával kezelt betegek 40%-a is a bal kezével ügyesebb. Ötödik. Sokkal talpra esettebbek. Jobban képesek egyszerre több feladatot átlátni, jobb a térdlátásuk. Kiemelkedőek a sportban. A világhírű teniszező Rafael Nadal is közéjük tartozik. Sőt, az IQ-juk is nagyobb valószínűséggel esik a 140-es érték felé. Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin és Benjamin Franklin. Soroljam még?
0: Hatodik. Alkalmasak a vezetői posztok betöltésére. Lássuk csak, Erzsébet királyné, Barack Obama, Károly herceg, Vilmos herceg, Bill Clinton, George Bush, csak néhány a híres elnökök és uralkodók közül, akik a bal kezükkel integetnek az egyszerű halandóknak. Hetedik. Gyorsabban gépelnek, és ilyenkor belegondolok, miért nem vagyok én is balkezes?
1: Nyolcadik. A balkezesek ijedősebbek. Kilencedik. Egyes iszlám országokban sértőnek tartják őket, és egyenesen tilos például a bal kézzel ételhez nyúlni.
0: Tizedik. Hajlamosak a rosszaságra. Persze, ez csak egy mítosz. Réka, neked melyik volt a kedvenced?
1: Nekem az, amikor kiderül, hogy a macskák jobb és balkezesek is lehetnek.
0: Nekem az, hogy ők gyorsabban gépelnek, mert hát az milyen király már. Nektek melyik tény tetszett a legjobban?
1: Ha szeretnétek velünk is megosztani véleményeteket, írjátok meg Viberen vagy Facebookon.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Reini Zsóka. Minden, amit a mellkasszorítókról és a szorításról tudnod kell. Először is, mi is az a mellkasszorító, kik is használják és miért? A mellkasszorító többféle is lehet, de mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Ezt arra használják általában transfiúk, hogy laposabb legyen a mellkasuk, ezzel fiúsabb külsőt kölcsönözve. De természetesen nem csak fiúk, hanem más nemű emberek is használják. Igen, több nem is létezik, nem csak nő és férfi, annak ellenére, hogy sokan nem vesznek tudomást rólunk, vagy nem fogadják el.
1: De természetesen ezt bárki használhatja, főleg azok, akik nem identitás zavarban szenvednek. Ugyanis ezeknek egyik tünete lehet a diszmorfofóbia. Ez azt jelenti, hogy valaki nem elégedett, és vagy nem érzi jól magát a saját testében. De ez a betegség más mentális betegségeket is okozhat, például szorongást vagy depressziót is. De mégis milyen fajtái létezhetnek a mellkasszorítóknak? Ilyen például maga a mellkasszorító, ami hasonlóan néz ki, mint egy sportmelltartó. Ezt tartják az egyik legbiztonságosabb módszernek. De természetesen ennek több fajtája is van. Ilyen például az orvosi célokra használt szorítók, amik égési sérülések gyógyításánál is használhatnak. Ilyeneket gyógyászati segédeszköz boltokban lehet kapni.
0: Az egyik legnépszerűbb márka a GC2B Chest Binder, ami tökéletes kezdőknek, ugyanis sokféle méret és szín közül lehet választani, és mindössze kb. $30 kerül. A másik legbiztonságosabb módszer a sportmelltartó használata, mert ez mindenki számára elérhető, de ez nem annyira hatékony, mint egy binder. Én is ezt használom, mert még nem sikerült beszereznem egy sajátot. De természetesen van jó pár olyan módszer, ami egyáltalán nem biztonságos, sőt, akár sérüléseket és károsodást is okozhat. Ilyen például a fásli használata is, ez azért jó, mert állítod be magadnak, mennyire legyen szoros. Viszont ez ki tudja dörzsölni a bőrödet, ami hosszú távon nem jó. De ez egyáltalán nem biztonságos, sőt, ez elég veszélyes, mert ez károsíthatja a bőrödet.
1: Tippek a biztonságos szorításhoz. Első, ne hord tovább 8-10 óránál. Ha tovább viseled, attól fájni tud a hátad és a bordáid a szorító hatása miatt.
0: Második, ne aludj és sportolj benne. Semmiféleképpen ne használd aktívabb tevékenységek közben, mert levegő nélkül maradhatsz.
1: Harmadik, ha hosszú távon használod, a bőröd elveszítheti rugalmasságát, ami abban az esetben negatív, ha valaki felső műtétet szeretne végezni. A gyógyulási folyamat hosszabb lesz, és nem lesz szép a végeredmény.
0: Negyedik, fontos, hogy jó legyen a mérete. Ha túl nagy, akkor nem lehet elég szoros, viszont hogyha túl kicsi, akkor túl szoros lehet.
1: Ötödik, ha túl szorosnak érzed, akkor vedd le, mert a méret valószínűleg kicsi, és túl sokáig volt rajtad a szorító.
0: Nagyon fontos, hogy betartsd ezeket a szabályokat. Lehet, hogy ettől jobban érzed magad, de nem éri meg, hogy megroncsolja a testedet és kockáztassa az egészségedet.
1: Zsóka, te már kipróbáltál ilyet, vagy próbálnál ki ilyet?
0: Én még nem próbáltam ki ilyet, de a jövőben mindenféleképpen szeretnék. Hogyha ti már kipróbáltátok, írjátok meg nekünk tapasztalataitokat.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.
3: Number one hit, megint kiakad a YouTube, kivezeti a listát, azt is tudjuk. Az én utam sose volt.

0: 95. Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfianka és Bali Villő. A legveszélyesebb madarak a világon. Több mint 10 000 madárfaj él a világon. Legtöbbjük repülni képes, de persze sok van, ami nem. Például a csirke vagy a kiwi madár. Sokan úgy vélik, hogy a madarak nem jelentenek nagy veszélyt, de valójában vannak nagyon agresszív és veszélyes madárfajok, amelyekkel jobb, ha senki sem találkozik.
1: Az első az afrikai struc. Ez a legnagyobb madár a világon, elsősorban nyílt szavannákban és félsivatagokban él. Magyarországon annyira nem fordulnak elő. Szerencsénk, különben nem a kakas lenne a híres a rossz természetéről és a magabiztos kergetéséről. Egy strusz, ha megerőlteti magát, akár 70 km/h sebességet is képes elérni. A rugásával pedig képes úgy lecsapni egy oroszlánt, hogy az hetekig szopránt vonyítson, már ha túléli. Az afrikai struccok gyakran megtámadják az embereket is, hogy megóvják területüket vagy a csibéiket. Ha eddig csak kakas előfutottál, gondolj bele, milyen lehet egy kakasnál 5-ször nagyobb, ítélkező pillantású, túl nagyra nőtt mután zsiráf csirke elől loholni.
0: A szalagos bagoly. Ez a fajta bagoly.

0: És még nálunk is előfordul. Megkergeti a kutyákat, halálra ijeszti a bajusz sziszegésével és ijesztő szemeivel a gyerekeket. Nem csoda, hogy félnek tőle, ugyanis a hattyú akár 180 cm hosszú is lehet. A szárnyak és a fejlett csőr segítségével pedig a madár harcba lép az ellenséggel. Ami néhány esetben pont a kutya vagy a gyerek. Elég forró fejűek, főleg a párzási időszakban, vagy főleg, ha rossz kedve van.
1: A következő a hóbagoly. Ezek a baglyok leginkább éjszakon élnek, ott, ahol van hó, így mi csak képeken láthatjuk őket. A nőstények nagyobbak, mint a hímek. A felnőtt test hossza elérheti a körülbelül 70 cm. Ez a bagoly is a karmaival támad, bár az övé közel sem olyan vagány, mint a szaragos bagoly.
0: A következő a sisakos kazuár. A nevét a fura fejdíszéről, a sisakjáról kapta. Ez a madár Új-Guinea és Ausztrália északnyugati részének esőerdőiben található meg. A sisakos kazuárok 80 kg súlyúak is lehetnek, és másfél méter magasra nőhetnek meg. Az agresszív, de színes kinézetű állatokat nagy karmokkal vértezik fel, amit a ragadozók elriasztására használnak. Nem is értem, miért kell nekik. Ha csak a ragadozók egy pillantást is vetnek az őrült madárra élénkik nyakkal, piros nyakkendővel és mutáns fejjel, és nem rohannak el, akkor azok az állatok kiérdemlik a világ legbátrabb ragadozói címet.
1: A vándorsólyom. A solymok családjának ez a képviselője az Antarktisz kivételével minden kontinensen elterjedt. Az állat vékony csőrrel és éles karmokkal van felfegyverkezve. A látásuk 30-szor jobb, mint az emberé, ráadásul három felé is látnak vele.
0: A következő a vörösfarkú öjv. Ragadozó madár, Észak- és Közép-Amerikában él. Az állat kis ráksarok, hüllők, madarak és kételtőek zsákmányait ragadozza. A vörösfarkú öjv széles szárnyakkal és hegyes csőrrel rendelkezik. Egy fürge madár villámsebességgel támadja a zsákmányát. A vörösfarkú öjvnek egy izgalmas, recsegős kiáltása van, mely úgy hangzik, ahogy egy ragadozó madár hangja kell, hogy felsendüljön. Legalábbis ezt gondolják a hollywoodi filmrendezők. Valahányszor egy öjv vagy egy sas jelenik meg a képernyőn, függetlenül attól, hogy milyen faj, mindig a vörösfarkú öjv visító hangját használják a hangfelvételen.
1: Az utolsó az ezüst sirály. Ez a nagyon erős és agresszív madár Nyugat-Európában elterjedt. Egy ezüst sirály legfeljebb másfél kilogramm súlyú. Az állat testhossza 60 cm. A sirály család képviselői nagy bajt okozhatnak az emberek számára. Ételhiány miatt a sirályok gyakran támadnak rá halászokra vagy az arra járó turistákra. Az áhítatlan madarak nem csak ételt lophatnak el az emberektől, hanem akár meg is sebesíthetik őket. Ezeknek a sirályoknak is fura hangja van, csak visítás helyett kacagnak és sikítoznak. Hát nem sokkal jobb. 97. Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Röpképtelen madarak a szárnyuk ellenére. Nem minden madár tud repülni. Attól, hogy madár, még nem biztos, hogy repülni is tud. Az evolúció során kialakultak olyan fajok, amelyek szárnya nem alkalmas a szárnyalásra. Ezen fajok többsége napjainkban a kihalás szélén áll, mivel a ragadozók elől nem tudnak elmenekülni, így az emberek és kísérő állataik megjelenésével ezek a madarak voltak leginkább veszélynek kitéve.
1: Ilyen például a kamber része. Ezek a kis récék éjszakai életmódot folytatnak és rovarokkal táplálkoznak. A faj kihalástól közvetlenül veszélyeztetett, sőt, egyszer már azt is hitték, hogy kihalt, a szigetre behurcolt vándorpatkány ténykedése következtében. Egy másik szigeten találtak egy kisszámú túlélő populációt, amelynek megmentéséért indult erőfeszítéseket úgy tűnik, hogy siker koronázta.
0: Majd a kakapó vagy bagolypapagáj. Ez az új-zélandi papagáj a világ egyetlen röpképtelen papagája. Ráadásul éjszakai állat, ami igen egyedülálló a papagájok körében. Az ember megjelenése előtt Új-Zélandon nem voltak emlősök, a behurcolt ragadozóknak köszönhetően viszont csak nem kihalt a kakapó. A világ egyik legritkább madara, manapság alig több mint 100 példánya él a földön.
1: A következő a titikakavöcsök. Ez a röpképtelen vöcsök Peruban és Bolíviában él elsősorban a Titicaca tavon, de néhány környező vízen is. Repülni nem, de úszni kiválóan tud. Sajnos ez a faj is veszélyeztetett, leginkább azért, mert a horgászok hálóiban fennakad, a nagyon száraz években pedig több kisebb tó is kiszáradt.
0: A legismertebb talán a kiwi madár, Új-Zéland nemzeti szimbóluma. Egészen pontosan 5 kiwi madárfaj létezik, mindegyik őshonos a szigeten. A ragadozók, így a macskafélék állandó jelleggel veszélyeztetik a fajok fennmaradását. Csökevényes szárnyuk szinte már alig látható, méretükhöz képest a világ legnagyobb tojását tolják. Éjszakai életmódot folytató félénk madarak kiváló szaglással.
1: A következő a Guam-iguvat. Az 1960-as években még nagy számban éltek Guam szigetén, de egy véletlenül behúzolt barna kígyó alaposan megtizedelte az állományt. A madár a talajon fészkel, és mivel repülni sem tud, könnyű préda a ragadozóknak. Az 1980-as évekre gyakorlatilag kihalt. Hála az elszánt zoológusoknak, az állatkertekben sikerült szaporítani és visszatelepíteni a természetbe. 2010 novemberében 16 egyedet elingettek vissza, és úgy tűnik sikeresen megtalálták helyüket.
0: A kazuárok. A kazuárok kisé ijesztő külseje, három faj takar, sisakos kazuár, Bennett kazuár és északi kazuár, mindegyik őshonos Új-Gvineában és Ausztráliában. Nagyon erős, jól fejlett lábai vannak, kiváló a rugó ereje. Rendkívül gyorsan tud futni is, úgyhogy nem jó vele újat húzni.
1: A csökött szárnyú károkatona. Ez az igen hülye nevű madár a világ egyetlen károkatonája, amelyik nem tud repülni. A csillogó kis szárnyak köbő harmadát teszik ki annak, amekkora szárnyal repülni tudna. Izmos, erős lábát használja az úszáshoz, így úgy tengeri táplálékához. A világ egyik legritkább madara kizárólag a Galapagos szigetek két szigetén él.
0: Majd a veka. A veka egy nagy, barna, röpképtelen madár, roppant szemtelen és kíváncsi természettel. Sokkal gyakrabban lehet hallani, mint látni. Előszeretettel lopkod el apró dolgokat és ételt, hogy aztán elbújva vizsgálgassa a zsákmányát.
1: Majd a Tasmania mocsáritjuk. Ilyenkor nyilván beúlik egy mocsárban élő koszos házityuk, és az a helyzet, hogy nem is annyira különbözik egymásra a kettő. A tasmániai mocsáritjuknak fekete és hosszú lába van, de ennyi. Ennek a madárnak különös módon jót tett az ember megjelenése, jól érzi magát a mezőgazdasági környezetben. Szereti az alacsony füvet, itt táplálkozik rovarokkal, levelekkel, magokkal. Villámgyorsan fut, úgyhogy annyira nem zavarja, hogy nem tud repülni. Néhány egyedből álló csapatokban él, meghatározott területen tartózkodnak, amit rendbe tartanak.
0: A takahe. Az új-zélandi takahéről azt hitték, hogy kihalt, de 1948-ban újra felfedezték. Megmentése érdekében számos egyedet áttelepítettek egy ragadozóktól mentes szigetre, de még mindig kihalás fenyegeti, kevesebb, mint 300 példányáról tudunk. Meglehetősen nagy termetű madár, erős csőrrel. A párok egész életre választják egymást.
1: Van még az óriás gőzhajó réce. Vajon pöfékel, mint egy gőzhajó, vagy a gőzhajón fedezték fel a fajt? A válasz, hogy amikor úszik és mindent belead, pont úgy fest, mint egy lapátos gőzhajó, ami lenyűgözőnek tűnik, hiszen mégiscsak egy madárról van szó. Harcias, agresszív viselkedése is termete távol tartja a ragadozókat is.
0: Végül az Atlantis guvat. Megközelíthetetlen szigeten élni azért előnyös, mert a ragadozók sem tudnak megközelíteni. Így gondolkodhatott a guvat is, amelyik a hatalmas sziklákkal körbevett elérhetetlen szigeten él. A világ legkisebb röpképtelen madara Tristan de Cunha távoli szigetén él, a Dél-Atlanti óceánon. Ebben a paradicsomban ő a király rovarok, férgek és füves bozótos területek között.
2: 97.5

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül. Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
3: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lésima fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Az átigazolási hírekkel specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salf Janka, Pali Villő, Szigl Barnabás, Batta Levente és Szigetvári Máté. Mangó. A mangó egy igazi vitaminbomba. Nem csak finom, egészséges is. Tele van immunerősítő C-vitaminnal, antioxidáns E-vitaminnal, bőrszépítő beta-karotinnal, látásjavító A-vitaminnal és stressz csökkentő B-vitaminokkal. Magas a tápértéke, de alacsony a kalóriatartalma, mert több mint 80% a víz. Életlen állapotban szedik le a fáról, csak később érik be, ezért vásárláskor figyelned kell arra, hogy ne legyen se túl kemény, se túl puha. Hogyan válasz ki a tökéletes mangót?
1: Erre figyelj, amikor mangót vásárolsz. Illat. Az éretlen mangó nem illatodik, az érett mangó viszont intenzív, fűszeres aromájú. Amikor válogatsz, a szelennel szagold meg a gyümölcsöt. Ha érzed az erős, éres illatot, akkor bátran vedd meg, mert megérett a fogyasztásra. Súly. Az érett mangó nehezebb, mint az éretlen. Ezért, ha nem vagy biztos a választásban, két közel egyforma mangó közül az lesz a nyerő, amelyik nehezebb. Keménység. Az éretlen mangó elég kemény, az érettebbek héja tapintáskor kisében nyomódik, ekkor a legfinomabb. Ha túl puha, akkor viszont már túl érett.
2: Hogyan tárold a mangót? Hasonlóan a legtöbb trópusi gyümölcshöz, a mangó is utóérő. Keményen, éretlenül születelik, szobahőmérsékleten azonban már pár nap alatt beérik. Az érett mangót egy-két napon belül el kell fogyasztani, mielőtt még megpuhulna és erjedni kezdene. Nem tesz jót a mangónak, ha hűtőszekrénybe teszed, mert hidegen 8 Celsius fok alatt elveszíti jellegzetes zamatát.
3: Három módszer a mangó meghámozására. Mielőtt felhasználod, alaposan mosd meg a mangót, és töröld szárazra. Vágd három részre. A középen fekvő lapos mag két oldalán egy-egy csíkban. Így kapsz két gerezdet és egy szeletet, amiben benne marad a mag. Kockázás. A héjában maradt gerezdeket vagdosd be végig hosszában és keresztben is úgy, hogy a héjet ne vágd át. Utána egyszerűen fordíts ki a mangót a héjánál fogva. A gyümölcs húsos kockákat leválaszthatod késsel, vagy kikanalazhatod.
4: Második szeletelés. Mint a dinnyénél, vágd le nagy szeleteket a mangóból a héjával együtt. A héjat késsel, kanállal, vagy akár egy üvegpohárral is leválaszthatod, a szélénél kezdve és óvatosan végighúzva. Hármas, hámozás. Választhatod az egyszerű, hagyományos módszert is, vagyis a zöldséghámozóval való pucolást.
0: Az édes, zamatos mangó önmagában is kiváló desszert, de remekül illik rákételekhez, sonkához, lazachoz, sajtokhoz és sültekhez is. Készíthetsz belőle gyümölcssalátát, sörbetet, fagylaltot, teheted műzlibe, sütibe, turmixolhatod frissítőként, vagy keverhetsz egy isteni koktélt. Az egzotikus mangót bátran társ is pikáns, tüzes, csípős ízekkel. Szereti a curryt, a chilit, a cikóriát és az avokádót is.
5: 97.5 Táskarádió. Make some noise!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mondanom se kell, mindenki szereti a tengerpartot, és már az utazási bakancsi listán is van olyan hely, ahova szeretnénk elmenni. Ha még nincs semmi a listán, adunk pár ötletet, hogy hova érdemes elmenni.
1: Ha szereted a különleges helyeket, ezt szeretni fogod. Az első a világító tengerpart, Maldív-szigetek. A Maldív-szigeteken található tengerpart nappal csak egy átlagos strand. Persze akkor is gyönyörű, de igazi különleges szépségét csak éjszaka fedi fel. Ekkor válik ugyanis láthatóvá a fitoplanktonok által kibocsátott élénk kék szín, ami mágikussá varázsolja a vizet. Ezek a kis egysejtűek akkor világítanak, ha mechanikai stressz éri őket. A vizetért legkisebb zavar is kiváltatja ezt a különleges fényhatást. Általában a csónakok közelében vagy az úszó emberek körül felkavart vízben világítanak, de megesik, hogy még a homokban hagyott lábnyomunk is élénkékben pompázik majd.
2: A második a rózsaszín tengerpart, Bahamák. Ez az 5 km hosszú partszakasz a foramini feláknak köszönheti világos rózsaszín színét. Ezeket az érdekes nevű kagylóhéjjal borított, szabad szemmel nem látható élőlényeket a hullámzás mossa partra, így változtatják az egyébként hófehér homokot rózsaszínre.
0: A harmadik a Papakolea zöld homokos tengerpartja Hawaii. Hawaii és egyben az USA legdélibb pontján fekszik az a part, amelynek már megközelítése sem egyszerű, hiszen kilométereket kell gyalogolni a melegben, a meredek sziklák között, hogy megcsodálhassuk. Az erőfeszítés azonban kifizetődik. Amint megpillantjuk az apró olivin kristályok által alkotta park élén zöld színét, az érdekes árnyalatú kőzet több mint 10 000 évvel ezelőtt egy vulkán kitörés során jutott a felszínre, több tonna másféle ásványi anyaggal együtt.
2: A negyedik barlangstrand, Portugália. Algarve hosszasan elnyúló partja hol homokos, hol sziklákkal tarkított. A Benagil Beach közelében található az a hatalmas barlang, amely egy fedett uszoda érzetét kelti. A türkiszkék vízből éles fegyverként meredező sziklákat az évszázadok során tornyokká, sziklakúpokká, majd barlangi labirintusokká formálta a tenger. Így jöhetett létre ez a páratlan természeti csoda.
1: Az ötödik Feifel Beach, Kalifornia. Erről a misztikus lila színben pompázó tengerpartról nem sokat tudnak a kutatók. Úgy hiszik, hogy a 800 méteres tengerpart a színét az óceán közelében fekvő sziklákból származó mangánnak köszönheti.
0: Az utolsó a Black Sand Beach, Hawaii. Hawaii szigetcsoport legnagyobb szigetén, Big Islanden nem ritkák a fekete homokos partok. A mai napig szüntelenül működő vulkánok és az azokból származó hamunak, illetve lávának köszönhetően vált koromfeketévé ez a gyönyörű strand, amely egyébként a tengeri teknősök kedvenc napozóhelye.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Több mint 2000 éves temetkezési helyet fedeztek fel Kairótól délre.
1: A felfedezésről az egyiptomi műemlékvédelmi társa vezetője számolt be. Elmondta, hogy a régészeti helyszín teljes feltárása még 5 évig tarthat. Ez még csak a kezdet, de hamarosan egy újabb régészeti attrakcióval bővülhet Egyiptom középső térsége, hangsúlyozta a miniszter.
0: A nekropoliszban 40 kőszarkofágot és 1000 kisebb szobrot találtak, és előkerült továbbá egy nyaklánc medálja is, amelynek hieroglifáiból a boldog új évet olvasható ki. Az egyiptomi régészeti tanács főtitkára Mustafa Waziri elárulta, hogy a medálra éppen a legutóbbi szilveszterkor bukkantak rá a régészek. Waziri szerint ez egy csodás véletlen, amelyre úgy tekint, mint egy túlvilágról küldött üzenetre.
1: Hosni Mubarak 2011-es eltávolítása a hatalomból és az ezt követő felkelés nyomán jelentősen visszaesett az egyiptomi idegenforgalom. 2015-ben csak nem 15 millió turista járt az országban, és a tavalyi évben ugyan 54%-kal nőtt az idegenforgalom, de még ezzel együtt is 8,3 milliót regisztráltak csak.
0: Egyiptomból utazzunk át a Seychelles-szigetekhez, nagy tengeri rezervátumot alakítanak ki a Seychelles-szigetek körül.
1: Az indiai-óceáni szigetállam, mely korallzátonyokban gazdag vizekkel és gyönyörű tengerpartokkal rendelkezik, 2008-ban adósság problémákkal küzdött, melyeket a Nemzetközi Valuta Alap segítségével sikerült megoldania. A hatóságok azóta olyan megoldásokat keresnek a környezetvédelemre, amelyek nem veszélyeztetik az ország gazdasági stabilitását.
0: Egy amerikai természetvédő csoport visszafizetett a Seychelles-szigetek 406 millió dolláros adósságából 22 millió dollárt, ezért cserébe az ország védetté nyilvánítja tengeri területeinek egyharmadát.
1: A kelet-afrikai szigetállamban kevesebb, mint 100 000 ember él, a bevétel főként a turizmuson és a halászaton alapul. Az elmúlt években azonban az olajipari és gázkitermelő cégek egyre jobban felderítették maguknak a terület vizeit.
0: Az elsőként védetté nyilvánítandó 210 000 négyzetkilométernyi területen a legsérülékenyebb régiókban limitálják a halászati, az olajkitermelő tevékenységet és nagyléptékű fejlesztéseket, a terület többi régiójában pedig csak a meghatározott feltételek mellett engedélyezik. A további 200 000 négyzetkilométeres régió helyét, melyre más megkötések vonatkoznak majd, a későbbiekben jelentik be.
1: A Seychelles-szigeteki megállapodás 20 évnyi hasonló jellegű adósságcsere ügyleteken alapul, melyek segítségével megőrizték például Latin-Amerika és a Karibi térség hatalmas kiterjedésű trópusi erdeit. De ez az első alkalom, hogy ezt a finanszírozási módszert tengeri területek védelmére is alkalmazzák, mondta Rob Verry, a NatureWest vezetője. A szakértő szerint a Seychelles-szigeteki Egyesség kikövezheti az utat más, nagyobb ügyletek előtt, amelyek révén a környezetvédők kivásárolhatják egyes országok adósságát a környezetvédelmi irányelvek megváltoztatásáért cserébe. 97.5 All the time.

meg. Azt mondják, szedjek rívott rélt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom melkasom szorít, nem kapok levegőt, úgy érzem nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy össze.

0: ki.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bogdán Boróka és Szabó Amina. A mai adásban a TikTokról lesz szó.
2: A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózat, melyet 2012-ben alapított a ByteDance nevű cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideó készítésére szolgál. Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra. Az elődje a Musical.ly volt, amely a későbbiekben egy cég átruházása miatt TikTokra módosult. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 15 másodperccel, akár 3 percig terjedően. Az alkalmazás világszerte népszerű.
1: A TikTok hírességei hasonlóképp elismertek, akár egy filmsztár vagy színész. A nézettségszám és a követések határozzák meg, hogy ki mennyire elismert. Különböző témákban terjed, legyen akár tanító, vicces, érzelmes, vagy akár szórakoztató jellegű a videó. Mindenki megtalálja magának komfortos tartalmat. Ugyanakkor a korhatár a tartalmak feltöltéséhez 18 év, alatta csak megtekinteni lehet a videókat. Ennek ellenére a felhasználók túlnyomó része kiskorú. A TikTokon minden korosztály jelen van, még akár tanárok, edzők is felbukkanhatnak.
2: Jelenlegi közkedvelt téma a hashtag Wintersport, mely alatt rengeteg téli sporttal kapcsolatos videó megtalálható. Mindezek között mégis a téli olimpia befutó. A sportolók bemutatják az ott töltött idejüket. Betekintést nyerhetünk a mindennapjaikba. A Samsung az idei eseménynek az egyik főszponzora, így előszeretettel mutatják a nézőiknek az ajándékba kapott új termékeiket, készülékeiket. Viszont ez nem minden. Az év különböző szakaszaiban különféle témák a felkapottak. Legyen szó táncról, éneklésről, vagy csak simán tátogásról. A zenék népszerűsége is folyamatosan változik. Mindig mást kapnak fel. Előfordulhat, hogy akár egy régebbit, amit még a szüleink hallgattak fiatalkorukban.
1: Nekünk a mindennapjainká vált, és ha látunk valamit, ami érdekes vagy vicces, előszeretettel továbbítjuk egymásnak. Tudjuk természetesen, a TikTok ritkán tükrözi a valóságot, viszont jó időtöltés lehet unalmas órákban.
2: De mennyit szoktál TikTokozni?
3: Hát én elég sokat, az a baj, ezzel töltöm a szabadidőmet
2: által. És van esetleg külön TikTok fiókod, amit használsz?
3: Igen, van. Viszonylag sok követőm van.
2: És milyen videókat szoktál feltölteni?
3: Nagyon változó, de általában trendeket csinálok meg, de nem táncolósakat.
2: És milyen hamar lett nézettséged?
3: Hát már régóta csinálom, volt Musical.ly, utána TikTok, szóval így több idő alatt, de általában For You által.
2: És érkeztek esetleg olyan kommentek, amiket nem szívesen olvastál el?
3: Azok mindig érkeznek, de azokat ki kell törölni.
2: Hát igen, ez is vele jár sajnos.
1: És te általában milyen fajta videókat szoktál nézni?
2: Hát én igazából a fóriumot szoktam pörgetni, ami ott megjelenik és tetszik, azt lementem, és hasonló videókat keresek, de így külön rákeresni nagyon semmire nem szoktam.
1: Rúszol az árral.
2: Igen, olyasmi.
1: Ha nektek van kedvenc TikTok keretek, írjátok meg nekünk.
4: 97.5 Táska Rádió. Táska Rádió. Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfianka és Bali Villő. Kísérteties szellemhajók, még hát borzongatóbb igaz története. Rengeteg rémtörténetet hallhattunk, ismerhettünk meg szellemhajókról, amik elsüllyedtek, eltűntek, vagy esetleg csak az emberek szívottak fel róluk, de most megismerheted a világ leghíresebb szellemhajóit egy helyen. Mese vagy igazság? Legenda vagy valóság? Ezt fogjuk kideríteni.
1: Az első Lady Lovibond. Nem véletlenül morgolódnak a tengeri medvék, hogy a nők szerencsétlenséget hoznak, ha a fedélzetre lépnek. Ez a hajó ugyanis egy szerelmi dráma miatt süllyedt el. Az igazi Lady Lovibond épp esküvőt tartott a hajón, ami Londonból Portugáliába tartott. A legenda úgy tartja, hogy Simon Peelt, a hajó kormányosát féltékenységből megölte John Rivers, aki beleszeretett a kormányos leendő feleségébe. John Rivers aztán a Goodwin zátonyba vezette a hajót, ami egy veszélyes hely, mivel apálykor több hajóroncs is feltűnik, ami igen kellemetlen, főleg, hogy még a homok zátonyra magára is ügyelni kell. 1748. február 13-án pénteken süllyedtek el. Igen, péntek 13-án, hátborzongató. Ami még bizarrabb, hogy 1798-ban egy hajós látta az elvileg elsüllyedt hajót, sőt még az ünneplőket is hallotta. A legenda úgy tartja, hogy az elsüllyedés minden 50. évfordulóján a hajó feltűnik, hogy megünnepelje az esküvőt, amit sosem sikerült befejezni.
0: A következő a Mary Celeste. Ennek az árbócosnak már a megépülésekor is balszerencse történt, ugyanis az építője már nem élte meg, hogy vízre szállhasson vele, mert meghalt tüdőgyulladásban. A vitorlás többször is tulajdonost váltott, mire 1872-ben, november 7-én elindult kísérteties útjára Benjamin Spooner Brinks-el. A vitorláson 1700 hordó rakományt szállítottak New Yorkból Genovába, de sosem ért oda. Következőleg a Mary Celeste-t Portugália partjainál látták, de egy szemernyi lelket sem rajta. Nem találtak rajta sem élőket, sem holtakat, viszont a rakomány teljes mértékben épp maradt, csak úgy, mint az élelem. A vitorlás tragikus sorsa ezzel nem fejeződött be, még egy utolsó útra indult 1884-ben, de aztán rejtélyes körülmények között elsüllyedt egy zátonyon.
1: Majd a Carol A. Deering. Ez a kereskedelmi hajó Új-Anglia és Brazília között szelte a havokat, pontosan addig, amíg Maine felé tartva nyoma veszett. Egy év múlva találták meg Észak-Karolinában a sérült ötárbózost, 600 kilométernyire az útvonalától, a legénység pedig két macska. Bizony, az emberek eltűntek, és csak két cica maradt meg a megfőtt épp ebéddel, meg a megterített asztalokkal. Több híres szerelés is szárnya kapott, például a kalóz vagy UFO támadás, a hurrikán, vagy épp a lázadás a kapitány ellen, de szerencsére akármi is volt, szegény macskákat megkímélte.
0: Végül, de nem utolsó sorban, a KESZ 2. Néhány évvel ezelőtt, 2007. április 18-án egy gazdátlan vitorlás katamaránt fedeztek fel Ausztrália közelében. A 10 méteres KESZ 2 fedélzetén elvileg hárman tartózkodtak, ők azonban eltűntek és a mai napig nem kerültek elő. Amikor a katamaránt felfedezték, a motor még működött, semmi felszerelés nem tűnt el, az étkezőben meg volt terítve. Sem bűncselekményre, sem kalóztámadásra, sem viharra utaló jeleket nem találtak. Hát borzongató, igaz? Szerintem mindenki nagyon reméli, hogy elkerüli az ilyeneket a nyílt vizen, vagy nem talál random hullákat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrick Mira és Gál Zsombor. Jellegzetes játékszer az egész világon a hula-hoop karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetébe? Honnan ered? Miért hívják így? Milyen hullaugrál hova? Annyit elárulunk, hogy szó sincs hullákról. A következő percekben erről a világot meghódító játékszerről lesz szó.
1: A hula-hoop karika feltalálása több ezer évre nyúlik vissza a történelemben. Először az ókori egyiptomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég gyorsan elterjedt a felnőttek körében is. Első változatai szőlőveszőből készültek, majd csúlyának nehezítése miatt az új alapanyag a bambusz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szív- és érrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 18. században kapta egy polinész szigetvilági Hawaii táncról, a hula táncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok mozgását utánozza, jelenségeket mutat be, történeteket mesél el, például viharról, vadászatról, harcról. Az úszó cápát vagy ringatózó pálmát utánozó táncos azt hiszi, hogy valóban cápává vagy pálmává válik. Ebben a táncban a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula hoopot magyarul hullahopnak hívják, mégis sokan tévesen hullahopnak nevezik.
1: A 20. században két amerikai, Richard Knerr gyermekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verzióját, melyet két hónap alatt annyira sikerült népszerűsíteni, hogy 25 millió darabot tudtak eladni belőle. Egy évvel később a WAMO cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy egy ilyen egyszerű játék milyen szenzációs hódítása volt képes fél évszázaddal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyszerűbb egy játék, annál jobb, mesélte Ner lánya. Ha hazahozott egy játékot, és mi nem találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó, emlékezett. A hula hoop karika valódi amerikai árucékké vált. Hogy mennyire az volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességét vélték felfedezni benne. Az Emery Willi cég a mai napig profitál a hula hoop üszletből, bár azt nem árulták el, hogy például tavaly mennyi fogyott a sokak által karcsúsító hatásúnak tartott sporteszközként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosodása után Amerikában 1968-ban már is megszervezték az első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 2 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörni a Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nőtt hula hoop őrületnek. Napjainkban sajnos a karikát leszorították a videójátékok és a mobiltelefonok a gyerekek kívánságlistájáról. Viszont még mindig lehet kapni a játékboltokban, sőt már egyes javított változatához is hozzájuthatunk, mint például vízzel vagy hangkeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történetét, pattanj fel a kényelmes székedből, vedd magadhoz a karikádat és legyél te a karika művészetének mestere.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska Rádió.

0: baloldali fény. Az élet kékegén veled, élet képregényben élek én. A
1: tábortűz lángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellém ül.
0: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen.
1: Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd az

0: 95. Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A legveszélyesebb madarak a világon. Több mint 10 000 madárfaj él a világon. Legtöbbjük repülni képes, de persze sok van, ami nem, például a csirke vagy a kivi madár. Sokan úgy vélik, hogy a madarak nem jelentenek nagy veszélyt, de valójában vannak nagyon agresszív és veszélyes madárfajok, amelyekkel jobb, ha senki sem találkozik.
1: Az első az afrikai struc. Ez a legnagyobb madár a világon, elsősorban nyílt szavannákban és félsivatagokban él. Magyarországon annyira nem fordulnak elő, szerencsénk, különben nem a kakas lenne híres a rossz természetéről és a magabiztos kergetéséről. Egy strusz, ha megerőlteti magát, akár 70 km/h sebességet is képes elérni. A rugásával pedig képes úgy lecsapni egy oroszlánt, hogy az hetekig szopránt vonyítson, már ha túléli. Az afrikai struccok gyakran megtámadják az embereket is, hogy megóvják területüket vagy a csibéiket. Ha eddig csak kakas előfutottál, gondolj bele, milyen lehet egy kakasnál 5-ször nagyobb, ítélkező pillantású, túl nagyra nőtt, mután zsiráfcsirke elől loholni.
0: A szalagos bagoly. Ez a fajta bagoly az egyetlen olyan bagolyfaj, ami gyilkosnak nevezhető, ugyanis egy karolinai nőt lelökött a lépcsőn, egy különösen agresszív példány, amitől a nő ott helyben meghalt. A szalagos bagoly trópusi és vegyes erdőkben is megtalálható.

0: Halálra ijeszti a bajusz sziszegésével és ijesztő szemeivel a gyerekeket. Nem csoda, hogy félnek tőle, ugyanis a hattyú akár 180 cm hosszú is lehet. A szárnyak és a fejlett csőr segítségével pedig a madár harcba lép az ellenséggel. Ami néhány esetben pont a kutya vagy a gyerek. Elég forró fejűek, főleg a párzási időszakban. Vagy főleg, ha rossz kedve van.
1: A következő a hóbagoly. Ezek a baglyok leginkább északon élnek, ott, ahol van hó, így mi csak képeken láthatjuk őket. A nőstények nagyobbak, mint a hímek. A felnőtt test hossza elérheti a körülbelül 70 cm. Ez a bagoly is a karmaival támad, bár az övé közel sem olyan vagány, mint a szalagos bagoly.
0: A következő a sisakos kazuár. A nevét a fura fejdíszéről, a sisakjáról kapta. Ez a madár Új-Guinea és Ausztrália északnyugati részének esőerdőiben található meg. A sisakos kazuárok 80 kg súlyúak is lehetnek, és másfél méter magasra nőhetnek meg. Az agresszív, de színes kinézetű állatokat nagy karmokkal vértezik fel, amit a ragadozók elriasztására használnak. Nem is értem, miért kell nekik. Ha csak a ragadozók egy pillantást is vetnek az őrült madárra élénkít nyakkal, piros nyakkendővel és mutáns fejjel, és nem rohannak el, akkor azok az állatok kiérdemlik a világ legbátrabb ragadozói címet.
1: A vándorsólyom. A solymok családjának ez a képviselője az Antarktisz kivételével minden kontinensen elterjedt. Az állat vékony csőrrel és éles karmokkal van felfegyverkezve. A látásuk 30-szor jobb, mint az emberé, ráadásul három felé is látnak vele.
0: A következő a vörösfarkú öjv. Ragadozó madár, Észak- és Közép-Amerikában él. Az állat kis ráksarok, hüllők, madarak és kételtőek zsákmányait ragadozza. A vörösfarkú öjv széles szárnyakkal és hegyes csőrrel rendelkezik. Egy fürge madár villámsebességgel támadja a zsákmányát. A vörösfarkú öjvnek egy izgalmas, recsegős kiáltása van, mely úgy hangzik, ahogy egy ragadozó madár hangja kell, hogy felsendüljön. Legalábbis ezt gondolják a hollywoodi filmrendezők. Valahányszor egy öjv vagy egy sas jelenik meg a képernyőn, függetlenül attól, hogy milyen faj, mindig a vörösfarkú öjv visító hangját használják a hangfelvételen.
1: Az utolsó az ezüst sirály. Ez a nagyon erős és agresszív madár Nyugat-Európában elterjedt. Egy ezüst sirály legfeljebb másfél kilogramm súlyú. Az állat testhossza 60 cm. A sirály család képviselői nagy bajt okozhatnak az emberek számára. Ételhiány miatt a sirályok gyakran támadnak rá halászokra vagy az arra járó turistákra. Az áhítatlan madarak nem csak ételt lophatnak el az emberektől, hanem akár meg is sebesíthetik őket. Ezeknek a sirályoknak is fura hangja van, csak visítás helyett kacagnak és sikítoznak. Hát nem sokkal jobb.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Ma a Harry Potter regényekről fogunk beszélni. A Harry Potter J.K. Rowling egyik leghíresebb műve. Amúgy J.K. Rowling nagyon sok híres kötettel büszkélkedik. Ilyen, mint például a Karácsonyi Malac és még sok más. Na de most már térjünk is rá a Harry Potterre. Ez az alkotás Rowling 7 kötetéből álló fantasy műfajú regény sorozata. A regények címei: a Bölcsek köve, a Titkok kamrája, az Azkabani fogoly, a Tűzserlege, a Főnix rendje, a Félvérherceg és a Halál erkély. A főhőse egy kamaszvarázsló Harry Potter, valamint az ő barátai Ron Weasley és Hermione Granger.
1: A történetben Harry Potter egyszerű közembernek hiszi magát, majd rájön, hogy igazából varázslók körében eléggé híres. Az ifjú varázsló elkezd járni egy Oxford nevű varázslóiskolába. Érni fogják még elég nagy meglepetések. Harrynek meg kell küzdenie a leggonoszabb varázslóval, Voldemorttal. Szerencsére segít neki a világ legerősebb mágusa, Dumbledore. A legény tele van különféle mesebeli lényekkel, amik még színesebbé teszik a történetet. Szerepelnek egyszarvúak, házimonók és még sárkányok is. Történetekből filmek is készültek. A Harry Potter zenéje pedig John Williams, a híres amerikai komponista szerzeménye.
0: Most pedig beszéljünk egy kicsit a filmekről. A Harry Potter Warner Bros. Pictures J.K. Rowling azonos című 7 részes könyvsorozata alapján készült brit-amerikai fantasy akciófilm sorozata.
1: Az első film 2001-ben készült, a második 2002-ben, a harmadik 2004-ben, a negyedik 2005-ben, az ötödik 2007-ben, a hatodik 2009-ben, a hetedik első része 2010-ben, a hetedik második része 2011-ben. Rendezői Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Neville és David Yates. Két forgatókönyvíró, Steve Kloves és Michael Goldenberg. Ők voltak azok, akik a filmeken dolgoztak.
0: A filmek főszereplői Daniel Radcliffe Harry Potter szerepében, Emma Watson Hermione Granger szerepében, Rupert Grint Ron Weasley szerepében, Michael Gambon és Richard Harris Albus Dumbledore szerepében, valamint Ralph Fiennes és Richard Brommer Voldemort szerepében. A filmekben szereplő legfontosabb helyszín a Roxford kastély belső forgatásai az Egyesült Királyságban elhelyezkedő Oxfordban kaptak helyet.
1: Most pedig beszéljünk a varázsló kedvenc sportjáról, a Quidditchről. Az egyik legfontosabb varázstárgy a repülőseprű volt, aminek segítségével az úgynevezett Quidditch sportot lehetett játszani. A Quidditch egy seprűkön történő labdajáték. A két tér felen 3-3 karika található, és a játékosok az ellenfél karikáiba próbálják bedobni a kvaffot. A kvaff egy piros színű, közepesen nehéz labda, a játékosok ezt passzolgatják egymásnak. Van még ezen kívül 3 labda, ebből 2 gurkónak nevezzük. A gurkó nagyon érdekes labda, felalá cikázik a pályán, és zavarja a játékosokat, és sajnos ha eltalál, akkor biztos, hogy eltörik valamit.
0: A negyedik, és egyben az utolsó, az aranycikesz. A Quidditch játékban az egyik poszton a fogó áll, az ő felelőssége, hogy elkapja ezt a kis aranyszínű repülőgolyót. Ha a csapat fogója elkapja, vége a játéknak, és 150 pontot szerez. A Quidditchben, ha valaki bedobja az ellenfél karikájába a kvaffot, 10 pontot kap. A csapatok 7-7 játékosból állnak. Egy őrzőből, 2 terelőből, 3 hajtóból és 1 fogóból. A Quidditch mind a férfiak, mind a nők számára nyitott.
1: Cserejátékosok nincsenek. Az őrző feladata a 3 pózna őrzése. Meg kell akadályoznia, hogy az ellenfél csapatának hajtói bedobják a kvaffot. A 2 terelő feladata, hogy a játékosokra vadászó gurkót az ellenfél csapata felé irányítsák. A Quidditch csapatban egyedül ők kaptak segédeszközt 2 ülő formájában. A 3 hajtó feladata a kvaff átjuttatása az ellenfél valamelyik póznáján.
2: 95. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.

97.7 Táskarádió, te is beleférsz. 6 óra múlt 7 perccel jó reggelt mindenkinek. A stúdióban Rocanov Maja, Horváth Winter Kristóf, Csikrézi, Bali Villő, Hedrik Mira, Sarfi Anka, Kovács Jazmin és én, Bodonyi Dani a mikrofonnál. Élő egyenes adásban vagyunk, játszani is fogunk ma reggel, na meg hát természetesen hozzuk a legérdekesebb témákat. Az első fél óra ilyen állatos lesz. Szó lesz benne mesterséges intelligencia által lefordított állatok nyelvéről, illetve arról is, hogy a békák csak csukott szemmel tudnak nyelni. Mindezekről hamarosan, előtte viszont itt van Ariana Grande legfrissebb felvétele. Hate That I Made You Love Me. Ezzel indítjuk a mai reggelt. Jó ébredést mindenkinek! Tartsatok velünk egészen 8 óráig!

0: itt a 97 ott Táska Rádió. Mesterséges intelligencia fordítja le az állatok nyelvét. Erről szerintem már nagyon sokan álmodoztak, hogy kipróbálnak ilyet, vagy legalábbis elgondolkodtak az ötleten, hogy meg lehetne hallgatni, hogy a kis állatok mit mondanak, viszont úgy látszik, hogy ez hamarosan itt van velünk. Egy nemzetközi kutatócsoport olyan mesterséges intelligencia modelleken dolgozik, amelyek képesek elemezni a bálnák és a rágcsálók hangjait. Tehát azért attól még, hogy morzsi kutyának megtudjuk, hogy mi a baj, attól még talán egy picit messze vagyunk. Az a cél, hogy a gépi tanulás segítségével dekódolják az állati kommunikációt, és a jövőben akár beszélgetni is tudjunk az állatokkal. Mit szóltok ez? Én nem biztos, hogy akarnám tudni, hogy a kutya mindig mit mond.
1: Hát amúgy őszintén én ebben nem hiszek, hogy én a kutyámmal majd fogok tudni kommunikálni. Rengeteg ilyen, hát ilyen próbálkozást láttam, hogy olyan nyakörv, ami ugye tehát AI segítségével, már van olyan is amúgy, hogy AI segítségével lefordítja, de szerintem amúgy ezek olyan mondatok, amik bele vannak generálva, és hogyha ugatást hall, akkor azokat lejátsza. Szóval szerintem ezek sehogy nem fognak tudni működni.
0: Igen, azért azt mondjuk elfelejtjük, hogy eddig egy csomó minden, amit abszolút lehetetlen volt, az AI segítségével lehetséges lesz. De ez tényleg egyébként egy tipikus esete ennek, hogy ez egy akkora kamu volt, és ezer igen. éve játszunk ezzel, hogy állatlefordító applikáció, majd most akkor megtudjuk, hogy a kutya mit mond. És egyébként miért is ne lehetne? Bár nem vagyok benne biztos, hogy mindig szeretném tudni, hogy a kutya mit szeretne nekem mondani. Tehát gondoljatok csak bele, hogy így. Tudom, azért a kutya látott már mindent, olyat is, amire nem gondoltátok volna, hogy szerettük volna, hogy lássa a kutyus, úgyhogy nem biztos, hogy olyan nagyon-nagyon kellemes megjegyzései
2: hát
0: lennének.
2: Meg ugye, tehát mondjuk a kutya nem tudja az emberi szavakat, szóval így valahogy megtalálni az alternatívát, hogy mire gondolhat. Tehát hogy, hogy igazából azt tudod megmutatni, hogy ez az ugatás azt jelenti, hogy alma, hogy arra tárgyra gondol, de ő azt magát a szót nem tudja.
0: Egyébként az nagyon érdekes, amit mondasz, hogy egyébként a kutyának, vagy bármilyen állatnak lehet, hogy a nyelvezete az teljesen más. Tehát oké, hogy le tudja fordítani emberi szavakra mondjuk az AI, de hogy azok az emberi szavak, azok lehet, hogy valami teljesen ómagyarul vannak, vagy akármilyen nyelven. Tehát honnan gondoljuk például, hogy magyarul fog beszélni a kutya lefordítva?
3: Én például olyat láttam, hogy ilyen gombokat helyeztek ki, ami ugye előre meg volt adva, hogy egy-egy szót jelent, és akkor a kutya olyanokat így a mancsával megnyomta, hogy amúgy ilyen rengeteg csúnya szót, meg akárhogy szeretne enni, hogy ezt így megtanították neki, hogy...
1: De mondjuk én abban hiszek. Én azt hiszek, hogy már tudják tanítani, hogy ha éhes, akkor nyom meg ezt a gombot.
0: Igen, egy régebbi kutatást egyszer olvastam, azt mondják, hogy egy darab evolúciós lépésre van a kutya attól, hogy tudjon beszélni. Ez pusztán egyébként a hangképző szerveinek köszönhető, hogy még nem tud. De az, hogy a kutya el tudja dönteni, hogy ha megnyom egy gombot, akkor azon milyen hang van, és hogy az mit jelent, arra abszolút képes. Hát gondoljatok csak bele, hogy igazából a mindennapokban is, hogyha valamit szólunk egy kutyának, nagyon hamar megtanulja a kifejezéseket, akár teljesen családspecifikusan is, tehát nem csak annyit tud, hogy ül, vagy áll, vagy megyünk enni, hanem egy csomó mindent, amit csak mi magunk találunk ki. Nekem például a kiskutyám abszolút tudja, hogy mit jelent az S betűs szó, de hogyha nem azt mondom neki, hogy sétálni, csak hogy S betűs szó. És ő erre már pontosan megtanulta, hogy ilyenkor arról van szó, hogy sétálni fogunk menni. Úgyhogy erre abszolút van lehetőség. Az, hogy ezt hogyan lehet lefordítani AI-jal, hát szerintem azért még egy picit messze vagyunk az AI-tól. Ti egyébként használnátok ilyen applikációt?
3: Én egyáltalán nem, mert én amúgy sem szeretek használni AI-t semmihez, és úgy vagyok vele, hogy tényleg én sem akarom tudni, hogy mire gondol a kutyám, inkább csak ott legyen, ugasson, és akkor én úgy el vagyok vele.
1: Én nem hiszek benne, nem tudom. Nekem ez még távoli.
0: Túl sok az a titok, amit tud szerintem azért igen. Egy kutya vagy egy cica. Jó, mondjuk a bálna lehet, hogy nem fog akkorákat szivárogtatni, bár nem tudom, hogy a szegény bálna gondozók erről mit gondolnának. Hát érdekes, az mindenképpen így van. No, menjünk egy kicsit tovább. Lesz a mai napon játékunk is, úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni egészen 8 óráig. Ennek keretében pedig vannak kérdéseink, amik már régóta mennek itt a Táska Rádióban reggelente. 5 darab kérdésünk, erre kell válaszolni. Ha jól tudom, most itt nézek a többiekre, hogy Facebookon, illetve Instagramon lehet válaszolni.
1: Igen,
0: ugye?
1: Így van,
0: pontosan. Az 5 kérdés pedig így hangzik. Mikor nyitott meg a már vártalak kávézó és pékség? Hogy hívják a tulajdonosokat? Mi a már vártalak nevének eredete? Milyen események lesznek júniusban a már vártalakban? És mit található a már vártalak pékség és kávézó mellett? Ezeket várjuk Instagramon és Facebookon, facebook.com/Táska Rádió. Ide jöhetnek az üzenetek, és aki nagyon ügyesen megválaszolja ezeket a kérdéseket, az nyerhet nálunk ma reggel. El fogjuk még mondani ezeket.
1: Dori.
0: Igen.
4: Mondd el még egyszer a kérdéseket, jó? Ott van lent.
0: Elolvasom még egyszer a kérdéseket.
4: Várj, lehet.
0: Igen. Szóval, mikor nyitott meg a Márvártalak kávézó és pékség? Hogy hívják a tulajdonosokat? Mi a Márvártalak nevének eredete? Milyen események lesznek júniusban a Márvártalakban? Mi található a Márvártalak pékség és kávézó mellett? Úgyhogy ezeket olvastam fel kérdésnek. Hamarosan kiderül, hogy ezzel vajon mi
5: lehet. A bejegyzésben találják a kérdéseket, jó? Mert véletlenül a régiek kerültek.
0: Á, véletlenül a régiek kerültek ki. De egyébként nagyon hasonló a téma, tehát ne tessék aggódni.
5: Ez
0: nem.
5: Szépsége.
0: Igen, tehát hogyha valaki felmegy most a Facebook és Instagram oldalunkra, akkor nem arról fog kérdéseket találni, hogy egyébként milyen atomfizikai kísérleteket lehet elvégezni adott és adott elemben, hanem nagyon hasonló témáról lesz szó. De semmi baj, élőadás varázsa, még fogunk beszélni mindenképpen a kérdésekről. Előtte viszont érkezik már is a Disco Lines felvétele. Pörögjünk egy kicsit fel, itt van már is a No Broke Boys.

0: Szolér az előző percekben, ez volt az Unom már itt a Táska Rádióban. Mi viszont nem mondjuk a jó témákat, itt a Vekkere, pontos idő 6 óra 22 perc. Mint említettem, a műsor elején ma egy ilyen kis állatos blokkal kezdünk. Például van itt egy jó kis témánk arról, hogy a békák csak csukott szemmel tudnak nyelni. De először is, állj! Ki az az újságíró, aki fogja magát reggel fel, kell leül, és azzal foglalkozik, hogy a békák tudnak-e nyelni, vagy sem?
1: Mindegy, sok ideje van.
0: Igen, ne veszünk el a részletekben. Bármilyen furcsán is hangzik, a békáknak be kell csukniuk a szemüket ahhoz, hogy le tudják nyelni a zsákmányukat. A szemgolyóik ilyenkor valójában besüllyednek a fejükbe, és mechanikus nyomásuk segítségével tudják lefelé nyomni a torkukon az ételt.
1: Tehát a szemükkel nyomják le a kaját.
0: Egyébként igen, tehát hogy már úgy néz ki, mint hogyha így lenne. Szeretnétek békák lenni?
2: Nem,
0: tehát,
2: hogy nem, nem, nagyon nem. De én amúgy nem is tudom, múltkor olvastam, hogy a békák pislognak. Tudtátok, hogy a békák pislognak? De ilyen nagyon ilyen vékony, átlátszó hártyával pislognak?
0: Hát egyébként logikus, nem? Hát van szemük, akkor pislognak.
2: Hát nem tudom, én azt hittem nem pislognak. Hát én nem láttam még békát pislogni. Hát
3: de igen, akkor mesélyben. Hogyan van renne ilyen nedves a szemük, hogyha nem pislognak?
2: Hát mert a vízben vannak.
0: De az nem volt.
1: Ez nem jelent semmit.
0: Úgy érzek, és anatómiát még érdemes lenne ezzel kapcsolatban tanulni. Szerintem az nem biztos, hogy jól segít a béke szemének.
2: Nem baj, de most komolyan láthatok békát pislogni? Rendes, igazi, élő békát pislogni?
1: Igen.
3: Én nem nézem így ennyire a békákat.
0: Köszönöm szépen. Itt van a helyes megfejtés. Miért nézném meg?
3: Nincs ennyi szabad időm nekem.
1: De kiskorodban nem gyűjtöttél békákat?
2: Én gyűjtöttem.
0: Én nagyon féltem a békáktól,
1: képzeljétek. Bemenni, annyira sok ilyen kis béka ikra volt, hogy én vittem be az óvodába is.
0: Ja, biztos, örültek neked, igen, nagyon,
1: igen,
0: gondolom.
1: De örültek neki, igen.
0: Tényleg? Én rettegtem nagyon mindenféle ilyen hüllőtől.
1: Az óvónénik meg is dicsértek, hogy én vittem be ilyet, és hogy meg lehet mutatni más gyerekeknek, mert más gyerekek nem láttak ilyet.
4: Az óvónénik megdicsértek, mert bevittél békát, amit összeszedtél?
1: Igen.
3: Milyen óvodába jártál? De csak azért kérdezem, mert én egyszer összetettem egy csigát, amit be se tudtam vinni, az ajtóig nem jutottam, mert megállította
1: izé. Még katicákat is gyűjtöttünk.
2: Én Bodabácsot is hazavittem.
3: Ó, Bodabácsot szerintem mindenki.
4: Igen, én azt akarom, hogy Bodabácsot szerintem mindenki. Meg ti csináltatok olyat, tudjátok, hogy ilyen hangyát így hagytátok, hogy rámaszon a kezetekre.
2: Nem, a hangyáktól félek.
3: Nem, a hangyáktól félek.
4: Én nagyon sokat csináltam, amikor kisebb voltam, hogy láttam ilyen pici hangyát, tehát nem nagyot, a nagy az mások. Meg az túl gyorsan megy, hanem ilyen pici hangyát, ami lassan megy, így lerakom a kezem, és hagyom, hogy rámaszol, és így mászkál körbe.
2: Persze, majd a vörös hangyák közé beteszem a kezem.
4: Na, az nem.
0: Na igen, tehát itt azért nagyon nem mindegy, és akkor kiderült most, hogy gyakorlatilag mindannyian más állattól félünk, amivel nem lehetne. Én inkább vagyok a béka ellen, mint a béka mellett. A hangyákkal én is jobban el tudtam lenni. Viszont azért most térjünk egy kicsit vissza így az alapvető témához. Tehát azért mégiscsak arról beszélünk, hogy most megtudtuk, hogy nem pislog, vagy pislog igazából a béka, de valószínűleg azért nem láttuk, mert éppen lehet, hogy megette a zsákmányát, és közben benyomódott a szeme.
2: Én nem tudom elképzelni. Én nem tudom azt elképzelni, hogy eszik, és közben nem tudom, eltűnik a szem a gyomrába. Tehát, hogy így...
3: De ilyen, ugye... egyébként így azt látjuk kívülről, hogy így egyszer csak ott van egy ilyen lyuk, és nincs ott a szeme.
2: Nem, mert pislog, becsukja a szemét.
3: De várjál, én ezt most úgy tudom elképzelni, hogy lecsukja ugye a szemét, akkor ott van ez a, nem tudom mi, amivel lecsukja a szemét, és akkor egyszer csak eltűnik, és lesz ott egy ilyen horpadás.
4: De mert az van, hogy elvileg, szóval azért hiszik az emberek, hogy nem pislognak a békek, mert hogy olyan vékony az a hártya a szemén, amivel pislog, hogy mi úgy néz ki, mintha nem pislogna. Tehát valójában, hogyha a szemével lenyomja a falatot, akkor ha olyan vékony a hártya, hogy nem látszik, hogy pislog, akkor gödröt kéne látni a szem helyén, nem?
3: Igen. Ezt igen. Mondtam.
4: Szóval igen.
3: Mert azért nem látjuk a békákat pislogni, de eddig senkinek nem volt rá ideje, hogy megnézze.
2: Vagy, mert nincsenek békák. Ez csak illúzió.
3: Ja, amúgy ilyen. Bárki, aki eddig látott békát vagy fogott, az ne higgyél neki.
0: És egyébként...
3: csak oda halucináltad.
0: Hát ez a legjobb megfejtés. Tehát véletlenül sem az, hogy egyébként nem nagyon szoktunk békákat nézegetni. És egyébként,
3: hogyha
0: most így megnézzük, hogy akkor térjünk vissza az újságíró oldalához. Tehát valaki nem elég, hogy megnézte, hogy a béka pislog, még megnézte a békát pislog. pislogni evés közben is, hogy vajon bemegy-e a szeme, vagy nem megy be. És megfejtette, hogy bemegy a szeme. Egészen elképesztő, nem?
5: Hát szegény még, ha biztos zavarba volt.
0: Hát én is zavarban lennék, hogyha valaki éppen evés közben és szembenyomódás közben nézne engem. Na mindegy is, evés közben viszont titeket reméljük senki nem fog nézni, hogyha a Márvártalakba elmentek. És hogyan tudtok a legkomfortosabban elmenni a Márvártalakba? Hát úgy, hogyha ma reggel velünk játszotok. Itt van nálam most már a rendes kérdéslista, mindennek az alfája és omegája. Az 5 darab kérdés, amire válaszolni kell Facebookon, illetve Instagramon. Már is mondom. Hol található a Márvártalak pékség, kávézó, könyv és játékbolt? Igaz-e, hogy a Márvártalakban a kenyerek csak és kizárólag természetes kovásszal készülnek? Amikor belépsz a főbejáraton, jobbra mi található? A könyves vagy a kenyeres? Melyik évben lett a Márvártalak pékség, kávézó, könyv és játékbolt a Vizaboltok boltja első helyezettje? Illetve mi a neve annak a pékség, kávézó, könyv és játékboltnak, amit Fehérvár nappaliának neveznek? Az utolsó az olyan egészen egyszerű kérdésnek tűnik. De ha valaki lemaradt, akkor sincsen baj. facebook.com/táskarádió, illetve a Táskarádió Instagram oldala. Itt lehet ezeket megválaszolni, és nem sokkal 8 óra előtt ki fogjuk sorsolni majd a győztesünket. Most pedig megyünk tovább Sabrina Carpenter felvételével. Itt van már is a When Did You Get Hot?

0: még több sláger. Hamarosan. Reklám.
1: Nyereményjáték a Neckerben.
2: Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
3: Egy jól megérdemelt kávéval, sütivel,
4: vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
2: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt 30 ezer forint értékű ajándékutalványát.
4: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
2: Sorsolás június 17-én az élő Neckerben. Jöjjön a napi kérdés! Hol található a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt?
4: Igaz-e, hogy a már vártalakban a kenyerek csak és kizárólag természetes kovásszal készülnek?
2: Amikor belépsz a főbejáraton, jobbra mi található? A könyves vagy a kenyeres?
4: Melyik évben lett a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt a Vizaboltok boltja első helyezettje?
2: Mi a neve annak a Pékség kávézó könyv és játékboltnak, amit Fehérvár nappaliának neveznek?
0: Ez reklám volt.
4: Igaz-e, hogy a már vártalakban a kenyerek csak és kizárólag természetes kovásszal készülnek?
0: Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
5: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró, ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
5: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Mark Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
5: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Csíkrézi, Hedrik Mira, Kovács Jázmin, Rocadov Maja, Sarfjanka, Bodonyi Dani, Horváth Winter Kristóf és Bali Villő. Ebben a fél órában szó lesz egy videóról, amin egy férfi a Szahara közepén laptopozik, illetve arról az érdekes tényről, hogy egy ember az élete során 5-ször megkerülhetné a Földet. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte érkezzen Switch Disco és Ella Henderson közöse a React.

0: fullanyag addigra. 9 fejűtő táska rádiót te is beleférsz. Egy átlagos, aktív életmódot élő ember naponta nagyjából 7500 lépést tesz meg. Ha ezt felszorozzuk egy 80 éves élettartammal, az így megtett távolság körülbelül 200 ezer kilométer, ami megegyezik azzal, mintha 5-ször sétálnánk körbe a bolygót az egyenlítő mentén.
1: Én nem mennék el. Amúgy megkerülni a
2: bolygót. Azt mondod?
1: Nem tudom, ez olyan, mint aki a békákat vizsgálta, hogy akinek van ennyi szabad ideje, az nyugodtan menjen.
2: Egyébként igen, ez ilyen, hogy mondjam, a nagyon magas elitnek a luxusa egyébként az ilyeneket megcsinálni. Tehát amikor már így tényleg mindenre van pénzed, és akkor így már van annyi időd is mellé, hogy ilyeneket megcsinálj.
3: Én anti-sportoló vagyok, ami azt jelenti, hogy nem sétálok.
2: Csak
3: amúgy, igen, nem, amúgy, ha muszáj, akkor sétálok, de nem szeretek sétálni. És nem csinálnám meg. Bár egy bizonyos összegért, és mondjuk autóval, akkor megcsinálnám.
1: De ennek az a lényeg,
3: sétálva nem csinálnám, tehát nem sétálok.
4: Tehát akkor nem csinálnád meg.
3: Ja, akkor nem.
0: Hát meg ugye

0: Ez a sztori nyilván megszakításokkal, de hogy a mai napig tart. Tehát, hogy azért ez nem rövid távolság.
1: Tehát hát még a mai napig is folyamatosan megy?
0: Hát úgy folyamatosan, hogy néha abba adja, meg kell állnia, mert nyilvánvalóan nem lehet rászánni 35 évet arra, hogy körbejárd az egész
1: világot. Hát meg kell enni, inni, aludni, elvégezni a dolgot.
0: Jó, hát de ezek ilyen rövid megállások ahhoz képest, hogy mondjuk nyilván kell lennie hosszabb is. Tehát van olyan, hogy mit tudom én, haza kéne menni a családjához például. Tehát így nem mondhatod azt, hogy szevasz édesanyja, akkor 32 év múlva jövök, mert megkerülem a földet gyalog.
1: Hát de miért nem?
0: Mondjuk, neked mit szólna anyukát, hogyha közölnél egy ilyet Maja?
1: Hát először így nézne rám nagy szemekkel, majd utána mondaná, hogy menj el, vacsorára várlak haza. Az én szüleim nem aggódnának túlságosan miattam.
2: Engem kinevetnének, biztos nem hinnél.
0: Na és ilyenkor kell bizonyítani, hogy akkor mégis meg tudod csinálni.
2: Hát mondjuk, bár nem tudnám megcsinálni.
1: Fia, Fehérváron nem jutnék ki, fognám meg az első buszt, és jönnék haza, mert éhes lennék.
2: De hogy mennyi időkörbe sétálni a földet?
0: Hú, nagyon-nagyon-nagyon sok lett, nem tudom.
2: Hány?
0: Nincs benne, de egyébként a cikkben nem írták benne, hogy mennyi volt a pontos idő.
3: Hát, hogyha 80 év alatt mész körbe 5-ször, akkor 80-at elosztod 5-tel.
0: Na, ki az, aki nagyon jó matekból?
3: Szóval igen, villő. mennyi 80-at osztom előttel, ugye?
0: Igen.
3: 16?
4: 16, igen.
0: De egyiket az annyira nem vészes.
2: Az eddig életem. Hát ha mondjuk elkezdtem volna, mikor megszülettem körbesíteni, akkor most arra végeztem volna.
0: Akkor egy pár dolog, de egyiket gondoljatok bele, hogy ilyenkor így kimarad egy pár dolog az ember életében.
2: Mondjuk
0: tehát, hogy így...
2: megtanulni járni, vagy közben megtanulok járni?
0: Nem úgy, tehát nem akkor 0 és 16 év közben.
4: Hát, nem az első 16 évben mész el.
0: Igen, itt inkább arra gondolok, hogy itt így, mit tudom, még történik közben valami. Most induljunk ki a Jászminból, imádja a popzenéket, és gondolj bele, mennyi zene jelenik meg, amit nem tudsz meghallgatni, mert olyan területen jársz éppen, ahol nincsen zene. Tehát abból azért egy laza másfél-két-három év biztos, hogy mély Afrikában van.
3: Amúgy nem, én nem bírnám ki zene nélkül azt a 80 évet, az biztos.
1: Én se. AirPods-zal a fülembe mennék.
0: Amúgy igen. Egy jó playlisttel le lehetne sétálni. Nekem a legnagyobb ilyen sztorim az Budapesten volt, Angyalföldre, a déli pályaudvarra. El kellett döntenem, hogy veszek magamnak szendvicset, vagy veszek magamnak buszjegyet, és vettem egy szendvicset inkább magamnak, mert irtózatosan éhes voltam. 2,5 óra alatt le is sétáltam Angyalföld közepéről a déli pályaudvarig. Egyetlen egy dolog volt, ami segített ebbe, hogy volt nálam zene. Ha nem lett volna, akkor biztosan nem jutok végig. Tehát akkor valahol nem tudom, megállok, és mondom, hogy itt maradok.
3: Hát nekem nincs 80 évem arra szerintem, hogy ezt lesétáljam, nem tudom kinek van, de annyi időm biztos van is nektek is, hogy meghallgassátok ezt a számot, érkezem Teddy Swims-től, a Mr. Know-It-All.
0: Így is van, ezzel folytatjuk már is.

0: te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Hatalmasat megy a neten egy videó, ahol egy férfi a Szahara közepén egy mozgó teve hátán ülve, ölében a laptoppal dolgozik. Kiderült, hogy egy tech vállalkozóról van szó, aki be akarta bizonyítani, hogy a műholdas internetnek köszönhetően a világ legeldugottabb pontjáról is lehet multizni.
2: Ezt így kell csinálni, ez a 21. század, ez a kapitalizmus, ezt így szeretjük, hogy gyakorlatilag bárhol most már lehet dolgozni, ahol az ember csak akarja. Egyébként erről mindig az jut eszembe, nem mondjuk ki nyilván a nevét, mert termék megjelenítés, hogy volt egy kamionmárka, akik hasonló dolgokkal szoktak próbálkozni. Például felküldték egyszer Jean-Claude Van Damme-ot két kamion közé terpezben.
3: Azt láttam! Úgyhogy
2: ezek egyébként tök jó marketing húzások, én ezekben abszolút látok potenciált. Meg hát tényleg egyébként egy ilyen tök váratlan pillanat az, hogy fogja magát valaki és elkezd laptopozni a teve hátán.
4: Én megcsinálom, esküszöm.
3: Tényleg?
4: Én mindenhol magammal viszem a laptopomat. Hogyha ott van egy ötletem, akkor nyilván oda fogom venni a laptopomat és le fogom írni.
2: De nem lesz az úgy nagyon meleg egyiket, azon gondolom, ez jutott elsőre eszembe. Tudom, én vagyok az informatikus, de hogy irtózatosan fel tud melegedni
4: az
2: a laptopomat. Az
4: éjszaki sárnyék, elővenném a laptopomat.
3: Én azt mondom, jégakú.
2: Hát, igen, de mondjuk azért a sivatag és az ott levő hőmérséklet az nagyon nem arra van kitalálva egy laptop. Bár aztán lehet, hogy később fejlesztenek kifejezetten, ilyet
5: hát
2: nem tudom.
5: Honnan van wifi-je? Szóval,
2: hát ez a lényeg. Azt mondja, hogy műholdas internetet használ, nem?
5: De ha én meg megyek vonattal, és eljutunk a mező közepén megy a vonat, akkor soha nincsen térerőm.
2: Másik technológia. Tehát, hogy itt az a lényeg, a műholdas internetnek, ugye ilyen például nem mondjuk ki megint csak a márkának a nevét, de egy elég ismert cégnek van egy ilyen szolgáltatása, és ez gyakorlatilag arra szolgál, hogy ahelyett, hogy egyszerű mobilállomásokon kapcsolódna fel az internetre, ugye műholdon keresztül gyakorlatilag bárhol, ahol fölötted van terület, tehát hogy a levegőben nincsen, ami akadályozza a műholdas kapcsolatot, ott tudnak internetet csinálni, és így gyakorlatilag a világ legutolsó pontján is lehet internetet.
1: Nekem erről az jutott eszembe, hogy ugye az előző hírbe beszéltük, hogy ha zenét hallgathatnánk, akkor benne lennénk a nagy túrába, a sétába. Ha ezzel lehetne zenét hallgatni,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, és akkor nem kéne letölteni végtelen mennyiségű zenét.
1: Igen, és akkor megvan oldva.
4: Egy ponton meg a készülékén is lemerülnének amúgy.
2: Napelem. Egyébként, ha már ott vagyunk én a sivatagban.
4: Igen, de akkor nagyon felszerelten kéne menni. De akkor minden tölt.
1: Van napelemes powerbank. Viszek két napelemes powerbanket, mikor melyikkel töltem, aztán kész.
4: És 16 évig elég lesz.
1: Ha persze. Mindenre.
2: De mondjuk egyébként miért merül fel, hogy 16 évig szeretnénk kint laptopon dolgozni egy teve hátán a sivatagban?
1: Nem, most a sétáról, hogy 16 éve egyszer körbe menni a földet.
2: Ja, és akkor tehát, hogy közben dolgozzunk is, értem? Tehát, hogy akkor...
4: Meg zene is.
2: Igen, hallgassunk zenét, közben váltsuk meg a világot, és még sétáljuk is körbe.
4: Én amúgy, ez egy életút. Tevén megyünk, akkor az nem számít sétálásnak.
2: Hát, most akkor a teve sétál. Igen.
3: Hát, de akkor nem tevén megyünk, hanem sétálunk.
4: És sétálás közben nem lehet laptopozni.
2: De hogy nem. Sétálás közben megfogjuk egyik kezünkön a laptop. Na, azt csinálja utána, az már nagyon egyszerű, hát megkerülni a földet, csak úgy gyalog.
3: Hát ilyen magadhoz satóhatós ízi, asztallal.
2: Azaz, és akkor közben még az ember intézzem munkát magának. Én például keverhetnék adást a
3: táskarádió csimán lehetne. Vásároljon közben még részvényeket, meg mit
2: az,
3: tudom,
2: igen, lehet tőzsdézni is közben, kitaláljuk ezt mi. Na, ha valaki ezt
3: le kell védetni.
2: Igen, azt megígérhetjük, hogyha valaki ezt végigcsinálja, akkor behívjuk a táskarádióba, és mindenki éppen elbeszélgetünk vele egyet erről, mert ez nagyon-nagyon izgalmas lenne. Nem vagyok benne biztos, hogy túl sok jelentkező lesz.
1: Közben ne felejtsétek el, hogy játékban vagyunk, ugye ajándékutalványt lehet nyerni a már várt alakba. Mindjárt a kérdések is elhangzanak még egyszer, de előtte érkezzen Milky Chance-től a Camouflage.

0: reklám.
1: Nyeremény játék a Weckerben.
2: Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
3: Egy jól megérdemelt kávéval, sütivel,
4: vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
2: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt 30 ezer forint értékű ajándékutalványát.
4: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
2: Sorsolás június 17-én az élő Weckerben. Jöjjön a napi kérdés! Hol található a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt?
4: Igaz-e, hogy a már vártalakban a kenyerek csak és kizárólag természetes kovásszal készülnek?
2: Amikor belépsz a főbejáraton, jobbra mi található? A könyves vagy a kenyeres?
4: Melyik évben lett a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt a Vizaboltok boltja első helyezettje?
2: Mi a neve annak a Pékség kávézó könyv és játékboltnak, amit Fehérvár nappaliának neveznek?
0: Ez reklám volt. 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
5: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lissima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
5: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
5: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.

97 a Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Wecker. A mikrofonoknál Horváth Winter, Kristóf Rocanov Maja, Csikrézi, Bali Villő, Hedrik Mira, Sarf Janka, Bodonyi Dani és Kovács Jázmin. A következő fél órában megtudhatjuk, hogy egy férfinak 2253 neve van, és hogy 30 ezer forintos havi kávézó bérlet volt a világbajnokságon. De ne feledjétek a játékunkat is, és figyeljetek a kérdésekre, azonban előtte hallgassuk meg Dua Lipától a Training Season-t.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A 30 ezer forintos havi kávézó bérlet a világbajnokságon. Ugyanis a 2026-os labdarúgó világbajnokságon a FIFA kénytelen volt hivatalos közleményben magyarázkodni a félig üresen tátongó szektorok miatt a dél-koreai meccsen. A magyarázatuk az volt, hogy a szurkolók kifizették a méregdrága jegyeket, de ahelyett, hogy a helyükön ülnének, a stadion büféjében és folyosóin állnak, beszélgetnek és eresztik ki a gőzt, azaz pukiznak. Ti erről mit gondoltak? Ti a meccset néznétek inkább, vagy inkább ennétek? És eresztenétek ki a gőzt?
1: Hát egyértelműen a meccset. Mármint, hogy azért veszem meg, nem azért veszek jegyet, hogy a meccset nézzem.
2: Meg miközben nézed a meccset, közben is tudsz enni.
1: Tehát igen, tehát kimész, megveszed a valamit, aztán mész visszanézni a meccset, tehát hogy azt nem tudom elképzelni, tehát hogy mennyire lehetett rossz az a meccs, hogy inkább a kávézóba ültek.
3: Nem, van egy ilyen szint, ahol egyébként ezt már mi nem értjük meg átlag halandó polgárok egyébként, de hogy tényleg van egyébként főleg ilyen nagyon-nagyon erőteljes VIP szektoroknak olyan feladata, hogy igazából azért mész el, mert formálisan ott kell lenned a rendezvényen, vagy el kell menned a meccsre, de hogy egyébként nem az a lényeg, hogy megnézed a meccset, hanem hogy akkor kontaktolj, ismerj meg olyan embereket, akikkel üzleti kapcsolatot építhetsz, stb.
4: Őszintén, amúgy én, hogyha megvenném azt a jegyet, akkor természetesen a meccsre mennék, tehát hogy vennék mondjuk, nem tudom, Szotyit vagy valamit, és akkor úgy nézném. De amúgy én már voltam VIP-be, mert egyszer volt lehetőségem megnézni, és az olyan, hogy konkrétan vannak kitéve apró pici szendvicsek, nasik, ilyenek, és akkor közben be tudsz járkálni, bent is vannak amúgy tévék, de ugye úgymond ilyen páholyba vagy tehát nem is tudom ezt, hogy mondjam. Szóval, hogy az egy nagyon-nagyon felső kategóriás luxus, szóval amúgy azt úgy megérteném valamilyen szinten, de azt nem, hogy te kifizeted a jegyet azért, hogy elmenj, és kint vagy a büfébe.
3: Meg, na igen, az érdekes benne, mert hogyha még ott vagy és kontaktolsz, akkor úgy azt mondom oké, de hogy igen, kint kimenni a büfébe, meg de akkor tényleg már pazarlás az
1: igen,
3: egész.
1: Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy azt írja, hogy a szurkolók azok, akik kifizetik a jegyet, és helyett a büfébe voltak, tehát még csak nem is olyan emberek, akik csak a kontaktolásért
0: igen,
1: vannak ott.
0: Nem is a gazdag emberek, hanem azok, akik tényleg a meccs miatt mentek eredetileg.
5: De hogyha elmész a meccsre, akkor nem büfézni mész, hanem focit nézni.
0: Hát ez az, egy csomó pénzt elköltesz a büfébe, szóval ez még drágább amúgy meg, mert az se ingyen van.
5: Tehát vesz-e jegyet, hogy bemehessél büfézni, ahol még több pénzt fogsz elkölteni.
0: Igen.
4: Ez nem logikus.
5: Logikus, igen.
4: Amúgy láttátok, hogy rengeteg olyan videót láttam, ahol nem is tudom, a japánok voltak, vagy a kínaiak, nem tudom, de hogy a stadionba szedték a szemetet. És hogy
0: ezt én is láttam,
4: az nagyon
0: ezt
4: cuki
0: a
4: volt,
0: videót, hogy nekik a után
4: összetakarítottak, és hogy nekik ez a kultúrájuk, már volt egy interjú az egyik hölgyel, és mondta, hogy nekik ez a kultúrájuk, hogy ők nem hogy rendbe akarják hagyni itt a stadiont, és tök aranyosan ott szedték a szemetet, meg a popcorn, meg minden elszórt dolgot, és tök cukik voltak, amúgy tök jó volt látni.
0: Jó, de ez amúgy meg abból a szempontból fura, hogy érted, másnak is a szemetét így összeszedik, szóval, hogy...
3: De pont azért, hogy a közösségben gondolkodnak. Tehát, hogy ez nagyon fura, szoktunk látni keleti kultúrából ilyen videókat is, hogy a vonatra felnyomják őket, és akkor gyakorlatilag tényleg heringparti van a metrón, meg a vonaton, de hogy nekik sokkal jobban belefér az, hogy a személyes terükbe valaki belemenjen. Ez nekünk európai embernek furcsa. Ők viszont sokkal jobban közösségben gondolkodnak, és a közösség lényegében, hogy az a lényeg, hogy nem az a lényeg, hogy én kényelmesen elférjek a metrón, hanem az, hogy mindenki odaérjen a munkahelyére. Ugyanúgy, hogy nem az a lényeg, hogy én kényelmesen legyek el a meccsen, hanem az, hogy mindenkinek szép tiszta stadionja legyen.
5: Én láttam egy olyan videót is, hogy a japánok úgy mentek ki az úttestre ünnepelni, hogy megvárták, míg az autósoknak piros lesz, akkor berohantak, ünnepeltek, és akkor mire zöldre váltott már az autósoknak a lámpa, akkor így szétszélettek, tehát így nagyon betartják a szabályokat.
0: Hát ez nem semmi.
3: Hát azért tanulhatunk még tőlük, az biztos.
0: Igen, most pedig hallgassuk meg Disclosure és Leon Thomas közösét, a Deepert.

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A férfi, akinek 2253 neve van. Egy indiai férfi ugyanis hivatalosan is bekerült a hírekbe, miután a saját esküvői ceremóniája bő 20 perccel tovább tartott a tervezetnél. Az oka ugyanis az volt, hogy a hagyományok és a családi ősök tisztelete miatt a papnak ki kellett mondania a férfi mind a 2253 kereszt és vezeték nevét a fogadalom tételnél. A mennyasszony állítólag végigbírt a mosollyal.
1: Jézusom, most gondoljátok bele, hogy elmegy ügyet intézni, és ugye az ügyintézési papírokon valószínűleg mind az összes neve föl van vezetve, és akkor mennyi ideig tarthat? Mondjuk amúgy nem mondják ki. Szóval igazából is,
2: az igazolványára, konkrétan az igazolványon csak az van ráírva, hogy a keresztnevek listáját lásd ezen az oldalon. Ez van ráírva az igazolványára.
1: Tényleg?
3: Aha. Most megnéztem, hogy körülbelül, hát nagyon maximum 14 szó fér ki éppenséggel egy A4-es lap egy sorjába. Na most ebből, ha megtöltünk egy egészet...
2: Hat oldalas.
3: Hat oldal? Azt a mindenit.
1: Az durva basszus.
3: És gondoljatok bele, hogy a kórházban, amikor szólítják, tehát így megnézik, hogy Ahmed, tudja maga az, akinek hosszú neve van. Tehát...
4: De kitutálhattak ennyire a szülei?
1: Nem, amúgy ez ilyen vallásoknak
0: a tiszteletére.
3: De van ilyen kultúra, hogy felveszik sok-sok generációra.
2: Nem,
4: direkt, tehát utálták őt a szülei.
2: Én azt olvastam, hogy ő direkt be akart kerülni a Guinness rekordoknak a könyvébe. És akkor így megnézte, hogy, mit akart megváltoztatni, hogy mit lehet még, amit meg tud dönteni, és akkor felvett még sok nevet.
3: Hát egyáltalán az a fura, hogy erre van jogi lehetőség. Tehát,
1: ez az,
3: lehet,
1: hogy valakinek lehet hat oldalnyi neve.
3: Igen.
5: Én is ezt akartam mondani, ezt nem is értem, hogy lehetséges, mert hogy nem tudom, azt, hogy van öt vagy hat neve.
2: Azóta már igazából betiltották ezt.
3: Igen, tehát az a helyzet, hogy nálunk Magyarországon egyébként nagyon szigorú a névadási törvény, tehát ugye az is, hogy gyakorlatilag van egy fix lista, amiből lehet nevet adni.
1: Mondjuk a radiátor tudod adni a gyerekednek, az mondjuk kevésbé szigorú.
3: A részletekben neveztünk el, de attól függetlenül igen, tehát megvan az, hogy mennyi és milyen neveket adhatsz. Más országokban viszont ez abszolút nem ennyire szigorú. Nagyon sok helyen lehet adni gyakorlatilag bármit. Ugye Amerikában is gyakorlatilag bármit adhatsz a gyerekednek.
0: Hát ez mindig. Az, hogy már olyan videókat is láttam, hogy ilyen 2035-ben már hogy fogják hívni a gyerekedet, és akkor ilyeneket írtak, hogy YOLO meg...
3: Szóval, amit lehet. Hát ugye Magyarországon, ha jól emlékszem, az a szabály, hogy magyarul leírhatónak, tehát fonetikusan magyarul leírhatónak kell lenni a névnek, és akkor is még nem biztos, hogy el fogják fogadni. Amerikában meg érdemes megnézni Elon Musknak a gyerekét, akinek gyakorlatilag majdnem, hogy egy robotnak vagy egy számsornak a neve valójában.
0: De amúgy én azt nem értem csak, hogy most már konkrétan az összes gyümölcs név benne van a magyar nevek között. Szóval, hogy így bármilyen gyümölcsről már el tudod nevezni a gyerekedet.
4: Nekem van olyan barátnőm, akit Málnának hívnak, és a nővére meg Mandula.
3: De ezek már régóta adható nevek.
1: Képzeljétek el, nekem van egy olyan, a volt osztálytársamat úgy hívták, hogy Áprilka, mint Április, a nagyobb testvérét pedig úgy hívták, hogy Augusta, mint Augustus.
3: Egyébként ezek kreatívak, ki lehet ezt találni. Nekem volt egy ismerősöm, akik ikrek voltak, és az egyikőjük volt Kopány, a másikójuk pedig Vajk. Tehát... Ki vannak ezek találva, úgyhogy lehet kreatívkodni ezzel.
1: Nekem most az egyik ismerősöm Erika neve, és a tesója meg Erika.
3: Hát, nem kellett sokat gondolkodni a névválasztáson, de egyébként ez abszolút praktikus, főleg, hogyha az ember később tudja meg, hogy jaj, hát akkor most esetleg ikrek lesznek, vagy több gyerek lesz. Hát jó, mi legyen a nevem, hát akkor legyen az egyiknek a női megfelelője a másik.
0: Én amúgy nekünk a szomszédunknak 4 gyerekük van, és mindegyikőjük B betűs, szóval úgy van, hogy Betta, Borka, Barnus és Bejke, és olyan vicces, mert néha én is összekeverem meg a szülők.
1: Mi is
4: nálunk is így van, hogy az összes bátyámnak D betűvel kezdődik a neve, sőt, nekem a régi osztálytársamban olyan volt, ahol 5 vannak testvérek, és mindegyik Z betűvel kezdődik.
2: Tényleg is van az Zsadány, Zsejke, Zsombor,
4: Zsejke, Zsadány, Zsigmond, Zsanna.
1: Nálunk is így van, nálunk is mindenkinek M betűs.
3: Na látjátok, akkor mindenkinek van mégiscsak valami kis elem a nevében, ami miatt megvan a története. Nálunk édesapám döntött úgy, hogy mindenkinek a családban a monogramja az BD legyen, úgyhogy a kistesóm az Dorka, a másik kistesóm meg Dávid, és így mindenkinek BD-ja. a monogramja. Úgyhogy akkor igazából lassacskán érthető is igen. lesz, hogy miért akar valaki mondjuk ilyen nagyon hosszú nevet, ha ennek van kulturális alapja, ha meg a Guinness rekordok könyvébe bele akar kerülni, hát gratulálok, talált egy megoldást.
0: Hát igen, mindenki csinálja azt, amit a szíve akar, ezért menjünk is tovább Bibi Rexától a Heart Wants What It Wants-al.

0: legfrissebb sláger. Hamarosan. Reklám.
1: Nyereményjáték a Vekkerben. Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
2: Egy jó megérdemelt kávéval, sütivel,
3: vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
1: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékból 30 ezer forint értékű ajándékutalványát.
3: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
1: Sorsolás június 17-én az élő Vekkerben. Jöjjön a napi kérdés! Hol található a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt?
3: Igaz-e, hogy a már vártalakban a kenyerek csak és kizárólag természetes kovásszal készülnek?
1: Amikor belépsz a főbejáraton, jobbra mi található? A könyves vagy a kenyeres?
3: Melyik évben lett a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt a Vizaboltok boltja első helyezettje?
1: Mi a neve annak a Pékség kávézó könyv és játékboltnak, amit Fehérvár nappaliának neveznek?
0: Ez reklám volt. Hírek a Táskarádióban.
4: Kéken ragyogó új bókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő, a mikrofonnál balivillő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesimo-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
4: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Mark Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.

97 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál. Kovács Jászmin, Sarf Janka, Hedvig Mira, Bali Villő, Csikrézi, Horváth Vinták, Kristóf, Bodanyi Dani és a Rozanov Maja. Elérkeztünk sajnálatos módon az utolsó fél órához, de ne aggódjatok, itt is érdekes dolgokkal jövünk, mivel Spanyolországban létrejött olyan, hogy törölköző rendőrség, és 8 óra előtt még kisorsoljuk, hogy ki nyerte meg a nyereményjátékot. De hallgassunk meg előtte Dominic Fike-tól a White Keys-t.

0: 97 Táska Rádió, te is belefesz. Egy spanyolországi üdülőhelyen akkora háború dúl a reggeli legjobb napágyake, hogy a helyi önkormányzat kénytelen volt bevezetni a törölköző rendőrséget. A turisták ugyanis hajnali 4-kor lementek, letették törölközőjüket a partra, majd visszamentek aludni 10-ig. Mostantól a hatóság begyűjti az őrzetlenül hagyott törölközőket és napágyakat, a turistákat pedig közel 20 000 forintnak megfelelő büntetést kell kifizetnie a helyi találtárgyak osztályán, ha vissza akarják kapni a pokrócot.
1: Így is van. Tessék most már ebbe végre szabályt csinálni. Én ezzel abszolút egyetértek.
0: Ki az az agyilag hibbant ember, aki fel kell reggel 4-kor, lemegy a strandra, lerakja a törölközőjét, majd visszamegy aludni a szállásra.
2: Akkor már strandon is aludhatna amúgy.
3: De amúgy mi is ezt csináltuk nagyon sokszor. Persze, mert anyukám is mondta, hogy vigyük le a partra a törölközőket, ami alapból közel laktunk a tengerparthoz, de hogy vigyük le a törölközőket a tengerpartra, ilyen reggel 5 körül, és akkor majd visszamegyünk, mert lesz helyünk, mert különben tényleg nem volt hely. Tehát akkor semmi esélye nem volt, sehol nem tudtál leülni.
2: Tudjátok, mi az, ami mindig mindenhol hat? A törölköző szép.
1: Hát az alapvetően kötelező elem, de szerintem Magyarországon mindjárt.
2: Igen.
1: Rablásgátló törölköző. Egyébként meg nem látjátok az üzleti lehetőséget ebben. Tehát az egy dolog, hogy én a saját törölközőmet leadom, hogy lerakom oda. Jön az ártatlan turista, jaj, nincs hova mennem, és egyszer csak megszóltam, hogy kedves turista, néhány euróért mit szólnál, hogyha megkapnád azt a helyet mára?
2: Amúgy ez
3: nem is rossz, hogy megvendék, ez szerintem működne amúgy.
4: De itt Magyarországon, amúgy Velencén úgy van szerintem, hogy ott például tavaly nem is engedték be, csak pénzért magára így a strandra, ami amúgy egy szabad strand, de hogy pénzért engedték be az embereket, meg csak az ott lakókat. Szóval, hogyha nem lakcímkártyával kellett elvileg oda menned, én nem tudom, mert Jézusom. Én nem jártam oda, de hogy lakcímkártyával kellett oda menned, és aki ott lakott, ezt ingyen beengedték, aki meg nem, hát az meg

0: ott lakók ingyen mennek be, aki meg nem ott lakik, az is be, hát csak kell neki venni belépőt.
1: Igen, de azért itt kicsit el vagyunk tévedve ebben, tehát Magyarországon azért akkora strand nincsen, ahol egyébként ennek például rendesen, hogy mondjam, piaci értéke lenne például annak, hogy mondjuk törölközőket rakjunk ki, vagy
2: hát
1: napágyakat próbáljunk.
2: Lassan azért a Velencei tóba sincs.
1: Hát meg lassan a Velencei tó sincs hozzá, igen, aminek a partján lehet.
2: Nekem volt az egyik ismerősöm mesélte, hogy elmentek egy szállodába, és nekik le kellett foglalni előre a napágyakat, hogy mire mennek, legyen szabad napágyuk, és úgy van, hogy odamész, és akkor elmondod, hogy nekem ezt én elfoglaltam, tehát akkor légy szíves, állj fel. Tehát konkrétan fölállíthatod az embert, hogy te ezt elfoglaltad, és ez a te napágyad. De amúgy a másik kérdésem az lett volna, hogy loptak-e már valamit el tőletek a magyar törölköző széfek által?
1: Soha, nem. Semmit. Állj, lekopogjuk, jó
2: ne
1: hangosan. De nem, hát a törölköző széf, tehát, hogy mondjam, ez egy olyan szentség, amit nem törünk meg. Tehát ha törölköző széfhez, aki hozzányúl, az a legnagyobb bűnös. Igen.
0: De amúgy én már kicsit kezdtem leszokni. Tehát, hogy én nem szoktam, hogy mellett akargatni.
2: Hát el fog tűnni a cuccom.
0: Amúgy nem, így se tűnt el.
1: A magyarok istene itt van veled.
0: Szerintem ez nem igaz, ez a törölköző dolog.
1: Hát, vagy nem tudod, mert még nem volt. Tehát, hogy ameddig le van takarva, így van. Úgyhogy a törölközők szelleme legyen ott veled mindig.
3: Igen, szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy a külföldi santakon kellene ez a törölköző rendőrség. Mi viszont most menjünk tovább imádó Mundival, az Esztellentével.

Egyenesen Szegedről az Imangó Mundi az előző percekben, ez volt az Estelente itt a Táska Rádióban. Ahogy ígértük, itt az idő sorsolni. Volt egy kis nyereményjátékunk, ami az elmúlt hetekben ment a rádióban, a Már Vártalak kávézóval kapcsolatban, és itt az idő.

0: hogy a válaszaitoknak végre teremjen, reméljük, egy kis péksüti, vagy valami kis kávé. Itt van már Jászminnál a kis sorsoló gépünk, amivel beírtuk az összes nevet, aki jelentkezett eddig. És Jászmin, most a te hüvelykujjadon van a világ szeme és füle. Nyomd meg a gombot, és lássuk, hogy ki lett a győztes. Nagyon pörög.
1: Kérek egy kis drukkolást. Oké. Rácné Skirányi Dóri lett a győztes.
0: Dóri, gratulálunk!
1: Gratulálunk!
0: Na, és mi lett a nyereménye Dórinak közben?
2: Mi a nyeremény?
0: Na, mi a nyeremény?
1: 30 000 forint értékű ajándékutalvány a Már Vártalak Pékség játékbolt, könyvbolt, mindenféle jóságos bolt van.
0: Így van, gratulálunk nagyon sok szeretettel, fel fogunk téged keresni majd a Táskarádió nevében, és akkor majd megkapod a nyereményedet is. Figyeljetek, van még vissza körülbelül 2 percünk, 2,5 percünk, és hát kezdődik a nyári szünet. Hogy fog nektek ezt telni, lányok?
1: Bulizással.
3: Bulizással, tanulás. És sok alvással.
4: Nekem tanulással.
1: Ez kamu, biztosan tanulni.
4: Igen, mert érettségizni fogok ősszel, szóval.
3: Oh. Ja, amúgy nekem is kéne tanulni, mert én is érettségizni fogok.
4: Mellette lesz szórakozás, meg lesz edzésem is, meg versenyem is, szóval így ilyen kiegyensúlyozott lesz a nyár.
0: Akkor lesz itt bőven mit csinálni. Legyen nagyon szép nyaratok, velem is valószínűleg csak szeptemberben fogtok találkozni. Kedves Táskarádió hallgatók, nektek pedig szintén legyen nagyon-nagyon szép nyaratok. A Táskarádió szól nektek majd a legjobb strandolások mellé, akkor is, amikor éppen a legnagyobb melegben próbáltok valami árnyékot keresni, maradjatok a 97.5-tel. A mai reggelen hallottátok Kovács Jászmint, Sarfi Ankát, Hedrik Mirát, Bali Villőt, Csikrézit, Horváth Winter Kristófot, Roczanov Maját, és engem, Bodonyi Danit, és a mikrofont, ami éppen nem akarja azt, hogy az asztalhoz hozzáérjek. Legyen szép gyaratok! Sziasztok! Már is folytatjuk Taylor Swift felvételével. Itt van már is a Fate of Ophelia.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
8: A 97.5 Táska Rádió bemutatja.
9: Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
2: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 8 óra.
10: Hírek a Táska Rádióban.
11: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohony Edit, ifjúsági regényíró ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
11: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Mark Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
11: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
2: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fürjes Csenge. A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózati szolgáltatás, amit 2011-ben alapított a pekingi székhelyű ByteDance cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideók készítésére szolgál.
1: Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra Kínán kívüli piacokon. A ByteDance 2016. szeptemberében indította el először a Downit, a TikTok elődjét a kínai piacon. Elérhetővé vált az Egyesült Államokban, miután 2018. augusztus 2-án egyesült a Musical.ly-vel. A TikTok és a Downit hasonlóak és lényegében ugyanaz az alkalmazás, azonban külön szerven futnak, hogy megfeleljenek a kínai cenzúra korlátozásának. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 3 másodperccel akár 3 percig. Az alkalmazás népszerű Ázsiában, az Egyesült Államokban és a világ más részein is. A TikTok Kínában Downit néven működik, szerverei olyan országokban megtalálhatóak, ahol az alkalmazás elérhető.
0: A TikTokot Indiában véglegesen az Elektronikai és Információtechnológiai Minisztérium 2020. június 29-én tiltotta be 223 további kínai programmal közösen. A kiadott közlemény szerint ezek a programok elfogultak voltak India függetlenségével és integritásával, India védelmével, a közbiztonság és az előírásokkal szemben. A tiltásra azt követően került sor, hogy összecsapások voltak az indiai és a kínai seregek között a ladokat Nyugat-Kínától elválasztó, megkérdőjelezett határ mentén. Az indiai kormány szerint a tiltásra az 1,3 milliárd állampolgár adatainak és biztonságának érdekében volt szükség. Ezzel meg akarták állítani a technológiát, mely ellopja és tiltott módon továbbítja a felhasználók adatait, meg nem engedett módszerrel India határán kívülre. A cenzúrában nem szerepel pontosan, milyen nemzetbiztonsági érdeket sértettek meg, mellyel több indiait értek el, mint korábban. Egy kockázati tőketársaság partnere azt mondta, bár India tiltása egy populista, jó érzést keltő döntés volt, szerinte ez nem rossz, mert ez valami olyasmi, amit Kína már régóta csinál, és így a világ többi része is megteheti ezt Kínával.
1: A platform 10 éveseket és fiatal felnőtteket, teljes jogú hírességeket státuszára késztet, akik közül sokan szerződést kötnek szponzorokkal és művészeti ügynökségekkel, és akiknek híre meghaladja a TikTok hatókörét. Írjátok meg nekünk Facebookon, hogy nektek ki a kedvenc TikTok keretek.
2: 97.5 Táskarádió. Te is bele

0: runway.
1: Tudsz jobbat?
2: Minden kedvenc egy helyen.
3: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hegyi Vivien, Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A zene egy igazi gyógyír tud lenni a problémáinkra. Azért hallgatunk zenét, hogy egy kicsit elszakadjunk a világtól, és átélhessük azt a flow élményt, amit az alkotók is átéltek a zene készítésekor. És ha egy zene nem csak szórakoztatásra készült, hanem mondani valója is van, akkor a hallgatók, akiknek ugyanolyan problémáik vannak, mint a zenekészítőinek, nagyon könnyen tudnak azonosulni vele. Ezt használta ki mesteri szinten a 21 Pilots, akik a zeneikkel segítenek az embereknek legyőzni a szorongást és a depressziót.
4: Sokan azt gondolják, hogy a 21 Pilots egy zenekar, holott már csak egy duóról van szó. Tyler Joseph az egyik alapító, aki mai napig tagja az együttesnek, 2009-ben találkozott először Nick Thomas-szel egy kosárlabda meccsen, és hirtelen nagyon jó barátok lettek. Nem sokkal később ugyanarra az egyetemre jelentkeztek, és egy közös lakásba költöztek, aminek a pincéjében megszülettek az első dalaik. Az egyetemen ismerték meg a harmadik tagot, Chris-t, aki nagyon jó dalszövegíró, ő írta az első zenéiket. Ekkoriban rengeteg környékbeli rendezvényen felléptek, ami minden irányba befolyásolta a stílusukat. Mivel eleinte nem nagyon tudták lekötni a közönség figyelmét, a színpadon jelmezekkel, maszkokkal próbálkoztak, ami a későbbi logókat, albumborítókat is befolyásolta. 2009 végén megjelent az első albumuk, ami a saját nevüket viselte.

0: A nevet egyébként egy színdarab inspirálta, ami arról szól, hogy egy férfi a II. Világháborúban gyári hibás repülőgép alkatrészeket adott el, hogy segítsen a családjának, de végül az alkatrészek miatt 21 pilóta az életét vesztette. A logójuk is sokat változott az évek alatt, a videoklippekben pedig szinte minden okkal történik, és mindennek jelentése van. Egy egész marketing kampányt építettek a rejtett utalások, kódolt üzenetek köré, még egy külön oldaluk is van, ahova titkosított üzeneteket posztolnak, amiket a rajongók fejtegethetnek, hogy minél többet megtudjanak a dalokban leírt világról. Műfajilag nagyon nehéz besorolni őket bárhova is, mivel az évek alatt nagyon sok minden befolyásolta a stílusukat. Valahol az alternatív, a rock és a rap elemei között mozognak, de sokan tiltakoznak, hogy bármennyire is közük lenne a rockhoz, mivel például nagyon ritkán használnak elektromos gitárt. Ezen kívül sok olyan elektronikus zenéből származó technikát használnak, ami egyáltalán nem jellemző a rock zenére.
1: Ben Nick és Chris elhagyták a bandát tanulmányaik miatt, egyikük pedig beajánlotta új tagnak Josh Dent, aki azelőtt is dobolt már másik együttesekben. Így jött létre a végleges felállás. Ebben az időszakban szinte mindent maguknak csináltak, ingyen osztogatták a lemezeiket az egyetemen, néha Tyler anyukája adott el koncertjegyeket. 2012-ben megjelent az első klipjük, ami nagyobb kiadók figyelmét is felkeltette, és végül az Atlantic Records egyik leányvállalata leszerződtette őket. Náluk jelent meg a harmadik, egyben legismertebb albumuk is,

0: Innentől már könnyebben mentek a dolgok, teltházas koncertjeik voltak, és elnyerték az emberek, illetve a média elismerését is, 2017-ben pedig Grammy-díjat is nyertek. De mitől is lettek ilyen sikeresek?
1: A legtöbb dalszövegük depresszióról, szorongásról szól. A felgyorsult világ és az internet miatt mindenki kapcsolatban van egymással, viszont amennyire összeköt minket az internet, annyira távol is tart minket egymástól. Emiatt a 20 év alattiak több mint fele küzd depresszióval. A 21 Pilots dalok pedig pont ezekkel a problémákkal foglalkoznak. Taylor például felvállalta, hogy ő maga is sok mentális problémával küzd, emiatt még közelebb került rajongóihoz. A zenékben, videókban egy teljes alternatív univerzumot kitaláltak szereplőkkel, helyszínekkel, amik mind valamilyen érzést, hangulatot jelképeznek, így segítenek az embereknek megérteni, legyőzni a problémáikat. Több zenében konkrétan Taylor személyes problémáit, történeteit mesélik el, és ezeket folyamatosan bővítgetik az oldalukra posztolt kézzel írt üzenetekkel, képekkel.

Az új albumukhoz, a Trenchhez kapcsolódó üzenetekben például Tyler alter egója, Clancy, azt meséli el, hogy mi történik vele az alternatív világban. Létrehoztak egy rajongói közösséget is, a Skeleton Clicket, vagyis a Csontváz Klubot, ahol szintén segíteni próbálnak az embereknek. Mindez pedig úgy teszik, hogy közben még szórakoztatnak is vele.

0: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Teobald Timi, szép laki Emma és Szigül Barnabás. Egy zseniális magyar mérnök találmánya tízezerek életét mentette volna meg Törökországban. A 70-es évek óta létezik egy technológia, amely egy zseniális magyar mérnök, Tarics Sándor szabadalmaztatott találmánya. Az óbudai születésű Tarics a 2010-es évek elején a földkerekség legidősebb élő olimpiai bajnoka volt. 2016-ban 103 éves korában hunyt el San Francisco melletti otthonában. Olimpiai aranyérmét 23 évesen 1936-ban Berlinben szerezte a magyar vízilabda válogatott tagjaként. A Tarics életműnek legalább annyira fontos eleme a földrengés biztos építkezés technológiának kifejlesztése, mint az olimpiai bajnoki cím.
1: Tarics Sándor a budapesti József Nándor Műszaki és Gazdasági Egyetemen szerzett építészetmérnöki diplomát a 30-as évek derekán. Vízilabdás pályafutása befejeztével 1941-ben hosszas tanulmányúton vett részt az Egyesült Államokban, majd 1943-ban hazatérve doktori fokozatot szerzett. A háború után az utolsók egyikeként határok lezárása előtt 1948-ban még ki tudott vándorolni az Egyesült Államokba, ahol óriási karriert futott be építészmérnökként. A dobostorta adta az ötletét.
2: A földrengés biztos építkezés technológiáját a 70-es években dolgoztak ki, az ötletet egy hungarikum a dobostorta adta. A speciális édesség rétegesen épül fel, egy sor piskóta, egy sor csokikrém, majd a tetején égetett cukor. És Tarics úgy gondolta, a hasonló elven épített házakat nem dönti romba a földrengés, mivel az emeletek vízszintesen elmozdulnak, ahelyett, hogy a falak összetörnének.
0: Tarics Sándor 1979-es szabadalmában földrengés szigetelő törmör gumipogácsákat használt, amelyeket azóta is előszeretettel alkalmaztak a középmagas épületeknél és az autópálya hidaknál Japánban és az Egyesült Államokban, vagyis ott, ahol van rá pénz.
1: Tarics szabadalma akkora sikert aratott, hogy a magyar tudóst foglalkoztatták az ENSZ földrengés ügyi szakbizottságában is.
2: Törökországban és Szíriában azonban nem volt pénz a Tarics módszer alkalmazására, illetve a házak nagy része még 1979 előtt épült ózsdi tákolmány volt, amelyek kártyavárként omlottak össze a földmozgás hatására, maguk alátemetve emberek tízezreit. Borítékolható, hogy az újjáépítés során már beépítik a Tarics féle földrengés csillapító gumipogácsákat.
3: A 97-es Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fresti Zsófia és Kovács Réka. Minden kémia Bonnie Garmus. A Minden kémia egy 60-as években Amerikában játszódó regény, amikor teljesen a nagyműszempillák és a feleségek kötelességeiről szóló útmutató könyvek világában élünk.
1: Ekkor próbál boldogulni a különc és zseniális tudós Elizabeth Zott, hogy végre elismerjék és a férfiaktól ne csak lenézést és mellőzést kapjon. Elizabeth élete már párszor a feje tetejére állt, egy tragikus baleset következtében elveszette a párját, Calvin Evans, a furcsa zsenit, akivel egy kutatáson dolgoztak együtt.
0: A férfi halála után azonban néhány kutató úgy gondolta, amivel egy nőnek nem lehet önálló tanulmánya, ellopják tőle. Ráadásul Elizabeth hamarosan egy egyedülálló anyává válik, és az egyetlen segítsége a bozontos, kíváncsi kutyája 630.
1: Elizabethet viszont egy csomó váratlan fordulat éri, amikor egy uzsonnalopás következményeként hamarosan egy országszerte ismert főzőműsor szereplője lesz. Mivel a kémia szempontjából közelíti meg a főzést, valami teljesen újat alkotott, és végül minden nő példaképe lesz.
0: A könyvben egyébként Elizabeth karaktere a legmeghatározóbb, a szarkasztikus, kellehetetlen zseni, aki természetesnek veszi, hogy magát adja, és nem tetteti magát butának, csak azért, mert a társadalom azt mondja.
1: A véleménye sokszor megbotránkoztatja az embereket, de senki nem tudja megcáfolni, hiszen kiszállna vitába egy ilyen tudóssal. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne egy könyvet olvasni a feminizmusról, álmokról és a kémiáról.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.
2: A te zenéd. A te kedvenced. A te rádiód.

0: 97.5 Táskarádióta is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoltán és Bognár Lilla. Egy 70 éves nagymama 52 vízpartot tisztított meg egy év alatt, és megmutatta, hogy sohasem túl késő vigyázni a bolygónkra. A Föld az egyetlen otthonunk, de néha úgy tűnik, hogy ezt elfelejtjük. Ez egy ajándék mindannyiunknak, és gondoskodnunk kell róla, de nem mindig sikerül. De néhány ember igazi hős, aki valóban a bolygó megmentésével foglalkozik, gondoskodik a jövőjéről, és mindent megtesz, hogy megőrizze lélegzetel állító szépségét.
1: Pat Smith, az Egyesült Királyságban élő Cromwell állampolgára észrevette a szennyezés problémáját, és saját hatalmas hozzájárulást tesz annak megoldásához. A 70 éves nagymama látott egy műanyag szennyezésről szóló dokumentumfilmet, és nagyon érdekelte a probléma. Nem tudott aludni azon az éjszakán, és amikor másnap reggel felébredt, úgy döntött, hogy csinál valamit. Szóval kihívás elé állította magát, hetente egy strandot akart megtisztítani. A szülővárosában, Cromwellben élő emberek támogatták az ötletét, és néhány önkéntesre és az unokájával teljesítette az elhatározását, és megtisztította Cromwell 52 strandját. De ez nem a történet vége, folytatja a küldetését, hogy a világ jobb hely legyen.
0: Pat Smith elindította az utolsó szívószál nevű kampányt is. Küldetése, hogy felhívja a figyelmet a műanyag szívószálak haszontalanságára és kártékonyságára, és hogy szülővárosát, Cornwallt és a világ többi részét szívószálmentessé tegye. A szívószál egyértelmű példája a teljesen felesleges, egyszer használatos műanyagnak nagy mennyiségben. Ez végül a hulladéklerakóba és az óceánokba kerül, és megöli a tengeri életet. Minden műanyag szívószál túlél minden most a bolygón élő embert.
1: Még a kis dolgok is váratlanul globális problémákat okozhatnak, és mindannyian felelősek vagyunk ezért. De segíthetünk abban is, hogy megoldjuk. Pesvis bebizonyította, hogy mindig van mód arra, hogy hozzájárulj és megváltoztasd a helyzetet. Még egy kis környezetvédelem, védd a környezeted és gondold újra a közlekedésed.
0: Környezet kímélő a közösségi közlekedés. Az ipari gyárak működése az elsődleges oka a légkör szennyezettségének, de az autók okozta szennyezés a következő a listán. A járművek és utak gyártása, az üzemanyag előállítása és kibocsátása szintén szerepet játszik ebben. A legtöbb város úgy lett felépítve, hogy az autók használata elengedhetetlen tényezővé vált, így nagyon nehéz lehet megtalálni a megoldást erre a problémára. Azonban mindegy, hogy hol élsz, találhatsz más módot is a közlekedésre az autókon kívül.
1: Használj buszt, metrót, villamost. Ha Budapesten élsz, bizonyára utaztál már BKV-val, de a nagyobb városokon belül is adott ez a lehetőség. Ismerd meg lakóhelyet busz és villamos járatait, és legalább heti egyszer használd ezeket az autót helyett. Azonban ha teheted, menj tömegközlekedési eszközzel, amilyen gyakran csak tudsz, és csak akkor vedd elő az autót, ha nincs más lehetőséged.
0: Sokkal jobb, ha önerőből jutsz el a célállomásig. Gyalog is elmehetsz olyan helyekre, amelyek autóval pár percre vannak tőled, és ha van fölösleges időd, messzebbre is merészkedhet. Ha elég szerencsés vagy, és olyan helyen élsz, ahol a kerékpárutak megfelelően ki vannak építve, használd őket. A városokban kialakuló nagy forgalmi dugók miatt a bicikli lehet a leggyorsabb közlekedési eszköz. Ha vezet, tartsd karban a járművedet. Győződj meg arról, hogy a járműved szénmonoxid kibocsátása az előírásnak megfelelő. Ezzel is hozzájárulhatsz a környezetszennyezés megelőzéséhez.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is be.

0: 97.7 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Pinter Oliver és Kuruc Regina. Hallottál már arról a cégről, mely arra hivatott, hogy már tisztítsa a világ vizeit a rengeteg szeméttől? Ez a cég a For Ocean. Akárcsak egy szuperhős akciófilmben, két srác elhatározza, hogy saját kezükkel mentik meg bolygónk vizeit a pusztulástól. Ami nagyon elszomorító, hogy a történetben szereplő főgonosz az emberek, akik olyan nagy mennyiségű szeméttel árasztják el a tengereket és az óceánokat, hogy rengeteg állat életét veszti nap mint nap.
1: Na de ahogyan a szuperhősök se várják, hogy más megoldja helyettük, úgy szerencsére Alex és Andrev sem tétlenkedtek. Egy Bali szigetén töltött szörfös nyaralásuk során határozták el, hogy sok kicsi sokra megy alapon nekilátnak megtisztítani az óceánok vizét a mérhetetlenül sok műanyag hulladéktól. Nekiláttak tehát a két kezükkel megtisztítani a Bali partjait, és mindközben kidolgozták a For Ocean alapítvány ötletét, és rögtön az alapítás évében 262.714 font, azaz több mint 119.000 kg szeméttől szabadították meg a vizeket.
0: 100%-ban újra hasznosított hulladékból gyártott karkötőket készítenek, bárki megvásárolhatja az interneten vagy együttműködő partnereiken, mint az Ellen Vitálon keresztül. Bár a termékek árait sokan nagyon drágának gondolják, mégis a környezetről van szó, és a bevételt arra fordítják, hogy főállású szeméthalászokat alkalmaznak, akik egész éven át, heti 7 napon keresztül járják a tengereket és az óceánokat, és szemetet halásznak.
1: Ezen kívül olyan strand és tengerfenék tisztító akciókat is szerveznek, melyhez bárki csatlakozhat, akár egy nyaralás során is. Szerencsére annyira népszerűek ezek a közös környezettisztító események, hogy 2017-ben már 16 országban jelentkeztek önkéntesek, hogy tisztább és élhetőbb környezet és jövő teremtsenek világszerte. Alex és André példája tökéletesen bemutatja, hogy minden apró tett számít. A For Ocean szervezet célkitűzése, hogy elérjék az 5 millió fontnyi, azaz 2,3 millió kilogramnyi hulladék eltávolítását a környezetből. Ebben akár te is segítségükre lehetsz, akár önkéntesként, akár egy karkotő megvásárlásával, melynek bevételéből egy font, vagyis majdnem fél kiló szemét kihalászását tudják fedezni.
0: Ráadásul a karkötő árából támogatást kap a karkötő csomagolásának hátlapján szereplő tengeri állatot, élőlényt, delfint, rozmárt, bánát, tengeri teknőst, cápát, korallt, jeges medvét segítő szervezet is.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garain az idei, Sejhammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2010

0: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
1: Most erre igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
0: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
1: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Bali Villő, Sarf Janka, Hedrich Mira és Szigő Barnabás. Évszázadok óta tartó rejtély után kiderült, a magyarok ténylegesen leszármazottai-e a hunoknak. A hun magyar rokonság rejtélye megoldódott? Az elmúlt évtizedek egyik leghevesebb tudományos és közéleti vitája a magyarok eredete és a hunokkal való rokonság kérdése volt. Egy friss nemzetközi archeogenetikai kutatás azonban új fényt vet a történelmi kapcsolatokra. A kutatás szerint a magyarok közvetlen genetikai kapcsolatban állnak a hunokkal.
1: A kutatás fő eredményei. A Current Biology tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban 9 hun

0: 143 avar és 113 honfoglaláskori magyar genetikai mintát elemeztek. A kutatók három úgynevezett bevándorló mag populációt azonosítottak, amelyek az egyes korszakokban friss Európán kívüli eredetű népességet viseltek. A hunok, az avarok és a honfoglaló magyarok genetikai magja is a mai Mongólia területéről származik, és kapcsolatba hozható az ázsiai Xiongnu ázsiai hun birodalommal. Ez a felfedezés összhangban áll korábbi történeti felfedezésekkel, miszerint a hunok leszármazotti szerepet játszottak a Kárpát-medence benépesítésében.
1: Finnugor vagy hun eredet. A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a honfoglaló magyarok genetikailag nem mutatnak kapcsolatot a proto-ugor, finnugor népességgel. Ezzel cáfolják azt a korábban széles körben elfoglalt elméletet, hogy a magyarok a finnugor nyelvcsaládhoz tartozó népek közvetlen leszármazottai lennének. Ehelyett a honfoglaló genetikai háttere sokkal összetettebb, a hun és avar rokonság mellett iráni és más eurázsiai keveredések is megjelennek.
2: Mit jelent ez a magyarság történetére nézve? A kutatók arra is rámutatnak, hogy a honfoglaló magyarok nem elfoglalták a Kárpát-medencét, hanem genetikai rokonságban álltak már a korábban itt élő népességekkel. Ez azt sugallja, hogy a magyarok ősei szerves részét képezték a Kárpát-medence történetének, és nem kizárólag bevándorlóként érkeztek ide.
0: Történeti és tudományos kontextus. A hunokkal való rokonság kérdése régóta megosztja a tudományos közvéleményt. A nyelvészeti és régészeti kutatások sokáig nem igazolták a szoros kapcsolatot, mivel a finnugor nyelvcsaládba tartozó magyar nyelv és a hunok nyelvi öröksége között nincs közvetlen kapcsolat. A genetikai vizsgálatok azonban most új irányt adhatnak a kutatásnak. Bár a kutatás új adatokkal szolgált, még mindig nyitott kérdés, hogy a genetikai eredmények miként illeszkednek a kulturális és nyelvi örökséghez. Az is izgalmas lehet, hogy a hun-magyar rokonságot hogyan fogadja majd a történész és régész közösség, illetve milyen hatással lesz a nemzeti identitásról szóló diskurzusra. A hun-magyar kapcsolat újraértelmezése nem csak a múltunk megértését gazdagítja, hanem a jövőbeli kutatások számára is kiinduló pontot adhat.
3: 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lissima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes-óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Manapság egyre többet jön szembe velünk az, hogy milyen káros is a ruhagyártás. Viszont egészen eddig nem kaptunk egyértelmű választ arra, hogy miért is. Szóval itt az ideje a válasznak.
1: Az első lépés a plázákhoz vezető útig a ruhák legyártása. Például a pamut ruhákhoz gyapotot kell termelni. Igen, már ez is káros a környezetre. A gyapothoz ugyanis egy halomravarírtószer és borzasztó sok víz kell. Sőt, a világ összes haszonnövénye közül a gyapothoz szükséges a legtöbb vegyszer. De nem elég, hogy ezek az anyagok rossz hatással vannak a környezetre, a dolgozók egészségét is tönkreteszik. Az egyetlen megoldás itt az organikus gyapot lenne, de ez sajnos mindössze 1% az össztermelésnek.
0: További hatalmas probléma a ruhák színezése. A festékanyagok egy része ugyanis rákkeltő vegyületeket tartalmazhat. Ezután a színezett anyag várodákba kerül, ahol nők ezrei dolgoznak ébérért. Aztán következik a szállítás. A ruhákat hajóval, vonattal és kamionnal szállítják. Az export és import viszont jelentős szénkibocsátással jár. A világszintű gyártás 1994-től 2014-ig 400%-kal nőtt. Ez körülbelül 80 milliárd ruhadarabot jelent évente.
1: Minden ruha még egy fontos és rendkívül káros folyamaton átmegy. A mosás. A mosógépek rengeteg energiát és vizet használnak fel, de a szárítógépeknek több mint 6-szor annyi energia szükséges, mint egy mosógépnek. Emellett a kritikus pazarlás és szennyezés mellett nem csoda, hogy a ruhaipar az olajipar után a második legszennyezőbb.
0: Na de itt jön a kérdés. Ha ez a folyamat ennyire káros, mit tehetünk mi, hogy megállítsuk? Az első lépés az organikus pamutra váltás, az újrahasznosított anyagokból készült ruhák előnyben részesítése, valamint a használt ruha vásárlással való megbarátkozás lehet. Az is sokat segít, ha megpróbálunk kevesebbet mosni, így nem használunk el nagy mennyiségű vizet, valamint a ruhák kevesebb szeri mosása meghosszabbítja az élettartamukat is. Ha kedvenc pólód el is szakad, ne hajíts ki azonnal az ablakon. Próbáld megjavítani, vagy ha már nem lehetséges, ahelyett, hogy kidobnád, inkább vidd el egy adománygyűjtő szervezethez.
1: Mert ez is hatalmas probléma, az a nagy mennyiségű ruha, amit minden évben kidobunk. Európában minden ember évente körülbelül 26 kg ruhát vesz fel, majd 11 kg-ot kidob. Ezeknek a kidobott ruháknak 87%-a kommunális hulladékként végzi, vagyis válogatatlan formában lerakókba vagy égetőkbe kerül. Eközben világszerte 1%-át használjuk újra a textil hulladéknak. A ruhákból a szintetikus anyagok és vegyszerek a levegőbe, a földbe és a vízbe jutnak. A biológiai lebomlásuk pedig 200 évig is eltarthat.
0: Számos kezdeményezés indult a fenntartható divat kapcsán. Például sokan több hónapig vagy egy évig nem vásárolnak ruhát. Többek közt egy magyar divatújságíró, Mengyel Eszter is vállalkozott erre. Egy vele készült interjúban arra is kitért, hogy mennyire megrémítette a ruhaipar ilyen szintű káros hatása. A gyapott termesztés, a különböző vegyszerek gátlástalan használata és a ruhák megvarrása mögötti szomorú és felháborító igazság a napi 16 órát robotoló nőkről és gyerekekről mind arra ösztönözte, hogy belevágjon a kihívásba.
1: Valamint egyre több etikus divatcég kezdett munkába, és szerencsére fejlődést mutatnak. Na de mit nevezünk etikus cégnek? Például az olyan márkákat, amelyek nem számtalan vegyszerrel és rovarírtóval állítják elő a pamutot, vagy az olyanokat, akik rendes megélhetést biztosítanak a dolgozóiknak. E cégek sokkal minőségibb ruhákat állítanak elő, amik jóval tovább hordhatók. Magyarországon elérhető cégek például a Touch Me Not, a Leslo Fashion, vagy az Oat AV.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió, te is belefér.

0: 9-7-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A Nike története. A Nike egy amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat, amelyet Bill Bowerman és Phil Knieff alapított 1964-ben. Eredetileg a Blue Ribbon Sports néven. Az alapítók eredetileg a japán Onitsuka Tiger sportcipőket importálták, árulták az Egyesült Államokban. A vállalkozásukat 1971-ben átnevezték Nike-re, az ókori görög győzelmi istennőről elnevezve. A Nike sikere részben a cég marketing stratégiájának és az ikonikus swoosh logójának köszönhető. Az első Nike cipőpár, a Waffle Trainer 1974-ben jelent meg, és hamarosan az egyik legnépszerűbb sportmárkává vált. A cég tovább bővült, diverzifikálódott, és ma már nem csak sportcipőket és ruházatot, hanem sportszergyártással kapcsolatos különféle terméket is gyárt. A Nike a sportolók és a hírességek által népszerűsített Just Do It szlogenjéről ismert, és a vállalat az évek során számos sportszergyártó és cipőmárka felvásárlásával tovább erősítette a piac pozícióját. Fontos megjegyezni, hogy a Nike nem csak termékeivel, hanem az üzleti és marketing innovációjaival is hozzájárult a sportáruházati iparág fejlődéséhez. A vállalat márkája és termékei világszerte elismertek és széles körben használtak a sportolók és a sportkedvelők körében. És íme egy pár információ Phil Knieffről.
1: Phil Knieff teljes néven Philip Hampson Knieff, az amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat, a Nike alapítója. Oregon állam Portland városában született 1938. február 24-én. Phil Knieff sportolóként kezdte pályafutását, és a futballcsapat tagjaként részt vett az Oregoni Egyetem futballprogramjában. Az egyetemi évek során kezdett el érdeklődni a sportcipők és a sportruházatok iránt.
0: Az 1960-as évek elején együttműködve a futballedzőjével, Bill Bowermannal, Phil Knieff elkezdte importálni sportcipőket Japánból, különösen az Onitsuka Tiger márkájukat. Ezt a vállalkozást eredetileg a Blue Ribbon Sports néven alapították, és a két vállalkozó kisebb sportboltokban kezdte árusítani a japán sportcipőket.
1: A Blue Ribbon Sports sikeresen bővült. Phil Knieff és a Nike sikere a cég elhivatottságain, innovációin és markáns marketing stratégiáján alapult. Knieff 2004-ben lemondott a Nike vezérigazgatói posztjáról, de továbbra is aktív maradt a vállalatban, és továbbra is jelentős szerepe volt a Nike vezetésében. Phil Knieff személyes történetét részletezi a Súdok című önéletrajzi könyvében, amely bemutatja a Nike vállalat korai éveit és fejlődését. És te melyik sportmárkát szereted?
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az úgynevezett biomimikri életünk mindennapi részét képezi. Sokan nem is gondolnák, hogy az állat- és növényvilágban általánosnak számító dolgok mennyi fontos találmányt és hétköznapi eszközt iklettek. Bár ma már a gépekre és a modern eszközökre hagyatkozunk, sose felejtsük el, hogy mi mindent tanulhatunk a természettől.
1: A pókháló ötször nagyobb szakító szilárdságú, mint az acél, valamint a kevlárnál is ellenállóbb és hajlékonyabb anyag. Mesterségesen előállított változatából légzsák vagy golyóálló ruha készülhet, de a gyógyászat sebészeti varrófonálként vagy kötszerként is alkalmazhatja, hiszen biológiailag lebomlik és felszívódik. Különleges tulajdonsága a pókhálónak, hogy a madarak képesek észrevenni és akadálynak tekinteni azt, ellentétben a szintén átlátszó üveggel. Ezt alkalmazva Arnold Glass, német mérnök, a pókok hálóját utánozva hozott létre egy olyan technológiát, melynek révén az üveg a madarak által még látható fénytartományában úgy veri vissza a fényt, hogy a számukra egy látható rácsos hálót rajzol ki.
0: Egy namíb sivatagban élő bogárfaj életmódjának és vízhez jutási szokásainak különlegességét az adja, hogy a sivatagra telepedő hajnali ködben a megfelelő szögben megáll a széllel szemben. A bogár fedőszárnyán olyan göröngyök vannak, amelyek bevonatta magához vonzza a nedvességet. Az apró vízcseppek egyre nagyobb cseppekké állnak össze a bogár hátán, ezek aztán a gravitációnak és a dombocskák közötti víztaszító mélyedéseknek köszönhetően legördülnek a bogár rágó szervébe. A Dewbank Butter nevezetű tárgy, bár inkább hasonlít egy citromfacsaróra, ugyanúgy a bogár tulajdonsága alapján működik, vagyis a felület tetején összegyűlő víz lefolyik a tárolóba, s így ihatóvá válik. Ma már ezt a technológiát vízerőműveknél is használják.
1: A történetek szerint a tépőzár is a biomimikri egyik találmánya. George de Mestral egy kutyás kirándulás után észrevette, hogy kutyája szőrébe bogáncs ragadt. A növény hurkos vége ugyanis kiválóan tapad. Mestral végül poliamidból infravörös hőkezeléssel készítette el a ma használt tépőzárakat, másik néven bogányzárat.
0: A medveállatkák apró 8 lábú vízben élő élőlények. A víz nélkül kiszáradnak, mégis képesek arra, hogy akár 100 év után ismét feléledjenek. Ezen tulajdonságuk annak köszönhető, hogy haláluk után DNS-ük és fehérjéjük cukorral vonódik be. A cukor tartósító hatását alkalmazza ma is például a Biomatrica és a Nova Laboratories nevű cégek, ahol az élő vakcinákat cukorfóliába tekerik, hogy 6 hónapig fagyasztás nélkül is hatékonyak maradjanak.
1: Wilhelm Bartlott, botanikus professzor volt az, aki felismerte, hogy a lótusz levelei szinte makulátlanul tiszták. Mikroszkóp alatt megvizsgálva azt lehet látni, hogy a levelek enyhén redőzöttek és egy vékony viaszréteg védi a felszínüket a szennyeződésektől. Később ezt a módszert alkalmazták a kádak, az üvegek és a cserepek bevonásakor.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió óta is beleférsz a mikrofonoknál Takács Anna és beszélgető társam Kajos Milán. Ő egy fiatal mezőgazdász. Milán, honnan jött az ötlet?
1: Hát ötlet nem is jött, hanem inkább ebbe születtem bele. Édesapám segített mindig benne, tanítgatott, és hát engem nagyon érdekelt a dolog, nagyon kicsi korom óta, és talán ezért ragadott meg ennyire ez a dolog.
0: És hány éves voltál, amikor először bevontak a munkába?
1: Körülbelül 5-6 éves lettem, mikor pedálos kis traktoron elkezdtem a gyakorlást, már akkor a tolatással és egyéb műveletekkel. Körülbelül 7-8 éves lehettem, mikor már gépre ülhettem, akkor még édesapám mellett, avagy ott volt mellettem, 10 éves koromban már egyedül mentem a gépekkel.
0: Milyen gépek ezek?
1: Kis traktortól a nagy traktorig és egészen a kombájnig.
0: Szóval akkor te mindent csinálsz itt?
1: Igen.
0: És, semmi kivétel nincs, bármikor.
1: Bármit.
0: És te ezt iskola után is általános iskolába fogtad magad, hazajöttél és beültél a traktorba?
1: Így van, így van. Van, amikor még iskola előtt is, ha olyan szezonális munka volt, hogy muszáj volt korán csinálni, valamilyen időjárási tényező miatt, de igen, minden délután szinte az életem része.
0: Mi volt ebben neked vonzó?
1: Maga a gépek szeretete szerintem, és a munka gyönyörűsége, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt fogalmazni. Hát ez egy életforma, nem mindenkinek tetszik, de nekem nagyon megtetszett.
0: És akkor ezt a nyári szünetben is csinálod bármikor?
1: Hát igen, szinte az őszi szünetben ugye az őszi betakarítás zajlik szinte az egész szünetben, és nyáron pedig a nyári betakarítás és az utómunkálatok.
0: Mit termesztetek?
1: Kukoricát, búzát, árpát, napraforgót, repcét, és állattartással nem foglalkozunk, és kertészettel sem.
0: És te beülsz a traktorba, de te mit csinálsz, hogy nem mutatkozol, amíg te bennülsz?
1: Hát folyamatos figyelmet igényel, úgyhogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ülsz egész nap egy fülkében, és csak mész egy irányban, teljesen monoton a dolog, közben zenét hallgatok, az is kikapcsol, és maga a természet, maga a munkával való haladás, és az elvégzett munkának a szépsége, ez így összeadódik, és azért sok figyelmet is igényel az, hogy jól legyen elvégezve a munka, bármi probléma történik napközben, az egy nagy kihívás azt megoldani, illetve elvégezni.
0: És te online oktatás alatt, te volt, hogy a traktorból voltál bent online órán?
1: Igen, hát volt ilyen, ezt nem szeretem mondani, de hát sajnos volt olyan, hogy muszáj volt kimenni, és este tudtam megcsinálni az aznapra kiadott feladatokat.
0: És a házi, te azt mikor csinálod a tanulás részét az egésznek?
1: Hát egyből, hogy hazaérek, az számomra lehetetlen, hogy akkor tanulok. Inkább nagyon késő este, vagy korán reggel azért felkelek, hogy tanuljak.
0: Ez tényleg neked egy teljes életformát igényel. És hogy tervezed a jövőt? Van valami cél, saját földek?
1: Hát a cél az az, hogy édesapámtól átvenni az egész részét, szóval, hogy ne kelljen már neki annyit dolgozni, illetve saját céget alapítani, ott vezető lenni.
0: Tervezel tovább tanulást? Például valamilyen főiskolát, vagy amikor leérettségiztél, te már rögtön belevágsz az egészbe?
1: Hát nagyon szerettem volna agráregyetemet végezni, vagy hát még nem is mondtam le róla, de mivel be vagyunk gépesítve, és megvan annak a lehetőség, hogy már most dolgozhatnék egyből érettségi után, ezért nagyon elgondolkoztató, és fájna a szívem itt hagyni az egészet azért, hogy elmehessek közben egyetemre. Hát ez egy nagy dilemma, hogy lesz, de majd valahogy adja az élet, hogy alakul a dolog.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked, köszönöm a beszélgetést.
2: Topslágerek megállás nélkül, ez a BPM. Minden délután 2-től 6-ig.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Angliában található a White and Griffin fogadó, mely 1681-ben épült. Elsőre igazán csendesnek és nyugodtnak tűnik a hely. Történelmiesen néz ki, sok festmény, régies bútorzat és óriási csillárok. A napokban hotel és étterem kocsmaként üzemel, viszont egy meglehetősen erőszakos szellem is éli.
1: Andrew Williamson parakutatónak sikerült lencse végre kapnia a rejtélyes korsódobáló szellemet. A képen egy halvány női alak látható, akinek mikor kedve támad, hozzávág egy-egy korsót a neki nem tetsző italozó vendégekhez. Volt, hogy már polcokat is felborított, és még egyéb rongálásokat tett. Emiatt a hely veszélyesnek mondható, de ez nem riasztja vissza a vendégeket, sőt sokan azért mennek oda, hát ha pont akkor lesz kedve a szellemnek pár korsót elhajítania.
0: Egy férfi 2015-ben elment a hotelbe, hogy megbizonyosodjon a paranormális jelenségekről. Majd a szállás értékeléséhez ezt írta.
2: Igen, láttam egy szellemet. A szobánkból nagyon sok furcsa zajt hallottunk a bár felől. Az ott tartózkodásom alatt láttam egy szellemet, egy női alakot, tényleg láttam. Ez egy kissé megijesztett, így szóltam a vezetőségnek, akik kicsit sem lepődtek meg ezen. Összességében minden jó volt, leszámítva éjjel a zajokat, zörejeket és a szellemet.
0: Hogy miért ilyen dühös, ha italozó férfiakat lát, az még mindig rejtély. Ha kíváncsi vagy rá, hogy tényleg létezik-e a szellem, akkor irány a White and Griffin fogadó.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban 5 plusz 1 tippet hoztunk el nektek, hogy hogyan legyetek környezettudatosak.
1: Első tippünk, hogy a teltitek, válasszátok a helyi termelők kínálatát, mivel így őket is támogatjátok, de ami a legfontosabb, hogy csökkentitek a szállítás káros hatásait, például a szén-dioxid kibocsátást.
0: Második ötletünk, hogy otthonotokban cseréljétek le izzóitokat az energiatakarékos darabokra. Lehet, hogy ezek kicsit drágábbak, de előnyük, hogy 75%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, és élettartalmuk 10-szer hosszabb, mint a normál izzóké.
1: Harmadik javaslatunk, hogy a teltitek autó helyett használjatok tömegközlekedési eszközöket, például busz vagy vonatot, illetve a melegebb időkben a kerékpározás és a sétálás is nagyon egészséges, de a telekocsi rendszert is igénybe vehetitek. Viszont ha mindenképpen autóba kell ülnötök, gyakran ellenőrizzétek járművetek műszaki állapotát, mivel egy rossz műszaki állapotú autó sokkal többet fogyaszt, mint egy jól karbantartott. Ezen kívül még rengeteg más mód is van, hogy az utakon környezetbarátabbak legyetek, például, hogy minimalizáljátok a klíma használatát, hajtsatok lassabban, és ne pakoljátok tele csomagtartótokat.
0: Negyedik tippünként próbáljátok meghanyagolni az eldobható műanyag tasakokat és palackokat, mivel ezek lebomlási ideje közel 150 év is lehet. Helyette inkább próbáljátok ki a vászon bevásárló táskákat és a kulacsokat, mivel ezzel nem csak a természetet véditek, hanem pénztárcátokat is. Gondoljatok bele, mennyivel több pénz az, ha minden vásárlás, illetve ivás alkalmával megveszitek ezeket az egyszer használatos műanyagokat. Azt meg már nem is kell mondanunk, hogy egy szép bevásárló táska és egy szép kulacs mennyivel jobban mutat az ember kezében.
1: Következő tippünk, hogy ültessetek fát, mivel ezek oxigént termelnek, tisztítják a levegőt, árnyékot adnak, ami a nyári melegekben akár életet is menthet, mindemellett otthont adnak a madaraknak, és ha jól jártok, még gyümölcs is teremhet rajtuk.
0: Utolsó tippünk, hogy takarékoskodjatok a vízzel, mivel ez földünk legnagyobb kincse. Ma már sajnos több milliárd emberi legészséges ivóvíz hozzáférése nélkül. Mi még szerencsére nem érezzük ennek a hiányát, de közös felelősségünk, hogy ez így is maradjon. Vízfogyasztásotokat csökkentetitek, ha kádas fürdés helyett rövid zuhanyzást választotok, ha fogmosás közben elzárjátok a vizet, vagy csak ha szimplán megjavítjátok a csöpögő csapjaitokat.
1: Ne feledjük, hogy a környezet megóvása mindenki felelőssége. Egy kis odafigyeléssel mi is megvédhetjük élőhelyünket. Kezd el a környezettudatosságot már ma, mivel most még meg tudjuk változtatni jövőnket.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 95-ös rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták át szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Kéken ragyogó új bogfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes-óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró, ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vas Eszti, Schuller Vivi és Czeiner Atina. Most eláruljuk neked, hogyan is élt túl az érettségi évét. Abban minden egyetértünk, hogy végzősnek lenni bizony nem egyszerű. Ott van a szalagavató, a szerenád, a ballagás, az egyetemi jelentkezés, egyes helyeken a királyválasztás, valamint a legrettegettebb feladat az érettségi. Na de hogy is éljük túl az érettségi évét? Íme pár tipp egy egyetemi gólya tollából.
1: Készülj fel előre! Legjobb, ha már előző évben elkezdesz készülni a nagy feladatra. Választ ki az ötödik tárgyat, döntsd el, miből akarsz emeltezni, nézeges egyetemeket, szerez nyelvvizsgát. Azonban, ha a nyár utolsó hetében csaptál a homlokodra, akkor se csüggedj, hisz lehetetlen nem létezik. Így valóban sokkal nehezebb dolgod lesz, mint azoknak, akik már korábban eldöntötték, hogy milyen irányba haladjanak tovább. Azonban nem kell kétségbe esni. Utolsó évben is fel lehet készülni az érettségire, ha komolyan veszed.
2: Ne stresszelj rá! Ez valóban egy fontos része az életednek, hisz az elkövetkező éveket biztosan meghatározza, viszont nem az egész életed múlik rajta. Ha nem sikerül úgy, ahogy szeretted volna, bármikor megpróbálhatod újra. Egy egészséges vizsgadruk, egy kis izgatottság belefér, azonban nem szabad túlságosan ráparázni, hisz a túl sok izgalom levesz valamennyit a teljesítményedből.
0: Harmadik tipp, nevet félváról. A ló túloldalára sem szabad átesni. Muszáj rendesen tanulni, komolyan venni az egészet, mert csak így sikerülhet jól. A majd úgy is megtanulom előtte két nappal technika nem célra vezető. Még ha úgy is érzed, felesleges dolgokat kérnek, össze kell szorítanod a fogad és megcsinálni. Hidd el nekem, hogyha ez jól sikerül, utána soha többé nem fog téged senki ezzel a sok baromsággal nyaggatni.
1: Menj el nyílt napokra, edukáció kiállításra. Ezzel több legyet is üthetsz egy csapásra. Egyrészt legális lógás a suliból, és kiszakadhatsz egy kicsit a szürke hétköznapokból. Másrészt ez egy fontos lépés a pályaválasztásban. Nem leszek álszent, nem mondom azt, hogy 100%-osan megbizonyosodhatsz róla, hogy ez lesz az igazi. Viszont rájöhetsz arra, hogy az egyetem épületébe szívesen mész be, a mintaórákon kideríthetett valóban neked való a képzés, megkóstolhatod a szendvicseket a büfében, kérdezhetsz közvetlenül hallgatóktól is az egyetemi életről, esetleg a kollégiumot is megnézheted. Azonban, ha nem tervezel tovább tanulni, akkor is bátran látogass el az edukáció kiállításra, hiszen nyelviskolák és munkáltatók is kiszoktak települni.
2: Ötödik tipp, hogy túléld az érettségi évét. Bulizz sokat! Ugyan sok stresszel járó időszak ez, azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy rengeteg tök király dolog is van ebben az évben. Szalagavató, királyválasztás, ballagás, szerenád vagy bankett. Na meg a közös afterok az osztálytársakkal. Mind nagyon jó buli. Használd ki ezeket az eseményeket, hiszen csak egy lesz belőlük egész életedben.
0: Hatodik tipp, mozogj! Mivel idén rengeteget fogsz könyvek felett görnyedni, ezért ha időd engedi, mindenképpen sportolj valamit. Már az is elég, ha csak lemész a parkba sétálni egy nagyot, a lényeg, hogy ne ülj egész nap, mert egy pár hét után nagyon rosszul fogod érezni magad.
1: Gondolj a szüleidre is. Bár nem mondják, mégis jobban izgulnak az érettségi miatt, mint te. Ha kérik, hogy ülj le tanulni, ne kezd veszekedni velük, hanem zárd magadra az ajtót, aztán csinálj, amit szeretnél. Számukra ez több szempontból is stresszes. Egy olyan dologról van szó, amire közvetlenül nincs ráhatásuk, sokszor ilyenkor esik le nekik, hogy a picikéjük felnőtt, illetve kicsit magukban is kételkednek ilyenkor. Nem tudják, elég jól neveltek-e fel ahhoz, hogy felfogd a helyzet komolyságát. Ezek együttesen nagy nyomást jelentenek egy szülő számára. Időnként ez a nyomás elég érdekes módon jön ki rajtuk, de te próbálj velük türelmes lenni, és kérd tőlük is ugyanezt cserébe. Ugyanis ha a gyerek érettségizik, az az egész család számára megterhelő időszak.
2: Nyolcadik tippünk, hogy ne félj segítséget kérni. Ha valami nem megy, szólj a szüleidnek vagy a tanáraidnak. Nagyon fontos, hogyha valamit nem értesz, kérdezz. Rossz kérdés nem létezik, viszont ha pont ez a kérdés jön veled szembe az érettségén, te meg nem tudsz rá válaszolni, azzal értékes pontokat veszíthetsz. Kár lenne azokért a pontokért, ezért sose félj segítséget kérni.
0: Kilencedik tippünk arra, hogy éld túl az érettségi évét, hogy tölts időt az osztálytársaiddal. Na nem csak az órákra és a közös bulikra gondolok. Menjetek együtt moziba, sportolni, vagy csak simán üljetek be a Mekibe egyet kajálni. Nem sokára ugyanis külön utakra indultok, és nagyon meg fogjátok bánni, ha nem töltötök egymással elég időt. Még ha most úgy is érzed, annyira nem szereted az osztályodat, hidd el nekem, hiányozni fog később.
1: Hallgass a tanáraidra! Ha adnak valami továbbtanulással kapcsolatos tippet, azt érdemes megfogadni. Az idősebb tanárok ugyanis sok tanulót láttak már felnőni, példákat kaptak, jó és kevésbé jó döntésekre is. Ezért, ha nem is fogadod meg teljesen a tanárod tanácsát, megfontolni mindenképpen érdemes.
2: Itt van még plusz egy tipp nektek, hogy hogyan éljétek túl az érettségi évét. Menjetek el a gólyatáborba. Ha csak nincs valami előre lefixált nyaralásod, mindenképpen menj el a gólyatáborba. Egyrészt nagyon jó buli, másrészt ismerkedni is könnyebb, mint az iskolapadban. Megismerheted a leendő szak és évfolyamtársaidat, illetve olyan felsőbb éveseket, akikhez bármikor fordulhatsz, ha kérdésed van, vagy segítséget szeretnél kérni valakitől. Egy elsős élete semmiképpen sem egyszerű, de sokkal könnyebb, ha tudsz kire támaszkodni.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más. 95. Társa Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Simon Fruzsina. Te tudod, hogy mi a különbség a vega és a vegán között?
1: A vegetáriánusok, vegák, azok az emberek, akik nem esznek húst, még halat sem. A vegánok pedig egyáltalán nem fogyasztanak semmilyen állati eredeti terméket. Például tejet, tejtermékeket, tojást és még mézet sem. Egyszerűen megfogalmazva, a vegánok szigorú vegetáriánusok.
0: Sokak számára ez nem csak egy táplálkozási irányzat, hanem egy világnézet. A fő törekvése, eszméje az, hogy az ember lehetőségeihez mérten minél kevesebb állatnak okozzon szenvedést, és eltörölje az érezni képes állatok árucik státuszát. A legtöbb vegán nem csak a tányérján tagadja meg az állati eredetű termékeket, hanem a szórakozás, ruházkodás és a kozmetikai készítmények terén is.
1: Azok az emberek, akik nem vegánnak vallják magukat, azonban tisztán növényi étrendet követnek, van, hogy esznek mézet, esetleg bőrből készült ruhát is hordanak, mivel nem értenek egyet a vegánok céljaival. Így ők igazából nem csatlakoztak az állatvédelmi, állatjogi mozgalomhoz. Na de akkor miért hagyja el valaki a húst, állati termékeket az étkezéséből, hanem az eszmények miatt? A válasz igencsak egyszerű, hiszen mindenki másokból lesz vegán vagy vegetáriánus.
0: Mindenkinél más a motiváció, van, aki egészsége szempontjából lesz vegetáriánus vagy vegán, van, aki a környezetvédelem miatt, esetleg vallási okokból kifolyólag, vagy állatszeretetből állatvédelem miatt. De lehet csupán az is, hogy valaki undorodik a hústól. Azonban csak azok az emberek mondhatóak igazi vegánoknak, akik minden téren elkerülik az állatok kizsákmányolását.
1: Rengeteg pozitív hatása van a növényi alapú étkezésnek, vagy simán csak a hús elhagyásának. Az emberi szervezetnek is előnyére válhat ez az étkezési forma. A környezetvédelem szempontjából pedig ez az egyik legnagyobb lépés, amit tehetünk, hiszen például az a gabona mennyiség, amennyiből egy sertés fel tudunk hízzalni, akár tízszer annyi embert is ellátna, mint amennyi a sertés húsából jól lakna.
0: Sokakban azonban felmerülhet a kérdés. Ez tényleg egészséges? Rengetegen szkeptikusak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen elterjedt egy tévhit, miszerint azok, akik nem esznek húst, nem jutnak elég fehérjéhez. Ez azonban nem így van. Valóban egy kicsit jobban oda kell figyelni a táplálkozásra, ha vegetáriánusok vagyunk, de ugyanúgy tudunk elegendő növényi fehérjét is bevinni. Például a hüvelyesekből, gombából és más zöldségekből.
1: Néhányan azért nem mernek belevágni a növényi alapú étkezésbe, mert félnek, hogy nem tudnak majd így teljes értékű életet élni, és túl sok örömtől le kell mondaniuk, de manapság már nem kell ettől tartani. Mivel igencsak sok vegán étrendet követő ember van ma már, a kereslet miatt megnőtt a kínálat is. Szinte minden étteremben, boltban van már húsmentes, tejmentes opció. És azoknak, akik vegaként vágynak a hús ízére, különböző húspótló termékek is vannak számukra.
0: Azonban sok ember mégsem tud lemondani a húsról teljesen, hiába ért egyet valamelyik érvel. Így hát nem is csökkentik a napi húsbevitelt, tejtermékfogyasztást. Pedig ha minden ember egy kicsit kevesebb állati eredetű készítményt, húst enne, sokat érne összesen mind a környezetvédelem, mint az állatvédelem szempontjából. És még az egészségünkre is pozitív hatással lesz.
1: Ha valaki a héten nem minden nap eszik húst, vagy mondjuk csak hétfőnként no meat napot tart, már előrébb juttatta egy kicsivel mozgalmakat. Olyan apró változtatásokkal, mint a tejtermékek csökkentése, vagy a normál kozmetikumok helyett vegán, higiéniai termékek vásárlásával nagy dolgokat lehet elérni.
0: Te egyetértesz valamelyik mozgalommal?
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigl Barnapás és Bali Villő. Az axolotl. Az axolotl butus tekintete mögött a természet egyik legelképesztőbb képessége rejlik. Az axolotlök talán a világ legjellegzetesebb kétéltői. Aranyos, kissé butácska tekintetük, jellegzetes, mosolyra hajló szájuk miatt, kedvelt háziállatok, egyedi biológiai tulajdonságaik miatt azonban gyakran brutális állatkísérletek áldozatai.
1: Ezek az állatok pont olyan különlegesek, mint amilyen könnyen mosolyra fakasztanak. A többi szalamandrától eltérően az axolotlök a neoténiának nevezett jelenség során nem alakulnak át teljesen életük során, így bár kétéltűek, életük nagy részét víz alatt töltik. Fejlesztenek tüdőt és jellegzetes, fülszerű kopoltyúikkal lélegeznek a víz alatt. Vadon élve akár 15 évig is élhetnek, és átlagosan 23 cm-esre nőnek. Étrendjük változatos, kagylókat, apró halakat és rovarokat is fogyasztanak. Alig van belőle vadon élő példány.
0: Az axolotlök valójában képesek az átalakulásra, a tudósok mesterségesen is előidézték már fogságban tartott állatokon, és az átalakulás után olyan tulajdonságokat fejlesztenek, amelyek lehetővé tennék számukra a szárazföldi életet. A vadonban azonban még ismeretlen okokból ez nem történik meg. Az ok az, hogy a faj különleges élőhelyén nem váltakoznak a száraz és nedves időjárási körülmények. Néhány harántfogú gőte félének el kell hagyni a vizet, részben azért, mert a nedves élőhely, ahol élnek, a száraz évszakban kiszárad.
1: Az axolotlök emellett híresek hihetetlen regenerációs képességükről, amely segítségével szöveteket, szerveket és akár teljes testrészeket is újra tudnak növeszteni. A tudósok szeretnék jobban megérteni a folyamatot, mivel végső céljuk, hogy ezt az emberi gyógyászatban is hasznosítsák.
0: Bár lenyűgözőek egyedi biológiai tulajdonságaik miatt, kulturális jelentőségük is van Mexikóban. A legenda szerint Xolotl, a tűz és a villámlás azték istene, egyben Quetzalcoatl, vagyis tollas kígyó ikertestvére különféle formákat öltött, többek között egy szalamandrájét is, hogy elkerülje, hogy feláldozzák. Végül elfogták, és az axolotl is csemegévé vált, amit még ma is fogyasztanak Mexikóban.
1: Kulturális jelentősége ellenére a faj a Természetvédelmi Világszövetség szerint kritikusan veszélyeztetett. Úgy gondolják, hogy a vadonban kevesebb, mint 1000 egyet maradt fenn. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az axolotlök fennmaradásához létfontosságú vízi élőhelyek degradálódnak és szennyezettek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka és Vörös Csenge. A tüzi játékok rengeteg kutyának jelentenek megpróbáltatást, és ezért a gazdiknak is. Dúrogás, puffogás, hangoskodás, valami miatt az emberek nagy részét ez szórakoztatja, a kutyáknak viszont komoly stressz helyzetet jelent, amit kezelnünk kell. Ezért bemutatunk pár módszert, amivel meg tudod nyugtatni a kisállatot tűzijáték esetén.
1: Sajnos a petárdázós, dúrogós napok évente több ezer kutya tűnik el, és 40%-uk soha nem kerül vissza, 10%-uk pedig rövid időn belül meg is hal. Olyan ilyettel rohangálnak, hogy nem könnyű befogni őket, simán befutnak az autók közé és balesetet okoznak, szóval közös érdek, hogy felkészítsük őket.
0: Nem minden kutya stresszeli szét magát a dúrogástól, de ha a következő tüneteket látod, biztos, hogy problémát jeleznek. Liheg, feszülten járkál, remeg, árnyékként követi a gazdáját, elbújik, mancsol, hány, bepiszkít, rombol, lefagy, szökik, nagyon ugat, esetleg bántja saját magát. Mindennek az az oka, hogy az erős hanghatások nem kontrollálható környezeti stresszt jelentenek a kutyáknak, akik egyébként sokkal jobban hallanak, mint mi. A tüzi játéknak ráadásul van egy olyan mély frekvenciája, amit a kutyák fenyegetőnek találhatnak.
1: Sokféle szempontot vizsgáltak, és az a rendkívüli, hogy hajlamosabbak az érzékenységre az ivartalanított, idősebb, keverékkutyák, illetve azok, akiknek egyéb hangérzékenységük is van.
0: A tüzi játék napján a következőket tehetjük, hogy este ne kelljen nagyon izgulni. Legyen a kutyán biléta, a telefonszámmal, vagy esetleg csíp. Napközben jól mozgassuk meg egy hosszú sétával, játékkal. A megfelelő nyugtató jelentősen segíthet csökkenteni a tüneteket. Létezik viharkabát, illetve köthetünk nyugi csomót, ezeknek az a lényege, hogy jól szorosan körbeölelik, és ezzel nyugtatják a kutyát, és ha elég szorosak, és a mellkast minél nagyobb felületen lefedik, meglepően jó a hatásfokuk. De a nyugi csomót 15 percnél tovább ne hagyjuk rajta. Próbálkozhatunk feromonokkal és illóolajakkal, ártani nem fogunk velük, de ezeknek a készítményeknek csekélyebb a hatásuk.
1: Alakítsunk úgy a környezetét, hogy biztonságosnak érezze, legyen kényelmes, búvóhelye, boxa, kapcsoljunk neki lámpát, tegyük be a megnyugtató vidám zenét. Tereljük el még időben a figyelmét játékkal, rágbukával, tréninggel, mielőtt komoly pánikba esne. A kerti kutyákat is vigyük zárt helyre. Ne hagyjuk őket egyedül, és próbáljunk mi sem stresszelni. Minden hanghatás után adjunk finom falatot, az esti sétáltatás mindenképpen pórázon történjen.
2: A te rádiód.

0: 97.5 Társkarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-nek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Nerevecki Máté. Manapság a fake news és a clickbait, azaz a kamu hírek és a kattintás vadász hírek már a média alapvető fogalmaivá váltak, hála azoknak, akik félrevezető címekkel és hatalmas piros nyilakkal csalogatják az olvasókat, hogy rákattintsanak az adott cikkre. Legalább egyszer mindenkivel megesett már, hogy bedölt egy kamu hírnek, és lássuk be, nem is olyan könnyű elkerülni ezeket. Most bemutatunk pár ilyen híres álhírt és összeesküvés elméletet.
1: Az összeesküvés elméletek koronázatlan királya, a mérgező kondensz csík elmélet, sajnos vagy nem sajnos, számos hívőt tudhat magának világszinten. A hívők szerint a cél lehet a népességszabályozás, az időjárás befolyásolása, vagy épp a globális felmelegedés megakadályozása vagy felgyorsítása. A valós magyarázat, hogy a hajtóművekből kiáramló égéstermékekre kicsapódik, kifagy a légkörben lévő vízpára, pont úgy, ahogyan a normál felhőképződés során is a levegőben lebegő kis porszemcsék.
0: A műanyag zacskós rizs elméletet egy olyan videó indította el, amiben azt próbálták bizonygatni, hogy Kínában még a rizs is műanyagból készül, pedig a felvételen csak a műanyag gyártáshoz szükséges pellet készülését lehetett látni. A pánikot azt fokozta tovább, hogy egy indonéz nő azt állította, hogy családjában többen is rosszul lettek a műanyag rizs fogyasztása után. A hatóságok természetesen bebizonyították, hogy a zacskós rizs nem tartalmaz műanyagot a zacskón kívül.
1: A koronavírus járvány elején felröppent a hír, hogy a híres focista Cristiano Ronaldo átmenetileg kórházzá alakította szállodáit a betegek számára. Ebből annyi igaz, hogy Ronaldo tényleg sokszor nyilatkozik a vírus elleni védelem fontosságáról, de kórházat azért nem alapított.
0: Bizonyára mindenki szembe találkozott már azzal a videóval, amin egy amerikai golfpályán lefilmezett közel 4,6 méteres óriás aligátor kószál. A Guardian saját felületén számolt be az esetről, ráadásul egy korábbi 5 méteres példány befogását is megemlítették. A videó azonban több árulkodó jelet is tartalmaz, amelyek alapján hamar kiderült, hogy csak ügyes kreatív animációs szakemberek állnak a videó mögött. De az se szégyen, ha te is elhitted ezt a hírt, hiszen a floridai golfpályákon egy aligátor olyan, mint nálunk egy galamba nagyvárosban.
1: Egy kissé kakukk tojás az az eset, amikor egyetemista macedón tinédzserek 2016-ban az amerikai elnökválasztás témája körül alkottak egy egész fake news hálózatot. A tinédzsereket ráadásul nem is érdekelte a politika, csak szimplán pénzt és hírnevet akartak, és ezzel még büszkelkedtek is számtalan amerikai hírportálnak. Az már csak haba tortán, hogy a macedón városban külön kultusza lett a fiataloknak.
0: Nektek mi volt a legelképesztőbb álhír, amit hallottatok? Írjátok meg Facebookon!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A hieroglif és hieroglifikus szavak jelentése szentírás. A hellenisztikus korban, ugyanis Egyiptomban már csak jelentősebb állami és vallási épületeken alkalmazták. Hieroglif írásnak nevezzük a képírásos, vagy a képírásból kialakult logografikus írásokat, különösen, ha vallásos jellegű jelekről van szó. A hieroglif írások alapvetően szóírások. Az egyiptomi írás például már az időszámításunk előtti 3. évezred elején az ABC összes mással hangzóját és sok magánhangzóját is külön jelölhette. Az első ismert hieroglif írások körülbelül egy időben jelentek meg Mezopotámiában és Egyiptomban. A prezumer képírás később az írás technika miatt ékírássá alakult.
1: Az egyiptomi hieroglif írás első emlékei az archaikus korra tehetőek, mint a Narmer paletta vagy a Dzser sziklafeliratai Núbiában. A hieroglif írás fejlődésének több útja

0: Az utolsó egyiptomi hieroglif feliratok a kései római birodalomban, a kereszténység korszakában, az 5. században készültek. Ezután az óegyiptomi írás teljesen feledésbe merült.
1: Kelet és Dél-Kelet-Ázsiában mai napig használják a hieroglifikus írásokat. Mai állapotokban az eredeti képjel nem olyan ismerhető fel. Fokozottan áll ez az egyszerűsített írásmódokra is. Közép-Amerikában a maja írás és annak feltehető elődje az olmék írás használt hieroglif jeleket. Az olmék írás nagyon friss felfedezés, csak az 1990-es évek végén került elő az első olmék felirat. Korábban a térség történelmével foglalkozók nem is sejtették, hogy az olmékoknak volt írásbeliségük. Szimbólumaik, növények, rovarok és egyelőre teljesen ismeretlen jelentésűek.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország,

0: amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
1: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak: latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
0: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
1: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretében jutott a soros elnöki szerep.
0: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
1: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Yeah!

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Kéken ragyogó új bókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lissima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes-óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme-lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan deríts ki, mit akarsz az élettől.
1: Meg akarod tudni, hogy mi is az, amire az életedben leginkább vágysz? Sokan élik úgy az életüket, hogy fogalmuk sincs arról, mit akarnak. A szüleik mindig megmondják nekik, hogy milyen döntéseket hozzanak. Nehéznek tűnhet kideríteni, hogy te mit is akarsz pontosan az életedtől, és ez sok időt és erőfeszítést igényel. De megéri, csak légy elég kitartó.
0: Az első tippünk, hogy kérdezd meg magadtól. Döntsd el, hogy mik az igazán fontos dolgok az életedben. A család, a szerelem vagy az anyagi boldogulás? Ha erre sikerül válaszolnod, már is közelebb leszel ahhoz, hogy boldog és teljes életet élj.
1: Van hobbid? Sokat segíthet a különféle hobbik kipróbálása. Így megtudhatod, hogy mi is passzol hozzád, és mi nem. Használj ki minden lehetőséget, hogy többet megtudj magadról.
0: Milyennek látod a jövődet? Hogyan képzeled el magad 5 év múlva? Szeretni fogod ezt az életet? Olyan kérdésekre kell felelned magadnak, amelyektől talán kényelmetlenül fogod érezni magadat. Koncentrálj arra, hogy mely képességeidet szeretnéd továbbfejleszteni a következő 5 év alatt, és tervezd meg, hogy miképp érheted el azt. Ne add fel az álmaidat, és dolgozz mindig keményen a céljaid elérése érdekében. Ezt te hogy látod magad 5 év múlva?
1: Hát jó esetben addigra már túl leszek az érettségin, és egy egyetemre szeretnék járni, lehetőleg Pesten, mert ott laknak a nővéreim is, és 2 éve, mikor fölköltöztek, nekem az nagyon-nagyon rossz volt, mert így hirtelen egyke lettem, és ez nagyon hiányzik, úgyhogy szeretnék velük élni Pesten. Valamennyire szeretnék dolgozni is az egyetem mellett, hát nagyjából ennyi igazából. Hogy kiderítsd, mit akarsz az élettől, zárd ki a zavaró tényezőket. Van valami, ami az agyadra megy? Készíts egy listát arról, hogy mi idegesít téged. Ez határozottan segíteni fog abban, hogy boldogabb legyél. Ha választ adsz a kérdésekre, tisztán fogod látni a körülötted lévő dolgokat.
0: Ne bánkodj! Le kell számolnod a múltaddal ahhoz, hogy kiteljesedett és boldog életet élhess. Ami már megtörtént, az megtörtént, nem tudod megváltoztatni. Foglalkozz a jövőddel, és így tovább léphetsz. Ne rágódj a múltam, mert itt a tökéletes alkalom az általad vágyott élet megvalósításához. Ne feledd, élj a mának!
1: Beszélj róla! Ha sokat próbálkoztál, és még mindig nem tudod, hogy mit akarsz az élettől, és ettől egyre idegesebb vagy, akkor beszélj valakivel. Egy barát, család vagy egy szakember segíthet tisztábban látni, hiszen néha egy külső szemlélőre van szükség ahhoz, hogy az ember rájöjjön bizonyos dolgokra, amelyek eddig elkerülték a figyelmét.
0: Hogy kiderítsd, mit akarsz az életedtől, tisztába kell lenned, mit tesz igazán boldoggá. Az utolsó kérdés, ami segítséget nyújthat az életcélod megtalálásában, az, ha rájössz, mitől érzed magad boldognak. Csak néhány pillanatra lesz szükséged. Gondolkozz el rajta, hogy mit élvezel az életedben. Hogy mit csinálsz, amikor tele vagy energiával, vagy amikor ki szeretnél kapcsolódni. Ha egyszer már ráeszmélsz a téged boldoggá tevő dolgokra, a későbbiekben biztosabban fogod látni, hogy miért kell még küzdened az életedben.
1: Persze ez egyébként szerintem minden tinédzsernél nagyon változik, főleg ilyen korban, mert még egyikében ez tetszik, másikében pedig már tök más dolog iránt rajongok, úgyhogy szerintem ezt így nehéz így behatárolni, hogy ki mit akar az életétől ennyi idősen.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Gázsombor és Kovács Réka. A Carson Coma az egyik leghíresebbé vált feltörekvő magyar együttes. A zenekar mostani felállásban 2018 óta zenél, bár az együttes még más felállásban gimis zenekarként is működött.
1: A banda énekese és egyik frontembere, Fekete Giorgio, félig olasz származású, csak 2007-től fogva él Magyarországon. A Carson Comának egyébként olasz nyelvű száma is van, érdemes meghallgatni. Sok ütős számon kívül neki köszönhetjük a Big Like közmondást.
2: A zenekar másik főszövegírója és dalszerzője Héra Barnabás, akinek tulajdonítható többek között az Immunissá válunk, a Cringe Days, az Én még sohasem és az Elmélkedések egy magasabb rendű életforma esetleges hiányáról dalszövege is. Barnét nagyon érdekli a politika, azt is el tudná képzelni, hogy 20 év múlva politikai újságíró, vagy második kerületi polgármester lesz. Ha ezt a pályát választja, Giorgio lenne a strómanja.
0: Kun Bálint a billentyűs, csodálatosan tudja szavalni a bűnbánó elefántot, oda van a piros vita tigrisért, profi zsonglőrködik, és a többiek szerint a csapat legokosabb tagja.
1: Egyik gitárosuk, Bona Zsombor, aránykező szólóit sok dalban hallhatjuk. Mint a Song About My Grandma klipjéből is kiderült, neki megvolt a bónusz is.
2: Jónás Attila a basszusgitáros csodálatosan reklámozza a banda brandjét, és professzionális sörnyítónak minősül. Gál Péter oda van az Abba Tribute bandákért, és szeretne organista lenni a saját esküvőjén.
0: A zenekarnak egyébként az első albuma a Cordial Club volt, aminek a nagy része angol nyelvű dalokból áll. Az albumon lévő Song About My Grandma videóklipje még a magyar klipszemle fődíját is elnyerte.
1: A zenekarnak egyébként a klipjeit is érdemes megnézni, mivel az abszolút kaotikus vizuállal felfegyverkezett videók nagyon hozzájárulnak a számok hangulatához.
2: Érdekesség az is, hogy a pandémia, igaz, a zenekarnak sem volt könnyű időszak, sikerük mégis felfelé ívelt. Ugyanis ebben az időszakban a banda felvette a második nagy lemezét, és tavasszal fonogram díjasokká váltak az év felfedezettje kategóriában.
0: 2022-ben kiadták harmadik nagy lemezüket. Ennek az előfutára volt az osztálytalálkozó. A digitális analóg elég kísérletező, zeneileg és szövegileg egyaránt. Ajánlom mindenkinek a Carson Comát, mert a rock műfaján belül annyi mindent kipróbáltak, hogy garantáltan mindenki talál az ízlésének megfelelő dalt. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Domján Székely Boglárka, Hedrik Mira és Fülyes Csenge.
1: A hős Krúbi. Szemtelen, bátor, alpári, tehetséges, provokatív, egyedi, közönséges, szókimondó, obszén, különleges, tömeg, eredeti. Krúbit sok különféle jelzővel lehet illetni, de a rajongói tábora tagjaként bátran jelentem ki, hogy jelenleg Magyarország egyik leghíresebb és legkedveltebb előadója. Márpedig a sikert és a hírnevet nem osztogatják ingyen. Születési évem 94. Horváth Krisztián 1994-ben látta meg a napvilágot Pomázon, a nővérét elveszítette, a testvér elvesztésének témája a dalszövegeiben többször is előkerül. Középiskolába a Békés-megyeri Veres Péter gimnáziumban járt 2005 és 13 között, ahol megismerkedett, majd barátságot kötött egy mára szintén ismert rapperrel, Dénessel, Sallai Déles Bálinttal. A két rappernek több közös dala is született. Krúbi magánéletéről nem igazán tudunk sok infót érthető okokból. Kezdetben metás stílusban tevékenykedett, a Pregnant Veil Pain nevű zenekarban énekelt. Rap karrierjét 2017-ben kezdte. Első publikus dala a Pestiest, amit megjelenése óta már több mint 3 millióan tekintettek meg YouTube-on, legnézettebb rap dala pedig a Nehéz lábérzés. Zenéje szövegéről elmondható, hogy általában naturalisztikus, de mindeközben sokat mondó. Azonban a kormányt már keményen bíráló, az aktuál politikát felhasználó szövegei is jelentek meg. Krúbi többek között énekelt már Orbán Viktorról, Mészáros Lőrincről, Gyurcsány Ferencről és Mukandorról. Zenéinek többsége a Kill a Kikit, Eminem, Kendrick Lamar, Danny Brown, Between the Buried and Me, valamint az Alice in Chains együttes mind nagy hatással vannak. 2017-ben Krúbi a Scarcity Budapest Underground label tagjává vált, ugyanebben az évben a segítségükkel közönségszavazás révén bekerült a Kikeltető nevű tehetségkutató versenybe, amit végül meg is nyert. Krúbi első albuma a Nehéz lábérzés, ami 2018 májusában jelent meg. A stúdióalbum hatalmas jelképévé vált a Nehéz lábérzés dalból elhíresült Banán, amit bizonyos fellépések során néha magával is visz. Az első középlemeze a Zárolás feloldva címmel jelent meg. Második stúdióalbuma az Ösztönlény címet viseli, ami 2020 márciusában jelent meg, és bejelentette, hogy az album után tart egy szünetet és új projektet akar elkezdeni ebben az időben. A Beatóval alkotott duója, ami a Mirror Glimpse nevet viseli, több éve dolgozik együtt a dalok termelésén. Nemrégiben új albuma is megjelent a formáción. Nekem az egyik kedvencem, úgyhogy meghallgatását ajánlom.
0: 2021. novemberében jelent meg a Szív című dala, ami korábbi 2020-as betegségére tesz utalást. Szívizomgyulladás miatt kórházba került és mellőznie kellett a koncertezést. Krúbival rengetegen készítettek interjút, köztük Détót Kriszta az Elviszlek magammal nevű műsorában. Az interjú után így írt Krúbiról. Közgazdász diplomával a zsebében kezdett rapperkedni, reklámügynökségi állást hagyott ott a színpadért, és még a gyerekkori becenevét is feláldozta a zenei karrierje érdekében. Krúbi, azaz Horváth Krisztián, még csak 26 éves, de már csak nem két évtizede ír zenét és szöveget. A felületes szemlélők csak a szélsőségesen szókimondó szövegeket hallják, a bulvár sajtóban megjelenő összeszólalkozásokat és a milliós YouTube megtekintéseket látják, pedig Krúbi igazán érdekes karakter. Okos, szorongó, elemző, nyugodt, tudatos, önreflexív ember, aki élete legnagyobb tragédiáját, nővére elvesztését a zenében dolgozza föl. Szeretne saját családot, és tudja, hogy ha lesz gyereke, akkor el kell majd beszélgetni vele apa munkásságáról. Van véleménye, amit nem fél használni, bárkinek beszól, kritizálja a rendszert, nevén nevez politikusokat is a dalaiban, ha pedig emiatt baja esik, akkor azt mondja, majd újra előveszi a diplomáját.
2: A dal szövegei sokak számára sértőek, provokatívak lehetnek. Azonban nem gondolom, hogy emiatt kapásból el kellene ítélni, és alsó kategóriás polgárpukkasztó zenésznek elkönyvelni Krúbit. Minél több számát hallgattam meg, a kevésbé felkapottak közül, annál több elgondolkodtató és értékes sort találtam. Krisz egyébként bírja a kritikát, saját szavaival élve, nem az a fajta előadó vagyok, akit megmozgat, ha utálják. Ti szeretitek Krúbi zenéjét? Melyik tőle a kedvenc számotok? Írjátok meg nekünk Instán! Y'all ready?

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

maradt nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: szólnak. 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Huliernek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE TTK-n. Kutató munkáját a BME Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz, megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvári Sándor tanárulat fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid időtartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10 a mínusz 18-on másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Az indie rock egy alternatív poppal keveredő műfaj a rockzenének. A legtöbb esetben a zene középpontjában a gitár és az ének áll, ezen kívül fontos még a dob és a basszusgitár is. Most megismerhettek egy amerikai indie rock együttest, akik Magyarországon ugyan még kevésbé népszerűek, de Amerikában az új lemezük óriási sikert hozott nekik. Eddie Anthonyról és Eden Doverről van szó, vagyis ismertebb nevükön A The Score-ról.
1: Ők tipikusan azok a fajta zenészek, akik nem kerítettek nagy feneket a zeneírásnak, csak leültek otthon egy zongorával, egy gitárral és egy laptoppal, és elkezdtek zenéket írni, majd ezeket feltöltötték YouTube-ra. New Yorkban egy közös baráton keresztül ismerték meg egymást, de gyorsan összeszoktak, és nagyon jól kiegészítették egymást, tehát a közös munka nem okozott nekik gondot. Évek után ennek meg is lett az eredménye, 2015-ben a Walmart egyik áruházlánca felhasználta egy reklámhoz az Oh My Love című dalukat, és a zene híresebb lett, mint maga a reklám. Az iTunes listáján a negyedik helyre került.

Azt mondják az a céljuk a zenéjükkel, hogy az emberek motivációt gyűjthessenek belőle, és hogy segítsen nekik átjutni a nehéz helyzeteken. 2016-os kislemezükről az Unstoppable című dal szintén nagyon népszerű lett, több filmben és videóban is felhasznált.

0: Egy interjúban azt is elmondták, hogy általában hogyan írják a dalaikat. Mivel Adán régebben is foglalkozott producerkedéssel, általában ő írja a zenéket a dalokhoz, Eddie pedig a szövegeket. A legtöbb esetben nem térnek el az eredeti ötlettől, a végleges dalban ugyanazt a dallamot halljuk, amit először kitaláltak. Ennek köszönhetően nem tart sokáig megírni a dalokat, a legtöbbel néhány hét alatt készültek el.
1: A nevüket is a reklámkampány inspirálta, aminek köszönhetően híresek lettek, ugyanis angolul a score többek között háttérzenét, aláfestő zenét is jelent. Viszont ennél egy sokkal egyszerűbb okuk is volt a névválasztásra, közeledett az első saját turnéjuk, és még nem döntötték el, hogy mi legyen az együttes neve, tehát végül a megegyezhetősége és az egyszerűsége miatt a The Score mellett döntöttek.

0: Mind a ketten rajonganak Ryan Tedderért és a One Republicért, több dalukban is fel lehet fedezni azokat a stílusjegyeket, amiket tőlük vettek át.
1: Ezért minden interjúban elmondják, hogy az, hogy befolyásolja a zenéjüket, nem azt jelenti, hogy le akarják másolni őket. 2017 végén családjukat hátrahagyva New Yorkból Los Angelesbe költöztek, hogy zavartalanul dolgozhassanak az új albumon. Októberben jelent meg az első nagy lemezük Atlas néven. A név és az albumborító ugyanazt a görög mitológiai stílust követi, mint az első kislemezük, a Myths and Legends. Ezen a lemezen sokat kísérleteztek a különböző hangszerekkel, hogy megtalálják a lehető legjobb hangzást. Minden zenéjüket úgy írták meg, hogy beleillik az album hangulatába, de mindegyik megállna a helyét önmagában is.
0: Az egyik dalt például már 2 évvel a megjelenés előtt megírták, de nem találták elég jónak, ezért akkor még nem adták ki. Viszont az új album munkálatai közben rátaláltak, kicsit felújították és kiadták ennek a részeként.

2018. szeptemberében jelent meg legújabb daluk, a Stronger, ami pedig kicsit elektronikus beütésű, de így is elég fülbe mászó dal lett. Legutóbbi interjújukban azt mondták, még mindig nem sikerült teljesen megszokniuk az Oh My Love óta azt, hogy nagyon sokan ismerik a zenéjüket, sőt már az is előfordult néhányszor, hogy az utcán felismerték őket. Próbálnak hozzászokni a hírességek életéhez, és közben már elkezdték a második album előkészületeit.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, szép laki Emma és Szigül Barnabás. Lewis Hamilton 1985. január 7-én Stevansban, Hertfordshire-ben született. Brit autóversenyző, hétszeres Formula 1-es világbajnok, a Mercedes pilótája. Miután számos gokart bajnokságot megnyert, Hamilton 12 éves korában szerződést kötött a McLaren Mercedes-szel, hogy később a csapatnál fog autózni. Pályafutása során a brit Formula Renault-ban is versenyzett, ahol 2000-ben európai gokart bajnok lett.
1: 2007-ben a Formula 1-ben eltöltött első évében remekül teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 2008-ban megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, majd 2014-től 2020-ig végig világbajnok tudott lenni. Ő tartja a legtöbb pole pozíció rekordját, és a futamgyőzelmek tekintetében is a legeredményesebb a Formula 1-ben.
0: A 2020-as török nagydíjon megszerezte 7. világbajnoki címét, és ezzel beérte Michael Schumacher rekordját, a brit birodalom rendjének kitüntetettje. Ő az első a sportág történetében, aki elérte a 100-as álomhatárt a pole pozíciók és futamgyőzelmek tekintetében. Több tekintélyes szaklap és a Formula 1 is élő legendának titulálta. 2021. december 15-én lovaggá ütötték. A Buckingham palota már egy évvel ezelőtt közölte, hogy Hamilton lovagi címet kap, a világjárvány miatt azonban eddig nem tudták megrendezni az ünnepséget.
1: 2018-tól vegán, vagyis húsmentes növényi étrendet követ. Sisakja. A sisakom külseje már a karrierem kezdetekor is hasonló volt. Édesapám mindig idegeskedett a pálya szélén, gokártos koromban, mert nehéz volt a 20 gyerek közül megkülönböztetni. Mindenki ugyanolyan színű sisakot viselt, így nem látta, hogy hol vagyok a pályán. Azt szerette volna, hogy hordjak valami jellegzetesebbet, úgyhogy megnéztünk egy színtáblát, és sárgát, pirosat, kéket, zöldet választottam. Fémesen csillogó véggel. Ez apám ötlete volt, hogy legyenek színek, amik mennek a sisak körül, mint egy szalag.
0: Nem engedhettük meg magunknak, hogy ott legyen valaki, aki fesse a sisakom, úgyhogy apám maga készítette el. A sárga Aitron Senna sisakjára emlékeztet. Ez nem igazán volt szándékos, de ő mindig a hősöm volt, úgyhogy ez nagyon király. A bemutatkozó évenben mindig csinálok néhány változtatást. Az eredeti fémes cseresznye pirosat felváltotta a csapat rakéta pirosra, ami igazán jól megy az autóval. Persze idővel felkerültek a szponzorok logói és a glóriaszerű fehér csík. A sisakom olyan, amilyennek szeretném, idézte Hamilton.
2: Ez a 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesti, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked az 5 leggyakoribb hibát szakválasztáskor.
1: A meggondolatlan szakválasztásnak számos következménye lehet. Aláírjuk a tanulmányos szerződést, vállaljuk, hogy a képzési idő másfélszerese alatt diplomát szerzünk. Így például, ha időközben félbehagyjuk a tanulmányainkat, vagy kicsúszunk a határidőből, előfordulhat, hogy vissza kell fizetnünk az állami ösztöndíjunkat, nem is beszélve az elvesztegetett időről, amelyet ráfordítunk. Ezért sokan jelentkeznek inkább OK-s képzésre, azok után, hogy megszakították a tanulmányaikat a felsőoktatásban.
2: Az első, ne a kedvenc középiskolai tárgyunk alapján válasszunk. Gyakoribb, hogy jó fej egy tanár, a tárgyból szerzett jó jegyek vagy a tapasztalatok miatt adjuk be a jelentkezésünket olyan területre, amely iránt valójában nem vagyunk elhivatottak. Ezért érdemes feltenni a kérdést, biztosan a kedvencünk lesz ez a terület akkor is, ha már mások tanítják, esetleg komolyabb és másféle követelményekkel kapcsolódó tárgyakkal?
0: Ne kövesd el azt a hibát, hogy más döntsön helyetted. Léteznek orvos és jogász dinasztiák, amelyeknél elvárás, hogy a gyerekek folytassák a hagyományt. A legtöbb szülő szeretné, ha a gyermeke magas presztízzel rendelkező szakon tanulna, de komoly zsákutcában találhatja magát, aki annak alapján dönt, hogy mit várnak el tőle a szülei, tanárai vagy barátai. Tegyük fel magunknak a kérdést, mivel foglalkoznánk a legszívesebben.
1: Gyűjtsünk minél több információt a választott területről. Fontos, hogy alaposan tájékozódjunk a jelentkezés előtt. Mit kínál a szak, milyen következményeket támaszt, milyen kompetenciákat igényel, és milyen tudásra tehetünk szert, ha elvégezzük a képzést. Érdemes megválaszolnunk, képesek vagyunk-e teljesíteni a követelményeket, és szívesen foglalkoznánk-e ezzel a területtel hosszú távon is?
2: Nem könnyű felmérni a munkaerőpiaci helyzetet a felsőoktatás kapujából, de mindenképpen érdemes megpróbálkozni vele, nehogy a képzés végén döbbenjünk rá, hogy 3 vagy akár 5 évet áldoztunk egy olyan tudás megszerzésére, amellyel végül nem tudunk elhelyezkedni. Tájékozódjunk előzetesen, hogy milyen területen tudjuk majd hasznosítani a tudásunkat, és van-e kereslet az adott szakma iránt.
0: Tartsunk ki a választásunk mellett! A felvételi lapon 3 szakot lehet megjelölni, így sokan akkor is választanak a kiválasztott képzés mellé másik 2, ha azok iránt nem is érdeklődnek. Ha lecsúsznak az első helyről, lemondanak az álmaikról ahelyett, hogy OK-s képzésen pluszpontokat szereznének, és jövőre újra megpróbálnak a jelentkezést. Tegyük fel magunknak a kérdést, megéri-e feláldozni az álmainkat, ha nem sikerült elsőre bekerülni az adott szakra?
1: Ha nem tudunk egyértelműen dönteni a szakok között, érdemes időt adni magunknak, és beiratkozni egy kisebb elköteleződéssel járó, mégis nagyon hasznos OK-s képzésre. Ma már rengeteg ilyen képzés közül válogathatnak a jelentkezők. Szinte egészen biztos találni olyat, ami az álomszakmádhoz is kapcsolódó.

0: 95.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomásra hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
2: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a koiszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt

0: Nem nincs a jelentése, ha bár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: 97.5. All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garain Azira és Ejha Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeria törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött

0: Jött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
1: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
0: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
1: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: 97.5 Táskarádió.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. június 17-én. 22. alkalommal rendezik meg a Tűzzel Vassal Fesztivált. A héten kezdődik az idei Fezán. A Váci Technikum Vace csapata nyerte a Bejci Antal robotikai innovációs versenyt. A mikrofonnál Winter Diana. 2026-ban is megrendezik a komoly hagyományokkal rendelkező Tűzzel Vassal Fesztivált a Rácz utcában. Az országos késes és kovács találkozón bemutatók, vásári forgatag, fegyverbemutatók és gyerekprogramok várják a látogatókat. A fesztiválon az ország legtávolabbi pontjairól érkező késesek, törősök, kovácsok, fegyverkovácsok a Rácz utca minden szegletét tüzes hangulatúvá varázsolják. A skanzen eredeti állapotában megőrzött házai között elevenítik fel az ősi magyar mesterségek hagyományait. A rendezvényen előadások hangzanak el, bemutatók lesznek, melyek mind a népi kézművességhez, hagyományokhoz kapcsolódnak, miközben az utca teljes hosszában késkészítő mesterek mutatják be majd portékáikat. A héten kezdődik az idei Fezen, amelynek kapcsán a 2027-ben már 30. születésnapját ünneplő fesztivál jövőjéről, illetve a tervezett új Fezen klubról is szó esett a múlt héten tartott sajtótájékoztatón. A fellépők között a hazai könnyű zenei élet legnépszerűbb előadói és több nemzetközi rock és metal zenekar is helyet kapott. Többek között koncertet ad Azaria, Jude Law, a Halott Pénz, a Well Hello, a Carson Coma és a Follow the Flow. A rock és metal rajongókat pedig olyan nemzetközi nevek várják, mint a Sonata Arctica, a Running Pool és a Destruction. Az idei fesztiválon pirotechnikával dekorálnak. Senki ne lepődjön meg, amikor 10 méteres lángok lövelnek majd a tornyokból, vagy éppen elkezd lángolni a Fezen felirat. A korábbinál sokkal több vizes blokk, sőt az igényeknek megfelelve egy szeparát fizetős mosdó illemhelyiség is várja a résztvevőket. Arra a jogos kérdésre, miért lesz idén mindössze 3 napos a fesztivál, Kovács Antal egyrészt a tanév végének megvárását emelte ki, másrészt azt sem rejtette véka alá, hogy egyfajta takarékossági ok is van a háttérben, ugyanis nagyon készülnek a 2027-es bulira, amikor 30. születésnapját ünnepli majd a rendezvény. A Váci Mihály Technikum Szakképzőiskola és Kollégium Vace nevű csapata nyerte a Bejci Antal Műszaki Innovációs Középiskolai versenyt az Óbudai Egyetem Alba Régia karon. A kétfordulós robotikai vetélkedő döntőjét múlt héten tartották a Budai úti kampuszon. A gyakorlati szakmai vetélkedő célja, hogy felkeltse a műszaki orientáltságú diákok figyelmét és motiválja őket a műszaki mérnöki életpálya, a robotika és a technológiai innovációk irányába. A verseny névadója Bejci Antal mérnök, fizikus, űrkutató professzor Ercsiben született, Fehérvár megye díszpolgára lett és részt vett egyebek mellett a Sojourner Mars járó megalkotásában is. 32 év alatt 6 szabadalma és több mint 40 újítása volt. Az idei versenyre maximum 3 fős csapatok jelentkezhettek a közép-dunántúli régióból. 2 feladatot, egy terület feltérképezését és tájékozódást, valamint pályakövetést és jelfelismerést kellett teljesíteniük LEGO Mindstroms EV3 robotikai és programozható építőkészlettel. A feladatokat online kapták meg hónapról hónapra, és a megoldásról egy videót kellett feltölteniük a legnagyobb videó megosztó oldalra. Munkájukat 3 tagú zsűri pontozta, kizárólag a beküldött videók alapján. Majd a múlt héten került sor a személyes részvételű fináléra. A Toparti Gimi számít a szavazatunkra, a zöld célokat segít az EON pályázata. A bolygónkért aktívan tenni akaró iskolai vagy óvodai közösségek versengenek az EON pályázatán. A Föld bajnokai pályázaton idén egy székesfehérvári projekt került a 30 jelölt közé. A Toparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium terveinek megvalósítását most egy szavazattal segíthetjük június 19-én pénteken délig. A beérkezett több száz ötletből az 5 tagú zsűri már kiválasztott az idei 30 legjobb pályaművet, amelyek között ott van a székesfehérvári Toparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, a Láthatatlan Energia, Fenntartható Döntések a Mindennapokban projektje. A Toparti Gimnázium viszont egy sokkal nehezebb kérdést boncolgat, hogyan befolyásolják mindennapi döntéseink, szokásaink, vásárlásaink a környezetünket. A programban a diákok saját energiaállomást működtetnek, hulladék auditot végeznek, vizsgálják az iskolai büfében a fogyasztási szokásokat és adatokat gyűjtenek a visszaváltható csomagolások. Saját kutatásaikon keresztül fedezik fel, hogy mennyi energia, nyersanyag és környezeti hatás rejtőzik hétköznapi választásaink mögött. Projektjük különlegessége, hogy a fenntarthatóságot a tudatos fogyasztás és a hulladéktermelés megelőzése szemszögéből közelíti meg, hiszen ők is tudják, az a legjobb hulladék, ami meg sem teremtődik. Június 16-áig lehet pályázni a Deák Dénes ösztöndíjra. A Székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíj pályázatát. Művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve a tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-áig várják és augusztus 1-ig bírálják el. Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport. Ehhez szükséges az egy évre szóló részletes kutatási terv, a szakmai önéletrajz és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlása. Az elbírálás során előnyt jelent, ha a kutatás témája kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez, gyűjteményéhez. A pályázatot elnyerő alkotó számára a kuratórium biztosít 1500 amerikai dollárnak megfelelő összeget negyedéves kifizetésekkel, továbbá egy évre a tulajdonában lévő kétszobás budapesti lakás használatának jogát. Az ösztöndíjassal szerződést kötnek, melynek értelmében negyedévente írásbeli beszámolót kell készítenie kutató munkájáról, majd az ösztöndíj lezárásakor 2028. januárjáig egy összefoglaló tanulmányt is várnak tőle.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Felavatták az Európa-bajnok kosárlabdázó Bolgár Pál szobrát az Olimpiai Parkban. Múlt héten szerdán délelőtt ünnepélyes keretek között felavatták a székesfehérvári kosárlabda kiemelkedő alakja. Az 1955-ben Európa-bajnokságot nyert csapatkapitánya Bogár Pál szobrát a Bregyó közmelletti Olimpiai Parkban. Bogár Pál a székesfehérvári kosárlabda legendája volt. Részt vett az 1952-ben rendezett Helsinki nyári olimpián, és csapatkapitánya volt az 1955-ben Európa-bajnokságot nyert kosárlabda válogatottnak. Sportolói pályafutásának befejezését követően tovább szolgálta a székesfehérvári kosárlabdát. Több évtizedig a sportklub elnökségi tagja volt. Sportolói és sportvezetői tevékenysége elismeréseként Székesfehérvár közgyűlése 1992-ben Pro Civitate, majd 2007-ben Székesfehérvár sportjáért díjat adományozott részére. A leleplezés pillanatában 40 fehér galambot engedtek égnek. A kemény szikár arcon is látszik, hogy erre a sportra született, fogalmazott a szobor készítője, Túri Török Tibor. Az ünnepélyes szoboravatón a himnuszt a Kossuth-díjas énekes és dalszerző Tolcsvai Béla énekelte. Cserta Gábor Bobori Zoltán megzenésített versét adta elő, majd a Krúdy Gyula irodalmi kör elnöke Németh Nyiba Sándor szavalatát hallgathatták meg a jelenlévők.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Takács Hanna, és beszélgető társam Simon András, a Láncos Kornél gimnázium tanulója, aki török mezőn a Spartaris Age grupjában a negyedik helyezést érte el. Bandó, mióta üzöd ezt a sportot?
1: Hát úgy 3 éve kisebb-nagyobb kihagyásokkal, 19 márciusában kezdtem úgy el ezt a sportot.
0: És ez pontosan miről szól?
1: Hát terepfutás főleg, és akadályversenynek is mondható.
0: Hogy néz ki egy verseny?
1: Itt Magyarországon 3 fokozat van, van a sprint, az a legkisebb, az 5 km 20 akadály minimum, van a super, az a második, ugye az minimum 10 km 25 akadály, és a beast, ugye a legnagyobb táv, az 21 km 30 akadály minimum. De most török mezőn egy ilyen másfajta versenyen voltam, az olyan, hogy az a neve, hogy trail, ebből is szintén 3 fokozat van, 10 km, 21 és 50, most a 10 kilométeresen értem el 4. helyezést, és itt nincsenek akadályok, csak szintkülönbség ugyanajobb.
0: Kikkel készülsz erre?
1: Van egy ilyen csoportunk a Polgárdiban, Spartan Training Group Polgárdi néven, velük készülök 3 éve. Az edzőm Dobos Kornél készített fel a versenyekre, kb. Olyan 50-en vagyunk, be is követettek Facebookon, STG Polgárdi.
0: Hogy néz ki egy edzés?
1: Hát most jelenleg egy héten 6 edzésem van, 1 szerdán, 3 szombaton, 2 vasárnap. A szerdai edzés az... Lehet választani, hogy erdőbe, vagy ilyen workout parkban van-e, van ilyen rekordtámpálya is Polgárdiban. Erdei edzések nehezebbek szoktak lenni, mert ugye ott nagy a szintkülönbség, ott szoktunk felkészülni általában ilyen versenyi időszakon a versenyekre. A szombati edzés az a legdurvább, az 3 óra. Ott full erdőbe vagyunk, ott is a Polgárdi erdőbe készülünk fel rá. Vasárnapi edzésre azt úgy oldjuk meg, hogy meglegyen a táv is, ne csak az erdőbe futkorászunk, hogy kimegyünk Kőszárhegyre futni a, hát hogy mondható, a hegynek.
0: Mennyire nehéz egy ilyen edzés? Nagyon el lehet benne fáradni?
1: Hát kezdőknek igen, van olyan edzés, amin én is majd kiköpöm velemet, olyan nehéz.
0: Te mit szeretsz ebbe a sportágba a legjobban?
1: Én a közösséget szeretem nagyon, azt, hogy a barátaimmal futatok, és szeretem a futást így magát, szóval szerintem abban a sportban vagyok így a legjobb, azért is kezdtem el.
0: Visszatérve egy kicsit a versenyre, mennyi idő volt erre felkészülni?
1: Volt egy konkrét idő, felkészülési idő, mert ugye ezt előre bejelentik év elején, hogy mikor, hol lesz verseny. Én most éppen nem tudtam nagyon felkészülni rá sérülések miatt, szóval nekem olyan 1 hetem volt rá felkészülni.
0: A 4. helyezés egy nagyon jó eredmény, és érezted, hogy jó formában vagy? Érezted, hogy ez most sikerülni fog, hogy egy jó eredményt fogsz hazavinni?
1: Őszintén nem éreztem olyan jól magam, hogy jó formában vagyok, láttam volna jobban is. Szóval örülök a 4. helynek, de többet vártam magamtól, azt várom, hogy jobb eredményekkel térjek haza a következő versenyről.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked, és gratulálok az eddigi eredményeidhez.

0: 87 a Táska Rádió, te is belefersz, a mikrofonnál Hedrik Mira, Gál Zsombor, Sarf Janka és Bali Villő. Hogy élj túl egy örvényt? A vízi örvények a folyókban, tengerekben és óceánokban egyaránt megtalálhatók. Ezek keletkezésének oka azon fizikai törvény, mely szerint a folyadékok áramlása során különböző sebességű és irányú mozgások keletkeznek. Amikor egy akadály meggátolja az áramlást, a víz az adott tárgy körül kezd el forogni, örvényt létrehozva. Ezen kívül a különböző hőmérsékletű vízrétegek találkozása is előidézheti az örvények kialakulását, amikor a melegebb víz fel, a hidegebb víz pedig lefelé áramlik.
1: Az, hogy egy örvény milyen mélységbe tud lehúzni, a méretétől és az erejétől függ. Egyes esetekben azonban olyan lefelé tartó spirált eredményeznek, amelyek képes magukba szívni a közelben lévő tárgyakat, de akár embereket is. Amennyiben leszívja az embert az örvény, gyorsan eluralkodhat a pánik, a levegő hiánya miatt pedig sokan kapálózásba kezdenek. Ez túlélő ösztön nem lehet mit tenni.
2: Stuart Fauston, aki hasonlót élt át, elmondta, amikor realizálta, mi történik, megpróbált kiúszni, de ez reménytelennek bizonyult. Az esetről egy kamera felvételt is készített, amelynek tanulsága szerint nagyjából 3,5 percet töltött a víz alatt. Az örvény majdnem a meder aljáig húzta le a férfit, ahol azonban csökkent az áramlat ereje, végül kiengedte szorításából. A férfit arccal lefelé találták meg a vízben, szerencsére azonban arra járt egy kajakos és kihúzta a vízből.
3: A vízimentők szerint az örvény szívó ereje a tetején a legerősebb, így a legtöbb esetben nem járunk sikerrel, ha ott kezdünk el felfelé úszni. A meder fenekéről jól elrugaszkodva azonban visszajuthatunk a felszínre, de figyeljünk arra, hogy ne egyenesen felfelé ússzunk, hanem oldalirányba, így elkerülve az örvényt. Ha még nem vagyunk a meder alján, de már nem érezzük a szívó erőt, szintén elkezdhetünk tempózni. A kulcs, bár nyilván lehetetlennek tűnik, a nyugodtság megőrzése.
1: Bár Fauston esete szerencsés volt, érdemes kétszer átgondolni, hogyan segítsünk a fuldoklónak, ugyanis előfordult már olyan, hogy a mentőfél is bekerült az örvénybe. Segítségnyújtás esetén próbáljuk meg a fuldokló mögé kerülni, és a hóna alatt átkarolva a partra vinni.
4: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
5: Ez a legkirályabb rádió.
6: Minden vannak a legjobb zenéim.
7: 97.5 Táska Rádió.
8: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Most megtudhatsz pár dolgot Tom Hollandról. Thomas Stanley Holland 1996. június 1-én született a délnyugat londoni Kingston Upon Thames-ben Nicola Elizabeth Frost, fotós és Dominic Holland humorista és író gyermekeként. Három öccse van, Harry, Sam és Paddy. Holland Kingston Upon Thames-ben él, szülei és testvérei házának közelében. Mivel szülei kreatív szakmát végeznek, gyakran inspirálják őt. Apját tekinti példaképének, aki az iparágban szerzett tapasztalatai miatt nem hivatalosan a menedzsereként dolgozott.
1: Holland a Wimbledonban található Donhead katolikus előkészítő iskolában tanult. 7 éves korában diszlexiát diagnosztizáltak nála, szülei őt és testvéreit magániskolába járatták, hogy megkapják a megfelelő figyelmet. Habár Hollandnak tetszett az új iskola, ez kezdte hátrányosan befolyásolni a családja anyagi helyzetét. 2012-ig a Wimbledon kollégba járt egy önkéntesen támogatott jezsuita általános iskolába, majd ezt követően a Croydonban található brit előadó művészeti és műszaki iskolában tanult.
0: Tom pályafutása 9 éves korában kezdődött, amikor beiratkozott egy táncórára, ahol egy koreográfus felfigyelt rá, aki elintézte, hogy a Billy Elliot a musical meghallgatásán szerepeljen a londoni Victoria Place színházban. 2 éves felkészülés után 2008-ban mellékszerepet kapott, és abban az évben kinevezték a címszerepre, amelyet egészen 2010-ig alakított.
1: Tom a Lehetetlen című katasztrófa drámában debütált, amiért elnyerte az év fiatal brit színészének járó London Film Critics Circle díját. Ezt követően Holland úgy döntött, hogy főállású színészi karrierre vált, szerepelt a Majd újra lesz nyár című filmben, valamint történelmi személyiséget alakított a Tenger szívében című filmben és a Farkas bőrben című minisorozatban.
0: A Marvel moziverzum 6 szuperhős filmjében elsőként az Amerika kapitány polgárháborúval, kezdődően a pókemberként szerzett nemzetközi elismerést. A következő évben megkapta a BAFT Rising Star díját, később pedig a legfiatalabb színész lett, aki főszerepet játszott a Pókember hazatérés című filmben, a Pókember idegenben és a Pókember nincs hazaút folytatásaiban. Ezek egyaránt több mint 1 milliárd dolláros bevételt hoztak világszerte, az utóbbi az év legnagyobb bevételét hozó filmje lett.
1: Elismerései között szerepel egy Brit Filmakadémia díj, 3 Saturnus díj, egy Guinness világrekord és a Forbes listáján való szereplés. Egyes kiadásokban generációjának egyik legnépszerűbb színészének nevezték.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Ausztráliának is lesz nemzeti űrhivatala.
1: Az Ausztrál Oktatási Ügyi Minisztérium az országban folyó nemzetközi űrkutatások kongresszusán jelentette be a szervezet megalakítását, amelynek az ausztrál űripari tevékenység koordinálása és nemzetközi kapcsolattartás lesz a célja. Az ausztrál kormány adatai szerint a világ űripara 1998 és 2015 között évi átlagban 9,5%-kal nőtt, és az űriparból származó bevétel 2015-ben mintegy 323 milliárd dollárra rúgott.
0: Az ausztrál döntés után a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet 35 tagállamából már csak Törökországnak nincs önálló űrhivatala.
1: Ausztráliából Görögországba a svájciak segítségével megtalálták Artemis több mint 100 éve keresett szentélyét.
0: Svájci régészek megtalálták Artemis görög istennő több mint 100 éve keresett szentélyét a görögországi Évia szigetén fekvő Amaryntosz falu közelében. Az Artemis szentély, vagyis az Artemision létezése az ókori görög dokumentumokból, köztük Sztrabón görög földrajzíró műveiből ismert volt, de maradványainak helyét egész ez év nyaráig nem tudták biztosan azonosítani.
1: A templom maradványai mintegy 10 kilométerre fekszenek attól a helytől, ahol korábban feltételezték. Az elmúlt 10 évben svájci régészek a Lausanne-i Egyetem egyik professzorának vezetésével próbálták meghatározni a templom helyét. A feltárások során találtak egy vastag falat, amely a templom melletti oszlopcsarnok része volt, és az épület egy nagyobb részét is sikerült feltárni.
0: Görög hírportálok szerint az idei ásatásokon bukkantak a régészek először olyan bizonyítékra, amely véglegesen megerősítette, hogy az Artemision maradványait találták meg Évia szigetén. Az épületeket a Krisztus előtt 6. és 2. század közötti időszakban emelték. Találtak egy szökőkutat, Artemis feliratokat, Artemisnek és ikertestvérének, Apollonnak és anyjuknak, Létónak szóló felajánlásokat. Ez az Artemis szentély volt az istennő fő kultusz helye az Athénhoz közeli térségben.
1: Amikor férjhez mentek, egy áldozati mágián fel kellett áldozniuk addig szűz gyermekéletük holmiait, így a babákat, játékokat és hajfürtjeiket. Artemis istennő leghíresebb szentélye Efezoszban, a mai törökországi Izmirtől nagyjából 50 kilométerre állt. Építését még a perzsák uralmának ideje alatt Krisztus előtt 550 körül kezdték meg.
0: A 105 méter hosszú és 52 méter széles szentélyt az ókori világ 7 csodája közt tartották számon. Építése több mint egy évszázadot, kereken 120 évet vett igénybe. A drága cédrusfából készített tetőzetet 127, egyenként 18 méter magas oszlop tartotta. A szentély mélyén állították fel Artemis, a római mitológiában Diana, istennő 2 méter magas szobrát. Az ókor egyik leghíresebb temploma tragikus véget ért. Krisztus előtt 356. július 21-én egy Hérosztratosz nevű ember felgyújtotta a szentélyt, mivel így akarta halhatatlanná tenni a nevét. A templom egész éjszaka égett, és teljesen megsemmisült. Soha többé nem építették újra.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál, Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban elhoztunk nektek az olyan ifjúsági könyvet, amit mindenképp érdemes elolvasnotok, ha lányok vagytok, és elmúltatok 14 évesek.
1: Az első Karen M. McManus-tól a Lehull a lepel című könyv. Ebben a magával ragadó történetben megtudhatjuk, mi történik, amikor 5 idegen együtt sétál be egy terembe, de csak 4-en jönnek ki élve. Hétfő délután a Bayview Gimi 5 diákja a büntetését tölti egy osztályteremben. Ők Bronwyn az ész, Eddie a szépség, Nate a bűnöző, Cooper a sportoló és Simon a különc. A Bayview Gimi hírhet pegykarovatának szerkesztője. Mielőtt még kijöhetnének a teremből, Simon meghal. A nyomozók szándékosságot sejtenek a halál körül. Simon hétfőn halt meg, kedden viszont egy pletykarovat jön ki, ami mind a 4 gimist agyanúsítottak közé sorolja. Vagy az is lehet, hogy mindannyian egy szabadon portyázó gyilkos bűnbakjai? Mert mindenkinek vannak titkai, nem igaz? De vajon milyen messzire mennél el, hogy ne lepleződj le? Egy biztos, a vége nem az lesz, amire számítottál.
0: Második ajánlásunk Bence Blankától a Pulcsiban alszom. A történet Márnáról szól, aki egy átlagos középiskolás lány volt. Sajnos erről már csak múlt időben beszélhetünk, mivel egy nagy csalódás után már semmi más nem érdekli, csak az, hogy mit mutat a mérleg. Egy idő után nem fontosak sem a barátok, sem a suli, csak is a kalóriák és a dekagramok. Óriási bő fekete tuccokban jár, és folyton fázik, Pulcsiban alszik. Vajon lesz ki kizökkentse ebből az állapotból Márnát? Derítsd ki a könyvből!
1: A következő könyv a Dimili trilógia. Ez a sorozat 3 kötetből áll, plusz íródott hozzá egy kiegészítő 4. kötet, ami a főszereplő fiú történetét írja le. A könyv tartalma következő. Amikor a 16 éves Adam Munro beleegyezik, hogy a nyarat rég nem látott apjánál tölti a kaliforniai Santa Monica-ban, még nem sejti, mi vár rá. Adam szülei elváltak, és az apja új családot alapított. Ez azt jelenti, hogy Adam találkozik a 3 mostoha testvérével. A legidősebb Tyler Bruce egy heves természetű, hatalmas egójú problémás kamasz, aki mindenben szöges ellentéte Edennek. A fiatal lány nem sokára egy új élményekkel teli világban találja magát, mert Tyler baráti köre úgy dönt, hogy a szárnyai alá veszi a jövevényt. A legnagyobb rejtély Tyler jelenti a számára, és minél jobban próbálja megérteni a fiút, annál jobban megtetszik neki. A könyvből kiderül, hogy a mostoha testvéredben nem érdemes beleszeretni.
0: 4. ajánlásunk Natalie Sommerstől a lányok regénye. Ez a humorral teli üdetörténet 4 különböző karakterű francia tinilány mindennapjairól, örömeiről, gondjairól, vágyairól, titkairól szól. A főszereplők Kera, Lili és Mál, akik már általános iskolából ismerik egymást. Egy gimnáziumba is mennek tovább, ahol találkoznak a szép és titozatos Melisandal. Így a trióból 4-es fogat lesz. A lányok regénye rengeteg kalandba és olykor veszélyekbe, na meg persze a szerelembe viszi be leolvasóit.
1: Utolsó könyvjavaslatunk Ellie Elzéttől a Soha, Mindig, Néha című könyv. A főszereplők Dave és Julia, barátok. Már a középiskola elején eltökélték, hogy sosem válnak sablonos diákokká. Még saját listát is írtak, a sosemek listáját. Mindarról, amit semmi szín alatt nem akartak megtenni a középiskolában. A legtöbb szabály könnyen betartható. Például az 5. sosem festjük a hajunkat a szivárvány színei között megtalálható árnyalatra. Vagy a 7. sosem szűrjük össze a levet tanárral. Dave azonban titkot őriz. Nem tartja be a 8. szabályt, sosem epekedünk némán valaki után a középiskola egész tartalma alatt. Máskülönben ugyanis a 10. szabályt sértené meg, miszerint sosem randizunk a legjobb haverunkkal. Így amikor a szép, badót és hirtelen természetű Júlia azt javasolja, hogy hajtsák végre mindazt, ami a sosemek listáján szerepel, Dave örömmel megy bele a játékba. Még a haját is hajlandó borzalmas zöld árnyalatúra festeni. Tréfának indul a dolog, ám azután valami furcsa történik. Dave és Julia fölfedezik, hogy a sablonok mellőzésével tulajdonképpen elszalasztották a középiskolát, sőt, talán a szerelmet is.
0: Elolvassod a könyvek valamelyikét, írd meg nekünk Facebookon, hogy tetszett. 9, 9, 9.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Tóth Janka és Benkei Panna. Te tudod, mik azok a tündérkörök? Hogy mitől alakulnak ki? Most megtudsz róla mindent.
1: A kutatók évtizedek óta vizsgálják a namíbiai tündérköröknek nevezett furcsa formációk rejtélyét. Az Angola és Dél-Afrika között 2000 km hosszan húzódó félsivatagos terület köralakú foltjait már rengetegféle műszerrel vizsgálták, de így se találtak magyarázatot a kialakulásokra. Tavaly Vartás Csinkel kutatási eredményei nagy port kavartak. 4 év műhold felvételeit hasonlította össze és vizsgálta. Ennek során kiderült, hogy egyes körök ez idő alatt eltűntek, míg közben máshol újak jöttek létre. Ez volt az első biztos arra utaló jel, hogy a tündérkörök valamilyen módon kötődnek az élővilághoz.
0: A biológus adatai alapján 41 évre becsülte a tündérkörök élettartamát, de azt ő sem tudta megfejteni, hogy mi hozta létre ezeket. Néhányan már akkor gyanakodtak, hogy a termeszek pusztítják el a füvet alulról. De Csinkel nem talált bizonyítékot a rovarok szerepére. A talajjal kapcsolatban sem észlelt semmi rendellenességet. Csinkel munkáját Norbert Jürgens folytatta. Ő 2006-ban utazta be Afrikát, köztük Angola eldugott polgárháború által sújtott területeit, hogy felderítse a tündérkörök titkát. Minden állati jelenlétet, nyomokat, ürüléket, fészkeket feljegyzett a körökön belül és környékükön.
1: Árkokat is ásott a körök közepétől a peremükig, hogy felderítse a körök alatt rejtőző föld alatti élőlényeket is. Jürgens azt tapasztalta, hogy egyetlen faj szinte minden felkeresett tündérkörnél megtalálható volt, a homoki termesz. A termeszek nyomait nehéz észrevenni, mivel szinte úsznak a homokban, és csak nagyon finom, ideiglenes alagutakat hagynak hátra maguk után.
0: Más termeszfajokkal ellentétben nem építenek látványos felszíni vagy kiterjedt föld alatti lakhelyeket, és többnyire csak éjszaka bújnak elő a talajból. Így Jürgens bizonyítottnak látja, hogy a tündérköröket a termeszek alakítják ki, úgy, hogy alulról elrágják a fűszálak gyökereit. A kutató úgy véli, hogy a termeszek tudatosan alakítják ki és tartják fent ezeket a növénymentes foltokat, más pedig azért, mert így csapdába ejtik az értékes esővizet. A vízcsapdák jelenléte magyarázatot adhat arra is, hogy miért nő olyan gyakran a környező vidékeken jellemzőnél jóval magasabb és dúsabb növényzet a tündérkörök kerületén.
1: Jürgens adós maradt annak bizonyításával, hogy valóban a termeszek rágják meg a gyökereket, mert egyetlen ilyen esetet sem figyelt meg. Az is igaz azonban, hogy a homoki termeszek rejtett életmódja miatt ez nehezen is lenne megvalósítható. Egy növény ökológus szerint a termeszeknek semmi közük a tündérkörökhöz, hanem csak egy kevés erőforrás iránti versengés, egy furcsa példáját láthatjuk bennük. Jürgens azonban bízik abban, hogy állításai kiállják a tudományos próbát.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pitman Titanillásnál Szonya Luca. A következő percekben a környezetvédelemről fogunk beszélni. A környezetvédelem egyre hangsúlyosabbá válik az életünkben. Rengeteg helyen hallhatjuk ennek súlyosságát, mind a médiában, hírekben, az interneten, de még egyes tankönyvekben is szerepel, mint tananyag. Maga a környezetvédelem egy rendkívül sokrétű dolog, mi most csak pár olyan szokást szeretnénk megosztani veletek, amiket ti a hétköznapokban is meg tudtok tenni. Nem igényel különösebb előkészületet, csak egy kis odafigyelést. Első. Vásárolj kevesebbet. A szeméttermelés egyik legfőbb okozója a túlfogyasztás. Azzal is rengeteget tehetünk, ha kevesebbet vásárolunk.
1: Második. Kerüld a nylon zacskók használatát. Helyette vegyél csomagolásmentes termékeket, vagy próbálj meg vászonból készült tasakokat használni, amiket újból és újból alkalmazhatsz.
0: Harmadik. Ha van rá lehetőséged és nincs ellenedre, a növényi hulladékaidat komposztált házi vagy kültéri komposztálóban. Ha ezt nem szeretnéd, még egy lehetőségként használtad a ShareWaste applikációt, ami megmutatja, hogy a környezetedbe akad-e valaki, aki befogadja a növényi hulladékod.
1: Negyedik. A használt étolajat gyűjtsd össze és add le például a MOL kutaknál, ahol bioüzemanyag készül belőle.
0: Ötödik. Kerüld a pálmaolajat tartalmazó termékeket. Részben a pálmaolaj tehető felelőssé az erdőirtásokért.
1: Hatodik. Ha dohányzol, semmiképp se dobd el a csikket. Egy cigarettacsik akár 1000 liter vizet is képes beszennyezni.
0: Hetedik. Válassz le bomló glittert a fesztiválozáshoz. Azok a glitterek, amiket mondjuk egy fesztiválra felraknál a sminkethez, rengeteg mikroműanyagot tartalmaznak, ami hatalmas károkat okoz, ha kijut a természetbe.
1: 8. Térj át növényi alapú táplálkozásra, vagy fogyassz kevesebb húst és egyéb állati eredetű élelmiszert. Egy haszonállat tartásához rengeteg mennyiségű vízre, takarmányra és legelőre van szükség. Földünk képtelen 7 milliárd húsevő embert eltartani, mivel teljesen kimerítjük az erőforrásainkat. Arról nem is beszélve, hogy háztartásonként évente rengeteg mennyiségű élelmiszer vész kárba.
0: 9. Ne vásárolj állatokon tesztelt kozmetikumokat. Bele se gondolná, hogy azok a termékek, amiket kint látsz a drogériák polcain, több mint a háromnegyede állatokon van tesztelve. Azok a nyulak, kutyák, macskák, majmok és egerek a tesztelések során olyan kínzásokon mennek keresztül, mint például belekenik a szemükbe, lenyeletik velük, vagy belég fecskendeztetik az adott terméket. Ezektől az állatok többnyire megvakulnak, vagy egyéb maradandó kár keletkezik bennük, így alapítják meg, hogy a kozmetikum biztonságos-e az ember használatára. Ez azonban teljesen felesleges, mivel ma már a vállalatok tudnak olyan laboratóriumi körülmények között tesztelni, amihez nem kell élő állatokat kísérletek alá vonni.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket láttak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatal korban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is belefér.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lacima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró Ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csak vízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5-táska rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban a magyar ételekről lesz szó, hiszen mindannyian szeretjük a magyar étkeket, most ezeknek a múltjáról fogunk beszélni. Ha az ember arra gondol, hogy mit ettek a középkorban élők, mindig hatalmas királyi asztalokat képzelünk magunk elé, különböző sültes tálakkal. Bár ez a kép részben pontos, és a középkorban fogyasztott ételeket ma is fogyasztjuk, természetesen sokkal modernebb változatban, a legrégebbi fennmaradt receptekig, csak a reformkorba tudunk visszanyúlni.
1: A magyar ember az általános köztudattal ellentétben a 17-18. Századig nem fogyasztott levest, legalábbis nem abban a formájában, ahogy ma is ismerjük. Ugyanakkor a régi magyar konyhából fennmaradtak a lév néven említett étkek, mint például a vadragulév, vagy éppen a leghíresebb, a fekete lév. Ezek valójában nem levesek, hanem sűrű mártások, raguk voltak, melyek minden komolyabb lakoma fontos elemeit képezték. Az emberek ezeket a mártásokat vagy a húsokra, halakra, tésztákra öntötték rá, vagy különféle lepényekkel, cipókkal törölték ki a közös tálakból. A fekete levesről mindenki azt hiszi, hogy a kávéról van szó, de ez egy súlyos tévedés, hiszen a korabeliek nem a kávéra utaltak a fekete lévvel, hanem egy sötét színű mártásra, ami valószínűleg vér felhasználásával készült.
0: Érdekes tény, hogy az igazi, régi magyar konyha jellemzően még csak nem is húsokat, hanem elsősorban halat használt. Hazánk tele volt bőven termő folyókkal, tavakkal, patakokkal, a magyar ember pedig, ha tehette, előszeretette fogyasztott halat. Délen a Vaskapunál jöttek fel a legízletesebb tengeri halak a Dunába. Sokan nem ismerik a ritka, már veszélyeztetett vizát, ami a tokfélék családjába tartozik, és akár mázsás súlyúra is megnőhetett. A víze a jobbágytelkektől a királyi lakomasztalokig egyaránt nagyon népszerűnek számított. A vizet nagyon nagy számban fogták ki felső Magyarországon is, a Csaló közben például, ahol különös hagyománya volt a víze halászatának, máig büszkék rá, hogy luxemburgi Zsigmond idejében az itt kifogott vizáknak köszönhetően tudták megfékezni az ország szívében kialakuló éhínséget.
1: A ragukon kívül szintén a teljes középkora, sőt a középkort követő évszázadokra is jellemző tartósító módszer a húszszárítás. A besózott, majd vékony szeletekben kiszárított hús nagyjából fél évig eláll, és többféleképpen is felhasználható. Nagy Lajos nápolyi hadjáratának idejéből maradt ránk a korabeli beszámoló, mely szerint a magyar katonák alapellátmányát képezte a szárított hús, melyet porrá őrölve, különféle fűszerekkel elkeverve, dobogó vízben megfőzve, a féle középkori instant levesként ettek a katonák. A szárított húst persze a lehető legegyszerűbb módon is fogyasztották, azaz menetelés közben kézzel rágcsálták. Több száz évvel későbbről maradt ránk az alföldi gulyások kedvelt receptje, mely szerint kondérban megfőzött káposztára, ahány főre készült az étel, annyi marék szárított húst főztek bele.
0: Az ételek ízesítéséhez természetesen leggyakrabban sót használtak, de emellett használtak tárkonyt, majorannát, petrezselyem zöldjét, illetve mindenféle zöld fűszert, ami helyben megtermett. A borsot és a sáfrányt csak a gazdagabbak engedhették meg maguknak. A paprikás fokhagymás ízesítések ezekben az időkben még nem voltak népszerűek, a fokhagymát amúgy is inkább gyógyászatra használták.
1: Az édességek jellemzően gyümölcsökből készültek, de legtöbbször a gyümölcs maga volt az édesség. Gazdag házaknál ezeket mézzel, fahéjjal, főve párolva vagy sülve, akár gesztenyepürével körítve vagy töltve is készíthették. A gyümölcsöket aszalással tartósították, és gyakran tésztába sütve fogyasztották.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Papluca, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Hallottatok már arról a zenei stílusról, ami hangszerek nélkül képes igazi zenét létrehozni? Ha nem, most megismerhetitek. Ez az a kapella. Az ilyen zenészek pusztán az énekhangjuk használatával képesek szinte bármilyen hangszerhangját utánozni.
1: Bármilyen hihetetlennek is hangzik, amit az előbb hallottatok, az kizárólag emberi hangokból áll össze. Ez az egyik legnépszerűbb a kapella együttes, a Pentatonix Love Again című száma volt. Az ilyen együttesek, mint ahogy ők is, legtöbbször 4-5 tagból állnak. Hárman a fő szólamokat éneklik, egy ember pedig a basszust. Az utolsó tagot a legnehezebb helyettesíteni, ő a beatboxer, vagy magyarul szájdobos.
2: A beatbox az, amikor a zenész a szájával utánozni tudja a dobot, és többféle elektronikus hangot is. A Pentatonix három alapító tagja, Scott, Mitch és Kirsty együtt jártak egyetemre, ahol jó barátok voltak, és ekkor kezdtek együtt zenélni. A basszus énekes Evie Kaplan később csatlakozott hozzájuk, amikor eldöntötték, hogy létrehozzák az együttest.
0: A csapat szájdobosát Kevint, aki mellesleg cellón is játszik, a YouTube videóin keresztül találták meg, és kérték fel, hogy utolsó emberként csatlakozzon a csapathoz. Ezután elkezdtek amatőr feldolgozásokat készíteni popszámokból és feltölteni őket az internetre. A banda 2011-ben vált széles körben ismerté, amikor megnyerték a Sing Off nevű tehetségkutató harmadik évadát. Ekkor több zenei kiadóval is leszerződtek és elkezdtek dolgozni első albumukon.
1: A nevük a Pentatonból ered, ugyanis ez a zenei skála 5 hangból áll, és az együttesnek is 5 tagja van. 2015-ben meghívták őket, hogy szerepeljenek a Pitch Perfect második részében, ahol a film végén az a cappella világbajnokságon ők alakították a kanadai együttest. Ekkorra már több kislemezt és 2 albumot is kiadtak, amiken olyan slágerek feldolgozásai szerepelnek, mint a Somebody That I Used To Know. Can't hold us.

Bár a Pentatonix-et az egész világon nagyon sokan ismerik. A koncertjeik mindig teltházasak, és most készülnek a második amerikai turnéjukra. Egy interjúban elmondták, hogy a kedvenc énekesük Beyoncé, és sok inspirációt szereznek a dalaiból. Taylor Swift számait viszont még egyszer sem dolgozták fel. Már többször is megpróbálták, de valahogy sosem sikerült jól leutánozniuk azt a hangzásvilágot, ezért inkább felhagytak a próbálkozásra.

0: Mostani turnén a legutóbbi popslágereket feldolgozó albumok dalait fogják előadni. Ezek a dalok viszont már nem Evie Kaplannel készültek, ugyanis Evie az album elkészült előtt kivált a csoportból. Elmondta, hogy azért hozta ezt a döntést, mert a folyamatos koncertek miatt nem tudott családjával lenni, és túl sok stresszt okozott neki ez az életforma. Az ő helyére jött az együttes legújabb tagja, a basszusos Matt Sally.
1: Reméljük, fel tudtuk kelteni az érdeklődéseteket az acapella iránt, és ajánljuk, hogy hallgassátok meg a többi zenéjüket is. Ha tetszett, írjátok meg nekünk Facebookon, hogy mit gondoltok róluk.

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A világ top 10 legdrágább automárkája. A világ legdrágább autói mindig is a luxus, a sebesség és a ritkaság szimbólumai voltak. Ezek az autók gyakran nem csak járművek, hanem műalkotások is, amelyek technológiai innovációkat és kézzel készült mestermunkákat ötvöznek. A következőkben bemutatjuk a világ 10 legdrágább autóját, amelyek közül több egyedi kiadás vagy rendkívüli limitált sorozat része.
1: 10. McLaren P1 LM. Ez az autó egy utcai verziója a McLaren P1 GTR versenyautónak. Az autó a maximális teljesítményt szem előtt tartva készült, és egy 3,8 literes ikerturbós V8-as motorral rendelkezik, mely hibrid rendszerrel kombinálva összesen 1000 lóerőt ad le. Csak 5 példány készült belőle, ami rendkívül ritkává és drágává teszi. Ára körülbelül 3,6 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 274 millió forint.
0: 9. Ferrari Pininfarina Sergio. A Ferrari Pininfarina Sergio egy limitált kiadású modell, amelyet a híres tervező Sergio Pininfarina tiszteletére készítettek. Csak 6 példány készült belőle, ami hozzájárul az exkluzivitáshoz. A modell a 458 Spider alapjaira épül, és egy 4,5 literes V8-as motor hajtja, ami elképesztő teljesítményt nyújt. Ára körülbelül 3 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 61 millió forint.
1: 8. Aston Martin Valkyrie. Egy hiperautó, amely az F1-es technológia alapján készült. A 6,5 literes V12-es motor és a hibrid rendszer együttesen 1160 lóerőt produkál, így a Valkyrie rendkívüli teljesítményű. Az autó aerodinamikai kialakítása és versenyautós háttere miatt különösen népszerű a gyűjtők körében. Ára körülbelül 3,5 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 238 millió forint.
0: 7. Lamborghini Veneno. A Lamborghini Veneno a márka 50. évfordulójának ünnepére készült, és egyike a legdrágább Lamborghiniknek. A Veneno egy erőteljes 6,5 literes V12-es motorral rendelkezik, és mindössze 3 példányban készült, így igazi gyűjtői darab. A futurisztikus dizájn és az extrém teljesítmény a Lamborghinit híressé tette. Ára körülbelül 4,5 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 592 millió forint.
1: 6. Koenigsegg CCXR Trevita. Különlegessége, hogy gyémántszálas karbon karosszégyával rendelkezik. A rendkívül bonyolult és drága gyártási folyamat miatt mindössze 2 darabot készítettek belőle. A 4,8 literes ikerturbos V8-as motor több, mint 1000 lóerős, ami kiemeli a sebesség és teljesítmény világába. Ára körülbelül 4,8 millió dollár, azaz nagyjából 1,7 milliárd forint.
0: 5. Mercedes-Benz Maybach Accelero. A Mercedes-Benz Maybach Accelero egy egyedülálló koncepcióautó, amelyet eredetileg gumiabroncsok tesztelésére terveztek. Ez a kétajtós luxus kupé egy V12-es ikerturbos motorral rendelkezik, amelyet 700 lóerő teljesítmény leadására képes. Az autó egyetlen példánya extrém ritkaságot és luxust képvisel. Ára körülbelül 8 millió dollár, azaz nagyjából 2 milliárd 831 millió forint.
1: 4. Bugatti Sentiodici. Ez remekség a legendás Bugatti EB110 modern reinterpretációja, amely a márka 110. évfordulójának tiszteletére alkottak meg. Ez az autó is egy limitált kiadás, mindössze 10 darab készült belőle. A Sentiodici egy 1600 lóerős motorral van felszerelve, ami elképesztő gyorsulást tesz lehetővé. Ára körülbelül 9 millió dollár, azaz nagyjából 3 milliárd 185 millió forint.
0: 3. Pagani Zonda HP Barketta. A Pagani Zonda HP Barketta a Pagani Zonda sorozat csúcsa, amely egy rendkívüli limitált kiadásban készült. Mindössze 3 darabot gyártottak belőle, ami drága és keresett gyűjtői darabá tette. Az autó különlegessége a levágott tető, az alacsony szélvédő és a 7,3 literes V12-es motor. Ára körülbelül 17,5 millió dollár, azaz nagyjából 6 milliárd 194 millió forint, amivel ez a világ harmadik legdrágább autója.
1: 2. Bugatti La Voiture Noire. A Bugatti La Voiture Noire egy igazi mestermű. A Bugatti ezt az egyedi modellt a legendás Type 57 SC Atlantic tiszteletére alkotta meg. Az autó 1500 lóerős, 8 literes W16-os motorral rendelkezik, és lenyűgöző sebességre képes, miközben a luxus minden elemét magába hordozza. Az egyetlen példány miatt rendkívül keresett és exkluzív darab. Ára körülbelül 18,7 millió dollár, azaz nagyjából 6 milliárd 619 millió forint, mivel ez a világ második legdrágább autója.
0: Első. Rolls-Royce Boat Tail. A Rolls-Royce Boat Tail egyedi kialakítása és hihetetlen luxusa miatt az egyik legdrágább autó. Ezt a modellt késsel készítik, és a tulajdonosok személyre szabhatják az autó minden részletét. Az autó dizájnját egy jacht ihlette, és számos egyedi elem, például piknikkosár és pezsgősütő tesz igazán különlegessé. Ára körülbelül 28 millió dollár, azaz nagyjából 9 milliárd 911 millió forint, így ez a világ legdrágább autója. Ha egy ilyen autót szeretnél a magadénak tudni, nyúj bele mélyen a zsebedbe, vagy javaslom, kezdj el hatalmas szerencsével szerencsejátékozni, mert ez drága lesz.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Legyél óvatos, soha se felületes.
1: A maszk elsősorban arra van kitalálva, hogy kifelé védjen. Befelé is hatékony, de értelemszerűen egy covidos betegeket kezelő orvosnak azért sokkal komolyabb védőfelszerelésre van szüksége. Egyébként sem olyan biztos, hogy annyira megvéd, ez függ a maszk típusától is, például a textil vagy a sima maszk közel sem a leghatékonyabb az összes többi közül. A legkomolyabb darabok is, mint például a P3-nak vagy N100-nak 99,95%-tól 99,97%-ig terjed a szűrőképességük. Jogosan merül fel a kérdés, miszerint minek hordjak maszkot, ha sokan nem alkalmazzák. Mindenkinek megvan a saját álláspontja, és ezt mi nem tudjuk befolyásolni.
0: A helyes kézmosás még önmagában nem elegendő, ezért célszerű kézfertőtlenítőt is használni, amely számtalan kórokozót képes eltávolítani. A járvány előtt is oda kellett volna figyelni a tisztaságra magunk körül, például én eddig is rögtön kezet mostam, miután leszálltam a buszról vagy az edzésről hazajöttem. Probléma, hogy mások számára mostanáig nem volt evidens az igényesség egy foga. Lehetőleg kerüld a nagy embertömegeket, zsúfolt zárt helyeken, mert valószínű, hogy ott baktériumok, vírusok bolyhatnak meg. Tökéletes példa erre, amikor elkísértem a hugomat az házi orvoshoz, ugyanis náthás volt és köhögött, nem tőle kaptam el, hanem a körülöttem lévő gyerekektől, felnőttektől.
1: A vírusok önmagukban nem szabadulnak ki az ember testéből, náluk sokkal nagyobb vízből, proteinből és más szerves anyagokból álló cseppecskékhez tapadnak, azokkal repülnek át új testekre. Ezek a cseppecskék jóval nagyobbak, mint a maszk anyagának lyukai, ezért a maszk hatékonyan tartja őket vissza.
0: Rengeteg tudós és gyógyszerész dolgozik nap mint nap az egészségügyben a jobb életminőségért. Ám akadnak páran, akik rendkívül mellé beszélnek, és az a nem mindegy, hogy kinek mit hiszünk el. Összességében a társadalmunkat elárasztják a hamis tények a kialakult helyzetről, viszont nekünk kell észnél lenni és rendjén kezelni a dolgokat, tehát neked is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni. 97.5 Táskarád.

0: Kilencvenéző Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
1: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
0: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállva megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI által írt könyv már majdnem egy nagyfokú művészeti díjat is bezsebelt.
1: Vajon kereshet egy gép több 100 millió forintot? Igen, Edmond Bellamy több 100 000 dollárt keres festményeivel, pedig ő csak egy algoritmus. New Yorkban saját tárlata is volt. Ezt a szintű kreativitást úgy tudta elérni, hogy rengeteg képet elemzett, hogy ezek együtteséből megalkossa a saját verzióját. Ezt nevezzük tanuló algoritmusnak.
0: Sajnos nem csak a művészeti ágakban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
1: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
0: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrni, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
1: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
0: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Lackó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
1: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be, amíg az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
0: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és ők ezt megakadályozzák.
1: Reméljük, hogy meg fogjuk akadályozni. Eddig még az emberiség egyébként nem készített tökéletes mesterséges intelligenciát. Ennek a megállapítására szolgál az úgynevezett Turing-teszt, ami abból áll, hogy egy ember beszélget egy AI-jal és egy valódi emberrel. A kérdező kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak, és a válaszokból ki kell derítenie, hogy melyik a valódi ember.
0: Erre a kérdezőnek 5 perce van, de eddig még egy AI-nak sem sikerült teljesíteni a tesztet. Táskarádió. Te is

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan meseszép helyek, amiket látnod kell életedben. Tel is tele vannak a látványos helyekkel foglalkozó újságok, magazinok, olyan összeállításokkal, amelyek megítélése erősen relatív, hiszen minden egyes embernek más az érdeklődési köre és más jelenti számára a szépet. Ezért összegyűjtöttem pár meseszép helyet, amit, hogyha meglátogatsz, biztosan nem bárod meg.
1: Ilyen például a Santorini-sziget Görögországban. A meredek ormokra települt apró falvak, a hófehér házak, kék ajtók, ablakok és kupolák látványa festői panorámát nyújt a tenger mély kék. A sziget az Égei-tengerben helyezkedik el 200 kilométerre Athéntól. Elég híres üdülőhely, és azt kell mondjam, megéri a nevét, hiszen tényleg gyönyörű gyöngyszem az a sziget.
0: A Plitvicei tavak Horvátországban található túrendszer. Európa egyik legszebb természeti látványossága, egy különleges geológiai és hidrogeológiai karszt jelenség. A túrendszer egy völgyben terül el, erdős hegyek veszik körül. Ez a legnagyobb, legrégibb és leglátogatottabb horvát nemzeti park. Rengeteg tó van benne, nem is beszélve a vízesésekről, folyó vagy csak patakokról.
1: A Subway a Zion Nemzeti Park legkedveltebb túraútvonala, s nem véletlenül. Ebben a lenyűgöző parkban a Subway az egyik legváltozatosabb és legszebb kanyon, amit vétek lenne kihagyni. Néhány kötélen való leereszkedés és néhány rövid úszótáv az, ami bőségesen fűszerezi a kalandot. A vörös Navajo homokkőből a Virgin folyó által kifaragott 24 km hosszú, helyenként 800 méter mély, dús növényzettel és vízesésekkel, vízfolyásokkal tarkított gyönyörű kanyon. Szemben a legtöbb amerikai kanyonnal a Zionnak nem a pereme, hanem az alja a legkönnyebben megközelíthető. Gyakorlatilag autóból vagy autóbuszból tekinthetjük meg ennek a mély kanyonnak az alját, illetve innen tehetünk gyalogtúrákat a pereme felé.
0: Végül, de nem utolsó sorban az Angkor, Kambodzsa. Angkor nevének jelentése az, hogy város. A kambodzsai Angkor valóban a világ kötelező látnivalóinak egyike. A Khmer birodalom fénykorában a fővárosnak 600 ezer, 1 millió lakója lehetett, több mint a korabeli európai városok bármely. Angkort francia kutatók fedezték fel újra a 21. század közepén.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. A gyermekvasút maga nemében páratlan látványosság, ahogy gyermekek irányítják a vonatok közlekedését. A kisvasút vonala Széchenyi-hegy állomástól Hűvösvölgyig tart. A két végállomáson túl a vonatok 6 helyen állnak meg menetrendszerűen. Normafán, Csillebércén, Virágvölgyben, Jánoshegyen, Szépjuhásznén és Hárshegyen. A budai hegyvidék kilátói, erdei játszóterei, kegyhelyei és más érdekes pontjai az állomások és a megállóhelyek közelében fekszenek.
1: A gyermekvasút története 1947-ben kezdődött. Ebben az évben döntöttek az illetékes állami szervek, hogy keskeny nyomközű vasutat építenek a budai hegységben, melyet iskoláskorú gyerekek bevonásával fognak üzemeltetni. Az építkezés 1948. áprilisában kezdődött, mely egyben a környék úttörővasúti korszakának kezdetét is jelentette. Még ez év nyarán átadták az első, mindössze 3 kilométeres szakaszt, amely a Széchenyi-hegytől a mai Virágvölgy állomásig tartott. A következő évben újabb szakaszt adtak át a mai Szépjuhásznéig, majd 1950-ben egészen Hűvösvölgyig hosszabbították meg a vonalat. A budai hegyek kihívást jelentettek az építők számára, a hegyi terepen a vasútépítés sok nehézségbe ütközött.
0: A tervezés és építés során felhasználták az akkor még kiterjedt, keskeny, nyomközű vasúti hálózat létesítése és üzemeltetése során nyert tapasztalatokat. Üzemeltetésével a Magyar Államvasutakat és a Magyar Úttörők Szövetségét bízták meg. A kisvasút célja egyrészt az volt, hogy biztosítsa az eljutás lehetőségét a szintén akkor épülő Csillebércei gyermektáborhoz, másrészt a kisvasút üzemeltetésébe bevont 10-14 éves gyerekekkel ismertesse meg és kedveltesse a vasúti közlekedést. A vasút elkészültét követő 2,5 évtized igazi fénykornak számított. Jól jelezte mindezt az ide látogató évi 1 millió utas. A hanyatlást a politikai figyelem csökkenése okozta, mivel ennek hiányában a finanszírozási problémák megoldatlanul maradtak. Az utóbbi időkben azonban ismét kezd népszerűvé válni a gyermekvasút, köszönhetően a fejlesztésnek, valamint az új kedvcsináló látogatóbarát szemléletmódnak.
1: A fél vagy egynapos kirándulásra induló családoknak, baráti társaságoknak, iskolás és óvodás csoportoknak kényelmes eljutási lehetőséget biztosítanak az erdei sétautak.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Kéken ragyogó új bókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró, ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Kéken ragyogó új bogfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lissima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró, ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, zápor kialakulhat. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Miért a Táskarádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táskarádió.

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéi.
3: 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonya Edit, ifjúsági regényíró ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csak vízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Mark Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, napközben csak néhol fordulhat elő csapadék.
0: Bishop Tezeré. Indul a Táskarádió esti show-ja. I love it! Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 dolgot, amiről nem tudtad, hogy jó valamire.
1: Minden egyes nap használjuk őket, mégsem tudjuk, hogy bizonyos részeik mire valók.
0: Az első a sapka bojtja. A méltán népszerű fejfedők nagy részének tetején ott fityeg egy jellegzetes kis bojt, ami nem csak haszontalan díszítő elemként funkcionál. Az első bojtok a 18. században jelentek meg. Francia tengerészek viselték őket a sapkájukon, így menekültek meg attól, hogy alaposan bevágják a fejüket az alacsony belmagasságú hajók mennyezetébe. Később a katonák is hordtak bojtós fejfedőt, ami esetükben inkább azért volt hasznos, mert a bojt különféle kialakítása alapján meg lehetett állapítani, hol szolgál az illető.
1: A nyalóka pálcikája végén lévő lyuk. Csupán városi legenda, hogy a nyalóka pálcikáján lévő lyuk a fulladást hivatott megelőzni, esetleg arra szolgál, hogy a gyerekek fütyülni tudjanak vele. A valódi ok az, hogy a nyalókát alkotó cukormassza először még folyékony, és csak később nyeri el végleges alakját. Ám ahhoz, hogy biztosan a pálcikához ragadjon, kell egy kis lyuk, ahova a massza befolyhat, majd megszilárdulhat.
0: A harmadik dolog, amiről nem tudtad, hogy jó valamire, a férfi nadrágokon lévő ránc vagy hajtásnyom. A férfi nadrágok oldalán vagy elején mindig van egy jellegzetes hajtásnyom, de vajon miért? A válasz gyökere a 19. század végén keresendő. Akkor még hajón, hatalmas blokkokban szállították a ruhákat a kívánt helyre, és hogy minél több darabot tudjanak egyszerre elvinni, jól összehajtogatták a gúnyákat. Az út persze sokáig tartott, így a hajtásnyomok olyan mélyen belevésődtek a ruhákba, hogy később lehetetlenség volt kivasalni őket. A megszoksz vagy megszöksz elvet alapul véve az emberek nem tehettek mást, inkább megszerették a nadrág oldalán lévő hajtást.
1: A színes vonalak a fokrém tubusán. Lehet, hogy te is észrevetted már, hogy a fokrém tubusok végein különböző színű, leggyakrabban zöld, piros vagy fekete csíkok láthatóak. Ne higgyétek el, ha valaki azt mondja, hogy a fekete például a kemikáliákat, a zöld pedig a természetes összetevőket jelzi. A vonalak csak a gyártóknak mondanak valamit, a gépek ugyanis a csíkokat beolvasva tudják, hol metszék el a tubusokat.
0: A hátizsákon lévő négyzet. A legtöbb hátizsákon ott van az a furcsa négyzet alakú felvarrás, aminek a feladatát eddig szerintünk nagyon kevesen ismerték. Ha jól megnézed, van rajta két hosszúkás lyuk. Ezek arra szolgálnak, hogy köteleket, karabinereket rögzíthess hozzájuk. Esetleg a cipőfűző segítségével a cipődet is odaerősítsd a tatyóhoz. Profi megoldás, hiszen így helyet spórolsz, ami nagyon fontos egy hosszú utazás során.
2: A 97. Táskarádió bemutatja. www.táskarádió.hu

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Mána. Retro cuccok új fényben. A közösségi médiában, valamint a való életben is észre lehet venni, hogy a tinik egy része visszafele halad a korban, míg a másik fele előrébb megy. A mai stílusok nagyon hajaznak a 90-es évekbeliekre, emellett a régi zenék visszakerültek a playlistekre.
1: A tinédzserek a szobájukat magnókkal, lemezekkel és kazettákkal dekorálják. Egyre több fejen látni régebbi kiadású fejhallgatókat, mint az újabb és kisebb fülbe rejthető AirPods-okat.
0: Az Apple új telefonjaira sincs akkora kereslet, és sok felhasználó választ inkább Androidot, mondván, hogy az Apple túl gyorsan halad a korral, és ők a jelenben szeretnének élni. Talán már inkább vissza is szeretnének menni kicsit.
1: A bő kargónadrágok, a csípő farmerek és a tabadós trikók is visszatértek a tini világba. Újra menő lett az orr és a köldök piercing, valamint a hosszú, természetes körmök. A lányok a hosszú hajukat fokozatosra vágják, ezt wolfcutnak hívják, míg a fiúk fülig érő kócos hajjal járnak. Képregényeket is többet látunk a gyerekek kezében, és az őskori filmeket megint vetítik a moziban, mint például a Titanicot vagy a Grinchet.
0: Új stílusok nincsenek, inkább a régiek térnek vissza. A szülők nagy része örülhet, hogy a tinédzserkori ruhájukat továbbadhatják gyerekeiknek.
1: Bizony, újra divatba jön a földig érő nadrág és szoknya, de ezzel egyidejűleg a rövidebbnél is rövidebb, mininél is minibb szoknyák is hódítanak majd. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki stílusos lesz, aki felveszi, hiszen a minivel érdemes óvatosan bánni, csak keveseknek áll igazán jól.
0: A nagyon hosszú szárú, szinte földet söprő nadrágokhoz pedig stílusosan túlméretezett kiegészítők lesznek menők, leginkább az oversized sálak és az oversized táskák. A földig érő darabok nyújtják a sziluettet, de a túlméretezett darabokkal érdemes óvatosabban bánni, hiszen kilókat is pakolhatnak ránk.
1: A minták és a szabások terén is több régi ismerős köszön vissza, ráadásul a farmerok között is hódítanak majd a 90-es éveket idéző változatok. Egyes trendek már tavaly megjelentek újra, de idén még inkább kiteljesednek, míg másokkal csak nyáron találkozhatsz majd a kirakatokban.
2: Ez a 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Mila Kuniszt ismerhetitek meg.
1: Mila Kunisz teljes nevén Mila Markovna Kunisz, amerikai színésznő, 1983. augusztus 14-én született Csernovikban, az akkori Szovjetunió ukrán részén. Zsidó családba született, de 1991-ben családja az Egyesült Államokba emigrált, és Los Angelesben telepedett le.
0: Kunisz részt vett az iskolai színjátszókörben. A 90-es évek közepétől reklámokban, valamint kisebb televíziós és filmszerepekben jelent meg. A Kifutó a Semmibe című Angelina Jolie főszereplésével készült életrajzi filmben Jolie karakterének fiatalabb alakját játszotta.
1: 1998-ban a színésznő főszerepet kapott az Azok a 70-es évek show című televíziós sorozatban. A meghallgatás idején 14 éves volt. Mivel a producerek 18 évnél húzták meg az alsó korhatárt, azt állította, hogy 18 éves lesz a születésnapján, nem mondva, hogy konkrétan melyiken. A sorozat sikert aratott. Mira híressé vált Jackie Burkhardt szerepével. Az Azok a 70-es évek show 2006-ban ért véget.
0: 2000-től Kunisz adja meg Griffin hangját a Family Guy című rajzfilm sorozatban. Eközben filmekben is megjelent, ezek közül a legjelentősebbek a Kiheverett haver, Kirsten Dunst főszereplésével, az Amerikai Szihó 2 és a Kusza kapcsolatok.
1: Karrierje 2008-ban új lendületet vett. A Lepattintva című komédiában Rachel Jensen szerepét játszotta. A film pozitív kritikát kapott és több mint 105 millió dollár bevételt hozott. Ugyanebben az évben a Max Payne című videójáték film adaptációjában megkapta Mona Sachs szerepét.
0: 2009-ben a Kivonat című vígjátékban jelent meg Jason Bateman és Ben Affleck mellett. Szerepet kapott továbbá az Éli könyve című 2010-es filmben Denzel Washingtonnal együtt. Darren Aronofsky Fekete Hattyú című filmjében pedig egy balerinát játszott Natalie Portman mellett. Ezért a szerepéért Golden Globe díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriájában. 2016-ban főszerepet kapott a Rossz anyákban, majd 2017-ben a film második részében a Rossz anyák karácsonyában, mint Amy Mitchell. Karrierje során ezek a szereplések a legismertebbek közé tartoznak.
1: Mila Kunisz 2002 és 2010 között együtt élt Macaulay Culkin színésszel és énekessel, akit legfőképp a Reszkesetek betörők egy és második részének kell mindjeként ismerhetünk. 2015-ben feleségül ment Ashton Kutcher színészhez, akitől két gyermeke született. 2014. október 1-én jött világra Viat Isabelle Kutcher és 2016. november 30-án második gyermeke Dimitri Porthut Kutcher is megszületett.
0: Neked melyik a kedvenc Mila Kunisz filmed? Írd meg nekünk Facebookon!
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz.

0: 97.7 Társa Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezrei sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívássá teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
0: Hatodik. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
1: Hetedik, a navahó. A navahó. A navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelvben nincs megfelelője.
2: Nyolcadik, izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
3: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
4: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korán sem ugyanaz.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. A Lego egy generációkon átívelő jelenség, amelyel kicsik és nagyok egyaránt szeretnek játszani. Azonban a legdrágább Lego szetteket nem feltétlenül játékra gyártják, sokkal inkább számítanak műalkotásnak. Itt van a jelenleg kapható 5 legértékesebb Lego készlet.
1: Melyik a legdrágább Lego? Aki kicsit jobban ismeri a Legót, az most meglepődhet, hiszen a legdrágább szett nem az, amire sokan gondolnának. Egész pontosan az első helyen holtverseny alakult ki, hiszen a LEGO Star Wars birodalmi lépegetőért, illetve a LEGO Star Wars Millennium Falconért átszámítva 340 ezer forintot kell fizetni.
0: A dobogó tetején mégis mindenki kedvenc robottevéje állhat, mivel a birodalmi lépegető kevesebb darabból áll, mint a sólyom. Ez azt jelenti, hogy a készlet egyes darabjai drágábbak, a listán így kerülhetett az élre. A LEGO Star Wars birodalmi lépegető 6785 darabból áll. Ezekből egy darab 69 cm magas, 62 cm hosszú és 24 cm széles. Az összeállított LEGO kívül és belül is részletgazdagon lett megtervezve. A lépegető oldala levehető, hogy hozzá lehessen férni az utastérben lévő birodalmi rohamosztagosokhoz, illetve a pilótákhoz. A készlethez 9 darab minifigura is jár, hogy még jobb legyen az élmény.
1: A LEGO Star Wars Millennium Falcon a lista második helyére fért fel, de azt is el lehet fogadni, ha valaki ezt tartja a legértékesebb LEGO szettnek. Az 1000 éves sólyom 7541 darabból áll össze, és 8 minifigura is jár hozzá, amelyek között a sorozat főszereplői is ott vannak. A LEGO sólyom 84 cm hosszú és 56 cm széles. Kívül és belül is részletgazdag, a fedőlapok levételével pedig az űrhajó különböző helységeihez is hozzá lehet férni.
0: A harmadik legdrágább LEGO készlet nem egy média által felkapott termék, ez egy munkagép, méghozzá a LEGO Technic Leaper lánctalpas daru. A gép ugyancsak 2883 darabból áll össze, viszont különlegessége, hogy a mozgása tökéletesen mintázza az igazi munkagépet. Ezen felül egy mobilos applikáción keresztül még távirányítással is mozgatható az összeállított daru. A Leaper lánctalpas daru ráadásul a LEGO legmagasabb modellje, hiszen összeszerelve a teljes magassága eléri az 1 métert. Ezért a különlegességért 278 ezer forintot kérnek el.
1: A listán tovább haladva egy újabb járműhöz érünk el, és ezúttal vízre szállunk. A LEGO Icons sorozatának legdrágább darabja a Titanic pontos mása. Ez a monstrum 9090 darabbal áll, teljes hosszúsága eléri a 135 cm-t. Az összeszerelt modellt három részre lehet szétbontani, így a belsejét is meg lehet csodálni. A kazánház, a lakosztályok és a nagy lépcsőházmása is megtekinthető így. Egy ilyen hatalmas szettnek meg is kérik az árát. A LEGO Icons Titanic 275 ezer forintba kerül.
0: A legdrágább LEGO készletek többsége a Star Wars univerzumból került ki, így a listát is egy ilyen modell zárja. A klónháborúk ikonikus űrhajóját, a LEGO Star Wars Venator osztályú köztársasági csatahajót 264 ezer forintért lehet hazavinni. Szinte már említeni sem kell, hogy a csatahajó rendkívül részletesre lett megtervezve. Kívül belül tökéletes másolata a George Lucas által megálmodott űrhajónak. Teljes pompájában egy 109 cm hosszú, 54 cm széles és 32 cm magas modellről van szó. A Venator 5374 darabból kell összerakni, de bőven megéri a fáradozást.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Frasi Zsófia. Te gondolkoztál már azon, hogy mik lehetnek a világ legveszélyesebb állatai? A kőhal, vagy más néven sziklahal, vagy skorpióhal, a fürdőzők és a búvárok rettegett ellenségei. Ezek az állatok alapjáraton nem agresszívak, de mivel igen rosszul úsznak, támadás esetén menekülés helyett erős idegmérgükkel próbálják elijeszteni az ellenfelüket. Mivel álcázásuk tökéletesítésre van fejlesztve, szinte lehetetlen megkülönböztetni őket egy sziklától. És ha véletlenül netán rálépnénk egy kőhalra, a méreg szempillantás alatt kiárad, ami akár végtag amputációhoz, vagy halálesethez is vezethet.
1: A fekete mamba egy afrikai kígyófaj, ami a világ leggyorsabb kígyójaként van számon tartva. Akár 20 km per óra sebességgel is képes kúszni, ráadásul rettentően agresszív. Hajlamos akkor is támadni, amikor senki sem akarja bántani. Mérgelégzés bénulást okoz, de az ellenszérum hatására tünetek gyorsan alábbhagynak. Ezek a kígyók akár 4 méteresre is megnőhetnek. A nyílméregbéka a világ egyik legmérgezőbb állataik közé tartozik. Bőrmirigyeik annyira erős mérget termelnek, hogy az indiánok a vadászat előtt ezzel az anyaggal kentik meg nyilvesszőik hegyét. Akár egyetlen csepp méreg több állat leterítéséhez is és megöléséhez is elegendő volt. Viszont mérgüket az elfogyasztott rovarokból szerzik, így a fogságban tartott nyílméregbékák bőre nem termel mérgező anyagot.
0: Egy kétgyűrűs porip, körülbelül golflabda méretű puhatestű állat, amely annyi mérget rejteget magában, amennyi elég lenne 26 felnőtt ember megöléséhez is. Ha megzavarják, akkor az eredetileg fehér színű állat karjain kék gyűrűk jelennek meg. Erős idegmérge beszédzavart, látászavart és bénulást okoz, mivel a mérgére nincsen ellenszer, csak a mesterséges lélekeztetés jöhet szóba. A cecelégy egy csupán néhány centis rovar, amely évente 4 millió ember haláláért felelős. Vérszívás közben az álomkor egy sejtű kórokozóját jutatja a bőr alá, és ezzel már is megpecsételte a szerencsétlen áldozat sorsát. Kiirtásokra eddig még nem sikerült megfelelő módszert találni.
1: A komodói sárkány egy Indonéziában honos, óriási gyík, amely akár közel 3 méteresre is megnőhet. Mivel nem válogatós, ami az útjába kerül, azt megtámadja. Az áldozatát harapással öli meg, melynek során mérget juttat az állat szervezetébe. Egyik kedvenc eledele a szarvas, de az embert is zsákmányának tekinti. Akár a saját utódait is szívfájdalom nélkül megeszi. A malária szúnyog a jelenleg világon élő legveszélyesebb állatfaj. Csípésükkel halálos kórokozók tömegét juttatják az áldozatuk szervezetébe. Évente 2-3 millió ember halálát okozzák.
0: A kocka medúzák miatt több ember hal meg, mint a fehér cápák, krokodilok és kőhalak miatt együttvéve. Ha veszélyben érzik magukat, csalánsejtjeikből tüske lövel ki, ami felsebzi az áldozat bőrét és mérget fecskendez bele. A kínzó fájdalom okozta sok, megbénítja az embert vagy az állatot, és hamarosan megfullad. A hiének falkába sokszor erősebbek az oroszlánoknál is, és harapásuk olyan erős, hogy szinte képes porrá őrölni a csontot.
1: A gömbhal az egy kis tengeri halacska, ami a legmérgezőbb állatok egyike. Japánban csemegének számít, de a rosszul bontják fel, a lakoma halállal is végződhet. Ha megtámadják, testüregeit megtelíti vízzel, hogy nagyobbnak tűnjön.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett, beszélgetőtársam pedig Ribarics Richard. Ricsi, úgy tudom, hogy te most dolgozol. Miért kezdtél el dolgozni, és mit dolgozol?
1: Jelen pillanatban igen, dolgozom. Egyébként én azért kezdtem el dolgozni, mivel megpróbálom magamnak megteremteni azt, amire szükségem van. Szóval nyilván itt nem arról van szó, hogy nem kapnám meg a szüleimtől a támogatást, vagy bármi, de viszont én úgy érzem, hogy így már közel a 18-hoz, így elkezdem a saját életemet így építgetni, és szerintem nagyon ez a kezdőfoka annak, hogy önállósulni elkezdjek, úgy igazán. Jelen pillanatban én ugye vendéglátásban dolgozom, és nekem nagyon nagy energiát ad az, hogy az emberekkel foglalkozhatok. Szóval alapvetően én szeretem az emberi társaságot, és én nagyon szeretek ebbe dolgozni főként.
0: Akkor pont azért választottad, mivel ez számodra testhez álló feladatnak bizonyult?
1: Egyébként igen, szóval nekem a kommunikációs képességeim szerintem vannak egy olyan szinten, hogy meg tudjam oldani, de nyilván ebbe is bele kellett tanulni, mivel amikor először oda mentem, én ugye építőiparoztam ezelőtt 2 évet, ugye nyáron, és teljesen más. Szóval ott azért a telepen ellenni, és a többi építkezésekre menni, nyilván az egy keményebb fizikai munka, nyilván a vendéglátás is az, mivel egész nap rohangálok föl alá, viszem ki, kedvesnek kell lenni, stb. Szóval, de egyébként én nagyon szeretem, nem mindenkinek való, de aki így megtalálja a helyét benne, és szereti, az nagyon jó munkaviszonyt fog tartani igazából a főnökkel is, és a vendégekkel is.
0: Inkább az építkezést tudod magadnak így jobban elképzelni, vagy a vendéglátást? Melyik tetszett jobban?
1: Hát igazából inkább a vendéglátás, mivel ugye amikor mentünk építkezésre, azért az egy nagyon komoly fizikai munka. Nem is azzal lett volna baj, hogy nem bírtam volna, csak tényleg amikor az ember oda megy reggel 6-ra, és akkor ilyen délután 4-kor hazamegy, azért az kemény. De nyilván vendéglátásnak is megvan az előnye hátránya, ugyanúgy, mint az építőiparnak. De nekem szimpatikusabb volt az, hogy emberekkel kell foglalkoznom, és akkor mondjuk nem, mit tudom én, végig szögelni, vagy dokatáblázni, vagy bármi, amit ugye meg kellett ott csinálni. Szóval nekem így ez szimpatikusabb volt.
0: A jövőre nézve szeretnél még a vendéglátással foglalkozni?
1: Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert így a vendéglátásba belegondolva egyébként nagyon szimpatikus, nyilván nem ez a legfőbb cél ugye az életemben, hogy végig ezzel szeretnék foglalkozni, mivel én majd szeretnék saját céget alapítani, stb. De a vendéglátás egyébként egy nagyon-nagyon olyan dolog, ami a szívembe egy szép, vagy hát a lelkembe és a szívembe egy olyan dolog, ami pozitív kisugárzást adott nekem. Szóval egyébként elképzelhető, szóval még lehet, hogy még így az elején még vendéglátózok, és akkor utána majd így, ahogy alakul az életem, megpróbálok kiszakadni idézőjelesen ebből.
0: Vagyis vannak terveid a jövőre nézve, hogy mit szeretnél esetleg már dolgozni, vagy ez még ilyen kiforratlan állapotban van?
1: Hát én mindenféleképpen egy ipari építőcéget szeretnék alapítani, igazából nagyon úgy a jövőkép az úgy nincs meg, de én én az IBS-be szeretnék tovább menni tanulni, hogyha lesz rá lehetőségem ezen Pesten egy egyetem, ami igazából egy ilyen business school, international business school, igazából ez a neve, csak rövidítve IBS. Én ott szeretném befejezni a tanulmányaimat, és onnantól kezdve így alakítani az életemet, ugye ez nagyon sok rétegű, mivel telemarketing, stb. Szóval nem telemarketing, hanem ugye marketing, stb. Előadásokat szerveznek. Igazából felépíteni a marketing részét ennek a dolognak mindenféleképpen szeretném ezt folytatni.
0: Mit tanácsolnál azoknak, akik most szeretnének elmenni dolgozni, vagy esetleg diákmunkára?
1: Egyébként ez egy olyan dolog, hogyha az ember tényleg szereti csinálni, és van hozzá ideje, energiája, és tényleg nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy hát jó, kéne keresni pénzt, aztán ha menjünk valamit csináljunk, akkor ez egy szép dolog. Nyilván annak a része is megvan, hogy szeretne pénzt keresni az ember, mert nyilván pénzből élünk meg. Tanácsom úgy nagyon nincsen, legyetek kitartóak. Nekem az a legjobb tanácsom igazából, mert itt semmi más, a kitartás és a hozzáállás a legfőbb dolog. Szóval, hogyha elkezdetek dolgozni, ne félmunkát csináljátok, mert oké, hogy fárasztó, de a félmunkának soha nem lesz olyan eredménye, mint amikor tényleg belerakod a szíved és a lelked.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nesvalnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dési Barbara Eszter és Szabó Vilma. Visszatér a retro stílus mindennapjainkba. Rikítos mink vagy mint a mintán?

0: Zenékben fedezhetjük fel a retro stílust, hanem a fast fashion boltokban is. Manapság elég nagy divat lett újra a trapéznadrág, a mom jeans és az állatmintás ruhák. Egyre több híres nagymárka dob ki újabb és újabb retro inspirált a darabokat. Sokan úgy tartják, hogy a 70-es, 80-as évek stílusát a Stranger Things Netflix sorozat kezdte visszahozni. Barbie, neked tetszenek az ilyen ruhák, például a mom jeans?
1: Hát mom jeansem van, meg az ilyen oversize cuccokat alapvetően szeretem, szóval azokkal így nincsen bajom. És Vilma, neked?
0: Nekem nagyon tetszenek, és igazad van, ugye ez a mom jeans nagyon kényelmes, és én is nagyon szeretem ezeket a paperback cuccokat.
1: Még a retro kiegészítők is divatosak lettek. Ilyenek az óriási anyag hajgumik, a scrunchik, a gyöngyel díszített hajcsatok, a fejkendők és hajpántok. Sok boltban lehet találni ilyen kiegészítőket, sőt még retro stílusú ékszereket is. Ilyenek a színes absztrakt főbevalók és jópofa kitűzők. A mintás és színes darabok is nagyon híresek manapság. Az állatminta is óriási divat lett most, például a jobbőr mintájú nadrágok, tehén mintás szoknya és a szörmekabátok. Vilma, neked tetszenek az ilyen állatmintás dolgok?
0: Hát szerintem még a tehén mintás szoknya úgy viszonylag jó pofa lehet, de nekem kifejezetten nem tetszenek ezek a krokodil kígyó mintás bőrtáskák, bőrcipők, bőrhatású nadrágok.
1: Ja, egyetértek.
0: Most jut eszembe, hogy valamelyik nap a kezembe került egy album, és találtam anyukámról egy tinédzserkori képet, amikor fel volt tupírozva a haja, ilyen oroszlánosra is be volt kreppelve, és borzasztó furának tűnt ahhoz képest, hogy manapság milyen nagy divat lett a szögegyenes frizura. Neked mi a véleményed erről?
1: Hát az amúgy elég menő, mert szerintem tök egyedi lehetett, hogyha így nem tudom, így feltupírozták a hajukat, meg nem tudom, és mindenki így járkált az utcán, az mennyivel jobb, mint a szögegyenes haj.
0: És a retro mink ehhez képest milyen őrült volt.
1: Miért az milyen?
0: Hát én úgy láttam a képen, hogy anyukámnak ilyen kék páva szeme volt, ami igazából egy monoklira hasonlított inkább, és óriási nagy vörös pirosító csík és vörös szájfény.
1: Az igen!
0: Ami nagyon merész volt, és én utcán nem viselném, de neked erről mi a véleményed, vagy neked tetszik ez, vagy szerinted ugye egyedi-e?
1: Hát ezt mostanában inkább csak ilyen farsangi dolgokra szokták, mert minthogy ilyen farsangi eseményekre szokták felkenni az ilyen sminkeket, de amúgy utcára furcsa lenne, ha most valaki megjelenne, de az a durva, hogy akkor meg mennyire természetes volt, hogy mindenki így járkál, vagy hát gondolom.
0: Igen, még iskolában is ez volt az alap, hogy így kinkenték magukat.
1: Az nagyon durva. És neked tetszik a retro stílus? Megírhatod nekünk a 0620 9445 135-ös Viber számon. 97.5. All the time. Táskodás.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesimo-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró, ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Mark Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, napközben csak néha fordulhat elő csapadék.
0: Sok tezenét. Indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello! Hello.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a szájszélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik. Az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól, és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge, Gázsombor és Matkó Rebeka. Sokszor látni a kínai üzletekben és ázsiai termékeket forgalmazó boltok bejáratánál a gyakran aranyszínű integető macskát, de komoly cégek irodájában is találkozhatunk vele. Bár naponta elmegyünk egy-egy ilyen szobrocska mellett, a történetét már kevésbé ismerjük, ezért most úgy döntöttünk, hogy utána nézzünk és elmeséljük.
1: Miért integet a cica? Gyakran hallani, ahogy a gyerekek felteszik a szüleiknek ezt a kérdést, és sokféle válasz születik rá. Van, aki azt mondja, hogy köszön a betérő vendégeknek, vagy mások úgy vélik, szerencsét hoz, de valójában ennél kicsit varázslatosabb a története. Mielőtt a legenda mélyére ásnánk, el kell oszlatnunk egy általános félreértést. Az integető macska figurája nem kínai, és nem is integet. Az eredetileg japán szimbólum, a manekineku, nevet őrzi, ami pontosabb volna abban a fordításban, hogy hívogató macska.
2: A hívogatás ottani kézjelét valahogy úgy lehetne leírni, hogy a tenyerünk és ujjaink a föld felé néznek, majd a kezünkkel előre-hátra mozgást végzünk. Ez annyiban fura, hogy Európában jobban hasonlít arra, amikor valakit elküldünk, de Japánban ez a hívás jele. Eredetileg három különféle mese is köthető a hívogató macska alakjához. Az egyik legrégebbi történet, amely a szakrális oldalát fogja meg a macskák japán megítélésének, egészen az Edo korszakig nyúlik vissza. A történet szerint a helyi földesúr, a daimyo az erdőben vadászott, mikor viharos idő támadt. Épp a Gotokui templom mellett haladtak el, ahol a helyi apát Tama nevű macskája a bejáratnál ült és hívogatta őket. A macska térítette el őket útjukról, ezzel megvédve őket egy ott lesújtó villámtól. A földesúr hálája jeléül a templom védőszentjévé nevezte ki a macskát, amelynek szentét is emeltek.
0: A másik történet, amely inkább a varázslatot keresi a legenda mögött, egy egészen pontosan behatárolható 1852-ből származó mese. Az imadó szentély közelében élt egy idős nő a macskájával. Súlyosan elszegényedett, és amikor már magának sem tudott ételt venni, elküldte a macskáját, hogy keresse magának megfelelő botont. Ezen az éjszakán az idős nő álmot látott, ahol a macska megjelent, és azt mondta neki, hogy ha szobrokat készít az ő képmásával, akkor szerencsét és jólétet fog neki hozni cserébe. A nő így is tett, kerámia szobrokat készített szeretett macskájáról, majd elment a szentélyhez, hogy ezeket eladja az embereknek. Az apró figurák olyan népszerűek lettek, hogy hamar kihúzták az idős nőt a szegénységből, és élete végéig jólétet biztosítottak neki.
3: A harmadik történet már sokkal egyszerűbb és életszerűbb példa, ami az emberiség meséjeként maradt fenn. Bár a népmeséket többféleképpen is ismerik, központi alakja egy elszegényedett boltos, aki alig bírta már fenntartani üzletét. Bár neki is alig volt pénze ételre, egyik nap mégis befogadott egy éhező kóbormacskát, aki megesett a szíve. Miután a macska megerősödött, kiült a bolt kirakatába, és hívogatta a vásárlókat, akik innentől előszeretettel tértek be az üzletbe, amely felvirágozott. Ez a történet terjedt el a legszélesebb körben, és ennek hála ma rengeteg kisbolt bejáratánál lehet látni a manekineku, az integető macska szobrocskáját.
4: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Generációink, a modern világ.
1: Több felosztás van emberek között, mégpedig korosztály szerint. Veterán, baby boomer, X, Y, Z és alfa. Különös hallani, hogy mindenki be van sorolva egy szabályos rendszerbe, pedig egyáltalán nem az. Szerves része rohanó hétköznapjainknak, mert elég gyakran látunk felnőtteket, gyermekeket, időseket az utcán, miközben elsétálunk valami mellett. Ők is tartoznak egy adott generációba, ahogyan te is.
0: Tehát kezdjük a legrégebbről, a veteránokkal, építőkkel, akik nevüket a világháborúkat megéltekről 1925-1945-ös születésűekről kapták. Meg kell jegyeznem, időskorban találkoztak először az internettel, számukra a számítógép használat már önmagában is kihívás. Ezért nehezen tudnak megbirkózni a digitális társadalom kihívásaival. Ugyanis mindenféle elektronika nélkül léteztek. Számukra evidens volt a nyugdíjas állás fogalma. Nem volt ritkaság, ha valaki az iskolái után elkezdett valahol dolgozni, és onnan is ment nyugdíjba. Nem volt divat leszólni a vállalat vezetőségét. Örültek, ha volt munkahely. Lehetett pénzt keresni, és elfelejteni a korábbi évek szörnyűségeit. Ez a generáció nem vágyott másra, mint nyugalomra, békére, családi harmóniára.
1: Következők a baby boomerek. 1946-tól 1964-ig a háború utáni nagy remények szülöttei, akik felnőve elutasították a szülők szigorú erkölcsi gondolkodását, új kultúrát hoztak létre. Lázadásaikat tükrözik a nagy egyetemi diákmozgalmak, a hippik megjelenése. Ez sokkal több volt, mint a szokásos generációs szakadék, mert társadalmi meggyökeresedett értékek egész sorát vetették el. Önálló véleményük volt, helyet követeltek maguknak a közéletben, a politikában való részvét életformává vált. A virággyerekek, akiknek szentföldje San Francisco volt, persze hiszékenyek voltak, hogy szeretettel bármit is megoldhatnak, de legalább nem adták fel. A háború és atomellenességükből lett a napjainkban egyre fontosabb szerepet játszó zöld mozgalom.
0: A következő egy új típusú nemzedék, 1965 és 1979 között született, amelynek kialakulásában a technológia száguldó fejlődése játszott eléggé fontos szerepet. Az X generáció digitális bevándorlók tagjai életkoruk alapján körülbelül a késői Y és Z generáció tagjainak szülei. Pályakezdőként könnyebb volt a helyzetük, ők inkább csak felnőtt korukban szembesültek az elutasítással. Ez arra utal, hogy tagjai életük során találkoztak a 21. század modern világával, amely lenyűgözte őket, elfogadták és elkezdték használni. Az új elektronikus eszközöket persze még kötődnek a régebbi időkhöz, mert nem lehet egyből beleszokni az újba.
1: Y generációs 1980-1994-es születésűek családi körülményei nagyobb esélyt adnak a fiataloknak, hogy sikeresek legyenek az életben. Önállóságra és szókimondóvá nevelték őket, így tudnak érvényesülni. Része a technikai fejlődésnek, számítógépekkel párhuzamosan együtt nőttek fel, szinte a technológia őrültjei. Ezek nélkül el sem tudják képzelni az életüket, viszont alkalmazkodó képesek már iskoláskorukban tudtak számítógépezni és mobiltelefont használni. Az E-generáció 1995-től jelenleg nagyrészt felső tagozatos és középiskolás, de egyetemi előadásokra is járnak. Az alfa generáció 2010-es tagjai még kisgyerekek. Ők az alsósok, ovisok. Nekik magától értetődő a személyes beszédeszközök használata, okostelefonnal kelnek és fekszenek. Mindig elérhetőek és folyamatosan kapcsolatban vannak egymással az online térben.
0: Könnyen kezelik az információ gyors áramlását, így nehéz lekötni a figyelmüket. Nekik nem nehéz kikeresniük a Google-ben például egy egyszerű szót, vagy a kedvenc sorozatokat, esetleg az atomfizika alapjait. Jó, ezért ennyire senki sem elszánt. Inkább írnak a közösségi hálókon egymásnak tagolatlan szövegekkel, mint hogy valóban együtt lennének és akármit csinálnának. Biztos vagyok benne, hogy minden generációnak megvan a saját hibája, de tanulunk belőlük és egyre fejlettebbé válunk. Ez tesz minket emberré.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te gondolkoztál már azon, hogy honnan erednek a mítikus állatok? Biztosan már te is hallottál a yetiről, a griffmadárról és egyéb sok más mítikus állatról, amik nagy része eléggé hihetetlen, de néhány ember mégis hisz bennük. Miért?
1: Az emberi fantázia nagyon nagy szerepet játszott a mítikus állatoknak a megteremtésében, ugyanis legyünk őszinték, ki ne szeretne egy kicsikét túlozni, kiszínezni egy szorít. Például a griffmadár egy oroszlán testtel és sasfejjel rendelkező állat. Ez a lény a Protoceratopsból ered, ugyanis ennek a dinoszaurusznak 4 lába és törzszerű állkapcsa volt, és ez tökéletes ihletet adott a griffmadár megteremtéséhez.
0: A kükröpszok eredete nem több, mint az elefánt koponyán a nagy orrüreget az ókori görögök szemüregnek hitték. A kráken van talán a legközelebb a valósághoz. Ugyanis az északi vizek legmélyén tényleg élnek óriás méretű tintahalak. Akár 15 méteresre is megnőhetnek, ami bár elég ijesztően hangzik, valószínűleg soha nem fogsz velük összefutni.
1: A Gigantopithecus volt a világon élő legnagyobb főemlős, ami valaha is létezett. Csontvázaira a mai napig bukkannak rá az ázsiai hegységekben, innen ered a yetinek a legendája. A kapva egy gyerek nagyságú pikkelyes démon, amivel vízbe csalja, majd lerántja a mélybe az embereket. Ezek a lények a japán óriás szalamandrától származnak, amik ugyanolyan nagyságúak és szintén vizes környezetben élnek.
0: A baziliszkusz egy olyan óriás kígyó, aminek ha belenézel a szemébe, azonnal meghalsz, és több legendába is tud savat köpni. A baziliszkusz ellenfele a mennyét. Ez a leírás gyanúsan hasonlít az egyiptomi kobrára, ugyanis ők is tudnak mérget köpni, és eközben végig az áldozat szemébe néznek. A kobrák természetes ellenfele a mongúzok.
1: Mivel régen még nem ismerték a kóma fogalmát, ha valaki kómába esett, eltemették vagy kriptázták. Mikor a halottnak hitt ember felébredt, megpróbálta kikaparni magát a koporsójából vagy a kriptájából. Mikor később megtalálták a karmolás nyomokat, vagy a halottra a koporsóján kívül találtak rá, vámpírnak nyilvánították. Akkoriban a feltámadt holtakat nem zombinak, hanem vámpíroknak hitték. És mivel ezek a lények sok mindenben különböznek egymástól, azért egy közös bennük szinte biztos, hogy sosem léteztek.

0: 9-től Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Podhalszky Sára és Pavel Kardél. Harry Potter témájú hotel nyílt Londonban 2014-ben. A 163 éves épületben található Georgian Hotel szobái Roxford híres termeit utánozzák.
1: A filmbeli hálótermeket imitáló szobák üstökkel, varázskönyvekkel és bájitalos üvegcsékkel is fel vannak szerelve. Emellett a hotel olyan extrákat is kínál, mint egy vezetett séta azokhoz a londoni helyszínekhez, amelyek ismerősek lehetnek a Harry Potter filmekből, valamint a csomagrésze egy látogatás a Warner Brothers filmstúdióba is.
0: A londoni Georgian House Hotel a roxforti házak szobáinak berendezését kelti életre. Eleve egy könyvespoltnak átszázott ajtón keresztül jutunk a varázslatos, eldugott helyiségbe. Baldahinos ágyak, bájital, palackok a polcon, Gryffindor címer a függ,

0: Hallottam, hogy a Harry Potter stúdió túra volt a legnépszerűbb turista attrakció Londonban az elmúlt években, és mivel a buszok a Victoria állomástól indulnak, ezért kitűnő hely ahhoz, hogy oda csalogassák a stúdióba igyekvő turistákat.
1: A tulajdonosnő azt nyilatkozta, hogy a vendégeket gyertyagyújtásra és zenével fogadják a szobákban, az egyedi hangulat megteremtése érdekében. Bár minden zel elsősorban a gyerekeknek igyekeznek maradandó élményt nyújtani, nem csupán gyermekes családok látogatják a hotelt.
0: Meglepő, hogy mennyi fiatal pár jön el erre a helyre, talán a gyermekkoruk és a Harry Potter sorozat iránt érzett nosztalgia miatt. Az ár tartalmazza a reggelit is. Londoni tartózkodás az tökéletes választás.
1: Ráadásul nem csupán Harry Potter rajongóknak tökéletes szállás ez, hanem azoknak is, akik egy hamisítatlan, vidéki angol házikóban szeretnének pihenni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garain Azira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brian Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mélyhalvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned a mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Most mindent megtudhatsz egy igen híres színészről, Paul Walkerről. Paul Williams Walker 1973. szeptember 12-én született Kaliforniában. Elsősorban angol, valamint német, svájci és ír felmenőkkel rendelkezett. Édesanyja divatmodell volt, édesapja Paul William Walker pedig csatornaépítő vállalkozó és egykor amatőr boxoló, aki kétszeres Golden Globes bajnok volt.
1: Paul Walker már 2 éves korában 1975-ben szerepelt egy Pampers pelenka reklámban. Egész gyermekkorát végig kísérték a reklámfilmek. Még javában iskolába járt, amikor 2 különböző szerepet is eljátszott a Highway to Heaven című sorozatban, amit 1 évvel később már egy mozifilm, a Monster in the Closet, majd újabb esztendő múlva a Programmed to Kill követett. 1991-ben érettségizett, ezután tengerbiológiát is tanult, 2001-ben lett igazán ismert a Vin Diesel mellett a Halálos Iramban című filmben.
0: De még sok más filmben is játszott, például a Halálos Iramban valamennyi részében, vagy Tammy és a T-Rex, a Burton Palota, vagy még a Bobby Z élete és halálában is. Ezen kívül még sok más filmben is játszott. Lánya Meadow Ryan Walker modell. 2013. november 30-án egy általa szervezett jótékonysági esnén vett részt a kaliforniai Valenciában. A rendezvényt követően egy barátja új autójával egy piros 2005-ös kiadású Porsche Carrera GT-vel próbálkörre vitte a színészt. A sofőr elvesztette az uralmát a kocsi felett, és a jármű először egy lámpaoszlopnak, majd egy fának csapódott és kigyulladt. Mindketten a helyszínen életüket vesztették.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ki ne szeretne repülőn utazni, érezni a szabadságot, és azt, hogy amikor legközelebb földet ér a lába, már egy teljesen másik ország, vagy akár egy teljesen másik kontinens földjét tapossuk. Miért le lennénk ezzel így mi és kiskorú társaink? A következő pár percben pedig azt is megtudhatjátok, hogyan utazhat egyedül egy kiskorú egy hatalmas repülőn. Itt van pár légitársaság, amit választhattok utazásotokhoz.
1: Wizz Air. A Wizz Air egy igen népszerű légitársaság, és mi sem tehetné népszerűbbé, mint hogy 14 év felett már egyedül is utazhatunk, sőt, 16 év felett már legfeljebb 10 gyerek kísérője is lehetünk.
0: Jó alternatíva lehet utazásunkhoz a LOT is, mert már 5 éves kortól is várják utasaikat. De megnyugodhatnak a szülők, ugyanis vannak erre a célra alkalmazott embereik, akik bármiben segítenek gyermekeiknek. 5 és 12 éves kor között kötelező ez a szolgáltatás, 12 és 17 között pedig opcionális.
1: Emirates. Az Emirates légitársaság neve hallatán, aki hallott már róla, annak a kedves stewardessek, a luxus és a finom pezsgő jut eszébe, ugyanis ennek a légitársaságnak vannak a leghíresebb első osztályai. Sőt, akár gyermekként is, 5 éves kortól várnak minket az Emirates gépei és személyzete, ugyanis itt is elérhető a fizetett kísérő szolgáltatás. 12 éves kor alatti gyermekeknek kötelező, azonban itt csak 15 éves korig van rá lehetőség. Ha a gyermeknek át kell szállnia egy másik járatra, akkor a maximális csatlakozási idő 4 óra, kivéve Dubajban, ott ugyanis rendelkezésre állnak gyermekgondozásra specializálódott szakemberek, így az ott megengedett csatlakozási idő 8 óra. 16 éves kor alatt abban az esetben nem utazhat a gyermek. Ha utazása során éjszaka kell átszállnia, vagy repterek között kell utazniuk, kivéve ha az átszállás helyszínén van egy előre kijelölt 18 év feletti kísérő, aki elviszi egyik reptérről a másikra.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten

0: MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbemozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.
4: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Kéken ragyogó új bogfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik

0: egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohony Edit, ifjúsági regényíró ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, napközben csak néhol fordulhat elő csapadék.
1: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello 2026. június 17-én, és egy olyan sztorit hozunk el nektek, amiért oda lesztek meg vissza, mert hogy tavaly is nagyon nagy sikere volt az EFOT-ról szóló Hellónknak, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy idén is muszáj lesz nektek bemutatni, hogy mi vár rátok, mert hogy július 8-a és 12-e között az EFOT-é lesz a központi sztori, és hát erről nem is beszélhetne nekünk méltóképpen jobban más, mint a fesztivál sajtófőnöke, Budai Marcell. Szervusz, üdvözlünk!
1: Hello, hello, sziasztok, köszönjük, itt lehetek!
0: Mi is köszönjük, hogy így biztos vagyok benne, a szervezés közepette azért sok dolgod van, de szánsz időt arra, hogy beszélgessünk magáról a fesztiválról.
1: Ez az én dolgom, hogy beszélgessek a sajtóval, szóval
0: jó, az abszolút érthető, de hát nyilván nagyon-nagyon sok dolgod van. Kezdjük a legeslegelején. Azok, akik nem jártak még EFOT-on, nekik mit mondanál, miért érdemes az EFOT-hoz csatlakozni, az EFOT bandához, mert hogy azt hallottam, hogy ez olyan érzés, olyan életérzés, mintha egy ilyen családi sztoriba kerülne az ember. Aha.
1: Azért szerencsére egyre kevesebben vannak, akik még nem voltak EFOT-on. Ugye az EFOT-nak egyik oldala az, hogy ez egy megmaradt az elmúlt 50 évben valóban egy ilyen egyetemista, fiatal felnőttek, frissen végzett egyetemisták, most éppen egyetemre készülő fiataloknak a fesztiválja. A másik oldalról azért az ország egyik legnagyobb fesztiváljáról beszélünk, második, harmadik, most inkább szerintem inkább harmadik, de még lesz olyan év, amikor a másikat mi fogjuk elvinni. Szóval tényleg egy olyan rendezvény, ahol azért itt nagyon-nagyon sok tízezer ember fordul meg egy-egy évben, és úgy látjuk az elmúlt években, hogy ez nem is, hogy úgy látjuk, hanem ez tényszerűen ki is jelenthető, hál' Istennek, hogy azért nekünk az elmúlt egy-két év is egyre erősödő tendenciát mutatott, annak ellenére, hogy ugye sajnos, és ezt tényleg őszintén tudom mondani, hogy sajnos nem a legjobb időszakát éli azért most a közönség, illetve a magyar fesztiváloknak, ugye sok nagyon csodálatos és régi fesztiválnak kellett sajnos bezárnia az elmúlt években. Nálunk ez a fajta ilyen egyetemi fókuszú dolog úgy néz ki, hogy nem csak, hogy megvédett ettől az ilyen piaci nehézségektől, meg problémáktól, hanem sőt kifejezetten erősítette is az EFOT-ot. Mi tavaly is erősödni tudtunk, idén jelenlegi állapotunk az 70%-os erősödés a tavalyi év azonos pillanatához képest. Bízunk benne, hogy ezt tartani is tudjuk. Úgyhogy itt azért hál' Istennek most már azért tényleg lassan közelítjük azt az állapotot, ami az egyik ilyen árszpolitikája, vagy ilyen fő mottoja az EFOT-nak, hogy minden egyetemista egyszer élete során jusson el az EFOT-ra. Az idei év az azért is lesz különleges, és talán innen kezdeném a kérdésnek a valódi megválaszolását, hogy idén lesz pontosan 50 éves az EFOT, ugye 1976-ban jött létre. Valószínűleg úgy, hogy pár egyetemista végtelen sok sörrel meg egy gitárral kiment egy rétre káoszkodni. Most már nem így néz ki az EFOT. Ugye 6 darab nagy zenei területünkkel, számtalan szponzor területtel. Most már tényleg arról van szó, hogy egyrészt az összes állistástól magyar zenei előadó az megtalálható. A fesztiválon, másrészt pedig mindenféle stílus, az altertől a technóig, a populárisig, a veretős ilyen diszkó, meg mulatósig tényleg minden meg lesz. Illetve hát amire kifejezetten kiszoktunk emelni, és amire kifejezetten büszkék vagyunk, azok másrészt a nappali programjaink, tehát hogyha valaki nem csak esti fellépőket keresi, hanem már délutántól, vagy akár egész hétre, hogyha kempingezik, folyamatos kikapcsolódásra vágyik, akkor biztos vagyok benne, hogy itt mindenki le tudja magát foglalni a nappali, akár tűzőnappali órák vannak, akár mondjuk van egy kis eső, vagy bármi, szóval tényleg egy olyan komplex program lehetőséget nyújt az EFOT, amit biztos vagyok benne, hogy mindenki sajnál kihagyni.
0: Az biztos, pláne, hogy nagyon erős lesz a kezdés. Néztem, hogy már szerdán tulajdonképpen a szülinapi show-val kezdtek. Ez hatalmas, mesélj erről egy kicsit.
1: Így van. A szerdai napot tulajdonképpen részben majdnem, hogy ilyen kicsit külön is kezeltük most a fesztiváltól. Különlegesség volt, hogy a bérleteink azok december 31-ig voltak kaphatóak úgy, hogy mind a 4 napra legyen vonatkozó, januártól kezdve már csak 3 napos bejeleteket lehet kapni, mert persze lehet hozzá szerdai kiegészítőt kapni, és így is azért alapvetően mi egy nagyon olcsó és megfizethető fesztivál vagyunk, ez nagyon fontos, és nekünk, de talán erről majd később egy kicsit részletesebben beszélnek. A szerdai napunk az ilyen formán egy ilyen különlegesebb dologra válik, itt nem ilyen klasszikus koncert felhozatal lesz, hanem egy lényegében egy egész estés színpadi show. Ez warm-up-pal együtt 7 órakor elkezdődik, és majdnem 1:30-ig fog tartani, ahol tényleg igyekeztünk az elmúlt 50 évnek a zenéit, illetve zenészeit amennyire lehet felsorakoztatni. Tehát itt lesz mondjuk Presser Gábor, Lovasi András, Kis Tibi, Berecki Zoli, és egészen a Valmárig meg Tídenék bezárólag napjainkban. Ez több ilyen zenei korszakot igyekszünk felülelni, egészen már a 80-es, 90-es ilyen, mondjuk úgy, hogy a legendáknak a korát, utána igyekszünk a 2000-es évek ilyen zene TV, mondjuk úgy Viva TV, MTV, ezeknek a hangulatát egy kicsit visszaadni, talán a 2010-es éveknek ugye igazából akkor indult el talán a legjobban Magyarországon ez a fesztivál hangulat, fesztivál őrület, ahol szintén egy megint csak részben tök más zenekarok voltak, mint mondjuk, amik idén a legnépszerűek, vagy ma napjában meg legnépszerűbbek, és akkor a végén természetesen zárjuk a napjainknak az előadóival, és mindez szünet nélkül, tehát hogy ez nem lesz átállás közben, nem lesznek mindenféle megállások, pihenő, stb., hanem ez egy ilyen egybefüggő show lesz, elég komoly színpadi látvánnyal, egy különleges színpadtechnikát is rendeltünk csak arra a napra. A LED-falaknak a száma szerintem 5-szöröse az alapszetupunkhoz képest, külön vizuálokkal készültünk erre, külön programokkal minden. Illetve nyilván itt a programjaink is egyébként már a nappali területen is, illetve a belépés tekintetében is azért készünk arra, hogy méltó módon megünnepeljük ezt az 50. évünket, ami azért nagy szó, tehát hogy nem mi vagyunk a legrégebbi fesztivál Magyarországon, sajnos, vagy nem sajnos, van egy fesztivál, aki nálunk régebbi, de hát azért így is az 50 év, ez egy fantasztikus, hosszú időtartam, úgyhogy ezt azért meg kell valamilyen módon jeleníteni.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti showja. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, és folytatjuk a beszélgetést Budai Marcellán, az EFOT fesztivál sajtófőnökével. Egyébként nem kerestetek meg embereket, akik 50 évvel ezelőtt voltak mondjuk 20 évesek?
1: De.
0: Na, mesélj!
1: Készülünk. Az EFOT 50-hez kapcsolódóan sok minden más is lesz, nem csak a színpadi program. Lesz például egy dokumentumfilm is, meg egy kiadvány is, ami meg fog jelenni, és mind a kettőben egyrészt megszólaltatunk régi szervezőket, megtaláltuk egyébként az EFOT-nak az első szervezőjét is, ő is meg fog benne szólalni, régi zenekarokat, akik meghatározó fellépői voltak a fesztiválnak, illetve régi EFOT-os arcokat is, akik 10 évvel, 20 évvel, 40 évvel, 50 évvel ezelőtt ott voltak a fesztiválon, hogy meséljék el, hogy mi volt, úgyhogy lesz egy ilyen klasszikus dokumentumfilmünk, egy ilyen fél órás lesz nagyjából, hogy végére ne legyen már unalmas akár, illetve aki meg a tudományosabb részét szereti ennek az egésznek, a számára pedig fog készülni egy olyan kiadvány, ami kifejezett ilyen történelemkutatói szemmel is készül, nagyon sok arkánumos felvétellel, archívanyagokkal, úgyhogy abszolút, illetve most még fut is szerintem egy olyan kicsit részben ehhez kapcsolódóan egy olyan kampányunk, hogy keressük azt a fesztiválozónkat, aki bizonyítani tudja, hogy ő volt a legtöbb fesztiválon, akár karszallaggal, akár fotókkal, akár bármivel, és számára pedig fogunk adni egy örökbérletet, ami következő 50 évben is bármikor ingyen bérletet biztosít számára a fesztiválra.
0: Fú, szerintem itt most nagyon sokan elkezdtek örülni, hogy nem dobják ki ezeket a karszalagokat, imádják gyűjteni. Tehát nekem van olyan ismerősöm, akinek maga karján van mindig, mert ilyen gumist kapott legutóbb, de hogy így imádja ezeket, szóval ez hatalmas ötlet, tényleg. Nagyon
1: köszönjük.
0: Tetszik. Nagyon tetszik. És hát most eszembe jutott az, hogyha valaki nagyon matematikusan akar esetleg gondolkodni, hogy 50 év alatt hány fellépő fordult meg, vagy ki volt az, aki a legtöbbet megfordult fellépőként az EFOT-on. Tehát, hogy ezek is ilyen jó kis játszmák, hogy hoppá-hoppá, hát ő már 26-szor lép fel, szóval ez nagyon nagy dolog.
1: Igen, igen, abszolút, ugye itt vannak azért olyan, nem minden adatot tudunk sajnos mi sem megtalálni.
0: Persze.
1: Azért, de igyekszünk, de azért vannak olyan zenekarok, akikről, hogyha végig gondol az ember, hogy nagyon sok évtizede aktívak gondol ki, akár egy kis Pál és a Borzra, egy Tom Csapdára mondjuk, hogyha csak szintán belegondol az ember, hogy azért vannak jócsán olyan zenekarok, akik nem tudom, 80-as, 90-es években már lényegében a csúcson voltak, és azóta is rendszeresen ott vannak fesztiválokon, vagy a koncerteken, és a többi, és a többi, szóval bármekkora nagy szár is, nem tudom, a Dash, Azaria, Jude Law 3-as mondjuk, valószínűleg nem ők fogják még elvinni a legtöbb évben való fellépést, majd talán 50 év múlva már igen. Szóval abszolút ezek nagyon érdekes dolgok. Az, hogy hány fellépő, ez jó kérdés, mi az elmúlt, ami óta rálátásunk van, mert mondjuk ez az elmúlt 10 évben ez az ilyen 100-150 fellépő volt mindig a nagyjából az EFOT-on. Ez valószínűleg azért a 70-es években nem így volt maga, meg a 80-es években lényegesen kevesebb volt, de hát azért ezt így összerakja az ember, azért mégiscsak biztosan ki fog jönni itt egy több ezres szám azért 50 év alatt.
0: Az biztos. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a 97.5-ön.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, benne pedig az EFOT-ról beszélgetünk, amely idén 50. alkalommal várja a fesztiválozókat, és hát méltó ünneplés várható. De Korda György és Balázs Klári az eleje óta mindig veletek van? Azt se tudni így, most így hirtelen.
1: Ez egy remek kérdés, az biztos, hogy nagyon sokszor felléptek, és biztos, hogy ott vannak a topban, amikor a legtöbb fellépő között, de azért ugye nekik is voltak hullámzásaik az egyes években, mikor voltak borzasztóan népszerűek, nem tudom, 21-22-ben, ugye például ott volt egy ilyen, még egy második hullámuk, amikor mi akkor éppen 23-ban az egyik, nem nagy színpadon voltak, hanem az egyik arénánkban, és lényegében nem fértek el az emberek.
0: Az a reptér korszaka lehetett? Nem az? Amikor kijött a reptér, nem az volt az a nagyobb felfutásuk még? A reptér című szám.
1: Meg valami együttműködésük volt a Valmarra, vagy lehet, hogy rosszul emlékszem most, de valami volt még, ami volt. De igen, a reptér volt az, ami felrobbantotta az országot.
0: Hatalmas.
1: Valamilyen oknál kifolyólag, ezt majd a zenetörténészek megmagyarázzák. Szóval, hogy sok ilyen fellépő van, Korda Gyuri és Balázs Klári is biztos beletartozik ebbe, az, hogy ténylegesen ők voltak olyan legtöbben, vagy sem, az egy jó kérdés, igyekszünk kideríteni.
0: Jó, hát még van idő, meg hát ki lehet adni feladatnak akár a fesztiválozóknál is, hogy derítsék ők, és egyébként hatalmas gratula a szervezésért, mármint a programok szervezéséért is, mert például egyet a szerdai napot mondtuk, hogy ez az EFOT 50. szülinapi show-val indul, és közben ugye a fellépők között vannak, akik aztán a kettes nagy színpadon megjelennek, ugye a Belano, vagy a Bruno, vagy a K. Kevin, tehát hogy többet is kaphatnak az újakból, ugye a fiatalok a kettes színpadon.
1: Igen, tehát hogy a szerdai napot is úgy próbáltuk összerakni, hogy amellett, hogy folyik a szülinapi show mellett a kettes színpadon, illetve a két arénában lefedjük lefedjünk egy ilyen, tehát biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik nem akarják mind a 4 óráját, vagy 3 óráját végig hallgatni a színpadi show-nak, hanem mondjuk csak arra kíváncsiak, amikor a Csík zenekar a Presszerrel, meg a Kis Tibivel, meg a Lovasi Andrással zenél mondjuk azt a X blokkot, és akkor utána ők valami másra kíváncsiak már, és kevésbé akarják utána az Animal Cannibals, meg mondjuk Bélánót hallgatni, akkor igyekeztünk úgy összerakni a programhoz, hogy találjon olyankor mindenki. Ugyanígy akkor, hogyha valaki csak fiatalokra kíváncsi, valaki csak a középső részére kíváncsi, ezért ugyanúgy aktívan megy a kettesünk is, illetve a két arénánk is, az egyik arénában ott jellemzően DJ-szettek mennek, ez igazából majdnem minden napra igaz. Illetve hát ott talán kevésbé szerepem a kiemelt helyen a line-upban, de ugye van egy borfalunk is például, hogyha már csak így mondjuk az alumnusokra vagy idősebbekre gondolok, ahol meg nem tudom, tavaly például minden nap karaoke buli volt, ma is, ez idén is így lesz, előtte ilyen feltörekvő zenekarok, egy ilyen leülős kis ligetes része lehet borozgatni, beszélgetni, énekelni, kinek mihez van kedve. Szóval igyekeztünk, meg igyekszünk úgy kialakítani a fesztivál programot, hogy az mindenki érdeklődéséhez mérten, vagy minden igazodva, tényleg egy ilyen egész napos és egésztest is jó elfoglaltságot tudjon jelenteni.
0: Igen, abszolút azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a magához valót, aztán rájön arra, hogy jé, lehet bővíteni a zenei stílusomat.
1: Abszolút, és akkor
0: becsatlakozok egy ilyen borozósba.
1: Célja egy fesztiválnak, meg amivel mondjuk többet tud adni egy ilyen egyestés koncertnél, az, hogy kicsit bele tud hallgatni másba is az ember, és lehet, hogyha egyes szám csak így kihallatszik egy másik buli helyről, ami neki megtetszik, akkor kinyílhat egy ilyen tök új érdeklődési köre akár a zenén belül, de akár mondjuk programokban is. Tehát, hogy erről sincsenek számaim, de hogy nem kevés olyan visszajelzés, meg ilyen élményt látunk akkor, amikor felhúzzuk a sportsátrat nappali programként, ahol 50 darab sportot ki lehet próbálni. Mondanám, hogy ez az 51. évre alakítottuk úgy, de igazából már évek óta ilyen 50 körüli szám van, amikor mondjuk úgy jön ki valaki egy ilyen vívó, ahol ki lehet próbálni mondjuk a kardvívás, hogy na ez neki annyira megtetszik, hogy akkor most ezen a ponton elkezd nézegetni rendes vívóedzéseket, szóval ezeknek szerintem ezek az ilyen összetett szórakoztató programoknak, mint mondjuk egy fesztivál, valahol ez is a célja, hogy ha már elsétálok valami mellett, ránézek, kipróbálok, és hogyha megtetszik, akkor az már egy olyan értékteremtő dolog, ahol amikor már megérte ezt az egészet csinálni.
0: Abszolút, igen. Én tapasztaltam a nappali programjaitokat, és egyébként meg tudlak erősíteni benne, hogy tényleg olyan dolgokat láthat és tapasztalhat meg az ember, amire nincsen rá minden nap lehetőséget, szóval azt sem szabad kihagyni. Hát van, aki átalussza, mert nagyon jó volt ugye az este, de azért általában felkelnek ilyen délkörül, és akkor tudnak ők is még csatlakozni. Hozzuk a további részleteket hamarosan itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, és benne az EFOT újdonságairól beszélgetünk Budai Marcellel, a fesztivál sajtófőnökével. Jó, azt hadd kérdezem még meg, hogy láttam majd a szerdai napnál még a line-upban, hogy az EFOT diszkóban Silent Disco lesz. Könyörgöm, meséld el, hogy ez mit jelent.
1: Ez egy nagy kérdés.
0: ez nem az a füleses
1: nem ez az első év, amikor Silent Disco van, ilyen 2 éve volt szerintem először, ráadásul akkor egy ilyen szikret el volt dugva, és egy ilyen régi ilyen platós úton kellett átmászni ahhoz, hogy az ember el tudja jutni a helyszínre. És fülhallgató lesz az embereken, mindenki be tud állítani a kis, választani tud X zenék közül, és egyébként meg full csend lesz az egész helyen, nagyon jó pofa kis dolog. Ez nincs minden évben velünk, tavaly például nem volt, idén most megpróbálkozunk vele, aztán meglátjuk, hogy sikerül, de vicces volt 2 éve.
0: Igen, sejtettem, hogy erről van, mondom, muszáj rákérdezni, de ez tényleg nagyon vicces, mikor mondjuk 2 különböző zenére táncol 2 egymással bulizó ember, és azt látod, hogy az egyik lassan mozog, a másik megtombol, mint az állat, és semmi zenét nem hallasz, tehát nyilván azért ettől olyan vicces.
1: Abszolút így van.
0: Mondjuk nem bánom, hogy a koncertek nem ilyenek. Nem baj, hogy hangosak lesznek. Jó, csütörtököt néztem, nagy színpad, abszolút a kedvencek, Tideni, BSV, Bajalex és a Slep meg Azaria. Iszonyat tömeg várható. Hogy tudtok erre felkészülni? Azért a rajongók tényleg olyanok, hogy az első sorba állnak már reggel 9-kor, na jó, nem, de hogy így beköltöznek.
1: De igen. Nekem tavaly volt olyan beszélgetésem Jude Bowen-napon, amikor megérkeztem a területre, és ez tényleg ilyen 9-9-30 között volt, akkor már álltak a nagy színpadi korlát előtt, és oda is mentem hozzá Jude-on, és mondták, hogy ők már Jude-ot várják bőszen, úgyhogy ez abszolút egy valós jelenség. Nálunk, ami ugye egyik oldalról abszolút különlegessége is az EFOT-nak, hogy egy ilyen, megmaradt egy ilyen mezős fesztivál, tehát ez a Sukrói Félsziget, ez egy infrastruktúra nélküli füves rész, amire a szükséges körülményeket, tehát az áramot, a szennyvíz elvezetést, a vízvezetést, stb. Ezeket mi építjük ki. Ennek megvan egy varázsa nyilván, meg megvan egy csomó hátránya is, például az, hogy például hányan jöhetnek be a fesztiválra, hogy mikor kell szoldalatot jelentenünk, ami a jelenlegi jegyeladási növekvényünk meg trendünk alapján szinte biztos, hogy idén legalább egy napra, de az is lehet, hogy 2-re meg fog történni szombat-péntekre, hogy idő előtt le kell állítanunk a jegyértékesítést. Ez nem az lesz, hogy hányan férnek el a helyszínen, mert egyébként a helyszín az nem kicsi, az eléggé nagy, hanem az, hogy a beközlekedés az mit bír el és mit nem. És voltak olyan évek sajnos, nem tavaly ez már nagyon jól vizsgázott mind a buszos közlekedésünk, mind a parkoló rendszerünkre. A tavalyi évben nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, és nem voltak igazából már negatív visszajelzések ezzel kapcsolatban. Korábbi években volt olyan, amikor valamelyik sztárnapon egész egyszerűen a parkolónkán nem bírta, és a kifelé irányuló sor az meglehetősen elhúzódott, ugyanígy a busznál is volt ilyen. Ezekre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk tavaly előtt, hogy rendben rakjuk. Most úgy látjuk, hogy megtaláltuk azt az alvállalkozót is, vagy megtaláltuk azt a működtetési formát is, hogy el fogja bírni, de ez lesz a szűk keresztmetszet. Tehát amikor látjuk azt, hogy egész egyszerűen a parkoló közlekedés az már, ez a parkolónak a kapacitása, meg a buszainak a kapacitása már nem fogja ezt elbírni, akkor ott kell majd azt mondanunk, hogy bocs, ide elfogytak a jegyek. Szóval ez a két ilyen kulcspont nálunk, amire figyelnünk kell, amikor arról beszélünk, hogy fog itt ennyi ember elférni, hogy minél smoothabb legyen a beközlekedés, illetve a kiközlekedés.
0: Igen, és hát arról már nem is beszél, persze nagy a terület, de mindenki ugye közel szeretne kerülni, és hogyha túl sok ember van, akkor azért az veszélyes tud lenni, meg hát nyilván egy idő után feladott, tehát nem mész be a tömegbe, mert összegyomnak kb. Azt érzed.
1: Igen, de ezt már kevésbé érzem én napjainknak a problémájának egész egyszerűen azért, mert szép ki, 3 nagy leszfal van a színpadon, ami csak azt a célt szolgálja, hogy messziről is lássa mindenki a Dash-nek a pofiát, nagy csak azok, akik az első 2 sorban vannak, és sokan vannak, akik nem is szeretik a nagy nyomuló tömeget, úgyhogy inkább hátul megállnak ott a hangosító torony környékén. onnan is pontosan nagyon jól fogják hallani, meg a lesz falról látni, meg könnyebben tudnak elugrani egy sörért, hogyha ha éppen elfogy. Meg a tekintetben, tehát az, hogy az EFOT-nak ilyen célzott célközönség, tehát tényleg jól behatárolható a kor célközönsége, nyilván nem minden fesztiválozó nálunk. Egyetemista nagyjából az 50%-a, de az így is egy nagyon magas szám, és a maradék 50% is jellemzően vagy volt egyetemista, vagy éppen készülő egyetemista, az is lehet, hogy 20 évvel ezelőtt volt egyetemista, stb. És én nagyon visszafogott kultúrát és jó hozzáállású fesztiválozó közegünk van, tehát az, hogy most a tömegben verekedés törne ki, vagy valamilyen illegális visszaélés lenne, vagy ilyen jellegű probléma, az nálunk borzasztóan ritka, hál' Istennek. Úgyhogy nem kell azért attól tartanunk, hogy most akkor benne hatalmas tömegben valaki elkattan és hülye lesz, vagy hát nagyon, nyilván mindenre fel kell készülnünk, és fel is vagyunk készülve. Nagyon nagy létszámban van kint nálunk természetesen mentő is, rendőr is, tűzoltó is, minden, hogyha valami kellene, de nagyon nem jellemző, szóval inkább a tömegnek a kontrollja, koordinációjának a jó része az tényleg a buszos, illetve az autós beközlekedésnél kell, hogy a figyelmünket behúzza.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello, és benne már nagyon sok mindent megtudhattatok az idei EFOT-ról, de még mindig van sok kérdésem, úgyhogy megyünk tovább. És kellene-e még segítség nektek esetleg önkéntesek, mert a fiatalok imádnak ilyenkor önkénteskedni?
1: Aha. Még zajlik az önkéntes jelentkezésünk is, meg a diákmunka jelentkezésünk is, úgyhogy ezt az EFOT-nak a weboldalán meg lehet találni. Más jellegű munka, az önkéntesek azok egyel lazább munkakörnyezetben dolgoznak, ők ugye azok, akik jellemzően inkább középsúlyosok, ugye kötelező önkéntes munkát lehet itt kvázi nálunk elvégezni, diákmunkásunk pedig jellemzően inkább egyetemisták, de szép számmal várunk még fiatal munkaerőt, az önkénteseket ugye a Fesztivál Önkéntes Központon keresztül, de minden info megtalálható a weboldalon, a diákmunkásunk az meg szintén a weboldalunkon keresztül tudnak jelentkezni.
0: Igen, ott vannak a feltételek is, érdemes azért elolvasni, mert akárki nem mehet.
1: Igen,
0: persze. Jó, még egy picit menjünk vissza a napokhoz. Mindegyik erős, azt nézegettem. Tehát pénteken a nagy színpadon, Follow the Flow, Valmár, Pogány induló, Dash. És akkor még nem beszéltünk a kettes színpadon, tehát nagyon-nagyon jó a felhozatal, még rádiószemmel is nézve. És megnéztem a szombatot, hát ott sem lesz unatkozás, mert Manuel Betonhofi, Halott pénz csúdló a nagy színpadon, és hát a kettes nagy színpadon is Meringer, Punani Masszív, tehát hatalmas tömegek fognak elindulni felétek, az biztos, úgyhogy fel kell kötni a nadrágot tényleg, hogy jól működjön minden, de én azt gondolom a tavalyi tapasztalatok és az előző évek tapasztalatai alapján, amikor én jártam nálatok, hogy nagyon ügyesen megoldjátok, tehát tényleg érezni lehet azt, hogy egy összefogott fesztiválról van szó, nincsen fejetlenség. Én, amit szerettem volna már jelezni, de egyébként minden fesztiválos szervezőnek el szoktam mondani, hogy a mosdó használata a legkritikusabb dolog egy fesztiválon, és tudom, hogy nehéz. Pláne itt, ahol a kiépítettség is még nehezebb. De nincsenek olyan mobil WC-k esetleg, aminek van belül fénye? Mert hogy éjszaka, hát az egy
1: ilyen. Két dolgot tudok erre mondani. Három dolgot, mondjuk így, minden évben van a helyszínen egy azonnal ilyen kutatásunk, elégedettség felmérésünk. Részben azért, hogy erre az utána következő évi fejlesztési stratégiát erre tudjuk építeni, részben pedig, hogyha kijönnek olyan visszajelzések, ami hotfix igényel, tehát hogy volt ilyen, hogy valamelyik WC blokkunkon mondjuk pont tavaly első nap többször megemlítették, hogy olyan probléma van, és akkor azt azonnal közben avatkoztunk, hogy ezt rendezzük. És az egyik dolog, ami abszolút ott is ki szokott jönni, hogy fejlesztése szorul nálunk is, az a WC blokkoknak a fejlesztése. Több, ugye kétféle, amikor most nem akarok nagyon részletesbe bemenni a rendezvényszervezésbe, mert egyébként nem is az a én területem, szóval én sem értek hozzá, hogy most miket lehet rendelni, de ugye vannak ezek a klasszikus ilyen úgynevezett toj-toj WC-k, illetve vannak a szaniter konténerek. A szaniter konténer az lényeg, egy konténerbe épített.
0: Igen, az azért sokkal jobb.
1: WC-fürdő akármi. A kettő közötti különbség az nem csak árban jelenik meg, árban is hatalmas a különbség kettő között természetesen, de az is, hogy az egyikbe területben is, mondjuk egy szaniter konténer ugyanazon a terület egységen mondjuk ötöd annyi vagy negyed annyi mondjuk így vészét tud lerakni, plusz annak azt, hogy valahova el kell utána vezetni, vagy szippantani, vagy valami, szóval egyszerű lenne azt mondani, hogy csak pénzkérdése mindenhova szaniter konténereket rakni, sajnos nem így van. Uh-huh. Ennek ellenére az idejében fejleszteni fut, tehát több szaniter konténerünk lesz, mint a korábbi éve, kifejezetten a női vendégek számára, úgy érzékeljük, hogy inkább ott van erre szükség.
0: Mindig velünk van a baj, igen.
1: szóval növelni fogjuk a szani konténerek számát is, illetve már egyeztettünk a toj-toj WC szolgáltatókkal is, hogy mennyire probléma számunkra, hogyha a Temuról rendelünk ilyen öntapadós önvilágítós hülyeségeket, és ezt teleragaszgatjuk vele a toj-tojnak a tetejét, és azt mondták, hogy simán belefér. Úgyhogy csinálunk ilyen kis éjszakai csillagképeket a toj-tojoknak a tetejére, és remélhetőleg ad valamennyi fény.
0: Most már sokkal boldogabban fogok menni. Nem ezért, ne viccelj. Tehát ez kibírjuk, csak
1: de
0: nagyon fura.
1: Ez egy abszolút fontos szempont. Hogy ezek is rendben legyenek.
0: Igen. Hamarosan folytatjuk a Hellót.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
0: Hello.
2: A Táska Rádió esti showja 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz ez a Hello, benne pedig a témánk az EFOT. Na, és mindig van a fesztiválon egy, hát több egyetem nyilván, de hogy most idén van olyan egyetem, aki a házigazda kvázi, mondhatni így?
1: Idén először különleges a helyzet, és 4 házigazdánk van. Ez részben az EFOT 50-re is reagál, részben kicsit át is akarjuk alakítani egyébként a házigazda rendszerünket. Úgyhogy most az ELTE, a Széchenyi Egyetem, a Pannon Egyetem és a BGE. Ővelük 4-en kezdtük meg a munkát. Hát igazából már decemberben, december-november környéken, januárban jelentettük be szokásunk a szíven az edukáció kiállításon, és mind a 4 egyetem ugyanúgy nagy hangsúlyt fektet abba, hogy a nappali program területen valamilyen sajátos aktivitást létrehozzanak, de emellett most az éjszakai területen is minden házigazda valamelyik területet kvázi belakja. Valaki a beléptetés területét, valaki a borfalunak a területét, valaki az egyik arénát, valaki pedig a strandot, az mondjuk pont ilyen nappali inkább, és akkor az ottani megjelenés, az ottani programokat, az ottani ilyen mindenféle interaktív dolgokat, ezt ők fogják össze. Úgyhogy igyekszünk ezzel is kicsit még fejleszteni a fesztiválon. Egyelőre úgy tűnik, hogy jól működik, illetve tök jó ötletek, illetve új gondolatok jöttek már ki önmagában ebből is.
0: Abszolút jó. Nekem nagyon tetszik az is, hogy nem csak egy egyetem képviseli úgymond magát, hanem hogy ilyen házigazdaként többen vannak. Hát tök sok fiatal azért napközben érdeklődhet még a boroskáját.
1: Igen, meg, tehát hogy kitelepülni azért ennél sokkal több egyetem jelenik meg. Az a korábbi években is azért, amikor egy házigazdánk volt, akkor is meg jellemzően mellette egy 15-25 egyetem még van, valamilyen módon azért kitelepült a fesztivál, ez most is így van, szóval, hogy alapvetően van is egy ilyen kapcsolatrendezvényünk az EFOT-hoz, több kapcsolatrendezvényünk is van, lehet, hogy most röviden még egy kicsit kitérnék hozzá rá. Az egyik, ami ide kapcsolódik, az az Edukáció Summer, ami lényegében a januári edukáció kiállítás kicsit áthozza ilyen lazább, nyáriasabb, fesztiválisabb környezetbe. Ez tulajdonképpen a nappali terület zónánknak az összefoglalása, mindazok a lehetőségek, az egyetemi kiállítók, azok a szolgáltatók, akik valamilyen karrier lehetőséget, diákmunka lehetőséget, stb. Adnak. Ez megtalálható lesz, ahogy az edukáció kiállításon úgy az EFOT-on is, és hasonlóan az edukáció kiállításhoz, ez a középiskolások számára ingyenes lesz az EFOT-on is, tehát tulajdonképpen a nappali területére a középiskolások be tudnak jönni ingyen az EFOT-nak, és találkozni ezekkel az egyetemekkel, illetve lehetőségekkel. Illetve a másik, ami ehhez hasonló, az EFOT Kids, lesz egy külön terület része a fesztiválnak, ami kifejezetten a kisgyermekes családoknak szól, ennek megfelelő színpadi, ilyen kis színpadi programokkal, gyermekfellépőkkel, bábszínházzal, lufi hajtogató bohócokkal, remélem nem bohócokkal, hanem valami mással, ezt most nem elgondolom, és szintén nem tudom pontosan, de kifejezetten arra is akarunk idén fejleszteni, hogy azok a családok, akik kisgyermekkel valamilyen programot, délutáni programot kerestek mondjuk szombatra, vagy akár péntekre, ott a Velencei tó, Székesfehérvár, akár Budapest környékén, akkor jöjjenek el hozzánk, mert biztos vagyok benne, hogy sokkal olcsóbban megkapják azt a komplex csomagot, amit mondjuk más helyen megkapnának, beleértve akár a fürdőzést, a végtelen nappali gyermekprogramokat, a színpadi programokat, és a többi, és a többi. Szóval próbálunk egyrészt egy ilyen középiskolás edukációs élményt is varázsolni az EFOT nappali programon, másrészt pedig egy ilyen családi élményt is, hogy mindenki kicsit akkor is vissza tudjon kapcsolni kicsit az EFOT-hoz, hogyha éppen mondjuk bulizni nem tudott maradni a két kisgyermek miatt, de amúgy szívesen kinézne, mert ott volt 30 évvel ezelőtt is.
0: Megmutatja, hol bulizott anya. Ez
1: igen, igen,
0: tetszik,
1: igen, igen.
0: És ilyenkor napi jegyet kell nekik venni, vagy ezekre ugye a nappali sztorikra bemehetnek kvázi ingyen? Vagy hogy
1: Már itt a közésülések, vagy a szülők?
0: A szülők gyerekes programos. Aha.
1: Többféle jegytípusunk is van. A gyermekek számára ez ingyenes. A szülők számára van egy van egy díj, de ezt, ha jól emlékszem, 6900 forint, lehet, hogy sokat is mondok, mindjárt megnézem közben, szóval, hogy ez egy a szülők számára is egy olyan összeg, ami mondjuk alatta van egy mondjuk egy fürdőbelépőnek.
0: Látom, EFOT Kids 5000 forint, aha.
1: 5000, oké, okay. Igen, akkor sokat mondtam.
0: Igen, oké, okay, ez nagyon
1: tetszik. Ez alapvetően mindenhol jellemző az árképzésünkre, ugye most is, hogyha valaki megnézi a napi jegyeinket, vagy a bérletárainkat, úgyhogy egyébként a mostani jegyárfordulón történt nálunk az első nagyobb emelés, hát a piaci átlagnak a 70%-ánál vagyunk kb. Nagyjából árakban, és a egy korsó sör is, ugye tavaly 790 forint volt nálunk az 5 deci. Alapvetően minőségi sörről van szó, és nem valamilyen névtelenről. Ez idén most elképesztő drágulásra megy át, és 890 forintba fog kerülni, de ez egy mindig egy olyan ár, amit egy kisfalusi kocsmában sem kap meg lassan az ember, nem hogy egy fesztivál környezetben. Szóval az, hogy a rendezvényünk tényleg meg tudjon maradni egy egyetemista fiatalok számára fókuszált rendezvénynek, annak abban nagyon fontos, hogy megfizethető legyen, és ebben szembe is kell mennünk, és szembe is akarunk menni a piaci standardekkel. Tavaly is ezt mondtuk, idén is azt mondtuk, nyilván ennek az az ára, hogy mondjuk a sörnek az eladásával mi nem fogunk ilyen módon idén keresni, de tekintsük úgy, hogy ez a mi külföldi fellépőnk, inkább ennek az árát fizetjük ki, mint sem egy olyan külföldi fellépőnek, aki mondjuk elkér nagyon-nagyon-nagyon sok 10, inkább 100 millió forintot, és közben fele annyi embert mozgat meg, mint mondjuk egy Jude Law vagy egy Dash a fiatalok szempontjából, úgyhogy ez a két dolog, mind az árképzés, mint az, hogy abszolút magyar fellépőkkel megyünk, ez nagyjából itt találkozik, és egyre hál' Istennek nem csak a mi elképzelésünkben találkozik, hanem a fesztiválozóknak, meg a vendégeknek az elképzeléseivel is úgy néz ki, hogy elég szépen és jól találkozik, és megerősítést nyer.

0: tudjátok belőni. Ezt azért így mondanám.
1: Igen, igyekszünk.
0: Igen. Jól van, hát én csak azt tudom kívánni, hogy az idei 50. is legyen egy hatalmas durranás, és tényleg az elkövetkezendő 50 évet megalapozzátok ezzel a bulival, és hát ha engeditek, akkor már most boldog születésnapot kívánok 50-et nektek.
1: Köszönjük szépen!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lesima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes-óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a

0: Keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés, a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró, ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Az átigazolási hírekkel specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Mark Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, napközben csak néha fordulhat elő csapadék.
1: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A Darwin díj. A Darwin díj egy gúnyos kitüntetés, amit azok érdemelnek ki, akik úgy vesztik életüket vagy egyéb testrészüket, hogy valamilyen bonyolult és buta célt próbálnak elérni. A díjat 1994 óta minden évben kiosztják virtuálisan. A Darwin díj nevét a 19. században élő Charles Darwin evolúció elmélet kidolgozója után kapta. A hülye halált halt egyének hozzájárultak az emberi evolúcióhoz azzal, hogy saját magukat szelektálták a génállományból, mondta.
1: A leghíresebb példa erre az első díjazott bal szerencséje 1994-ből egy amerikai férfi története, aki addig rángatta az italautomatát egy ingyen üdítő reményében, amíg az ráborult és agyonnyomta.
0: Aztán történt egy másik eset, ami tényleg a karma műve. 2002-ben történt ugyanis, hogy egy iraki terrorista levélbombát küldött az áldozatának, de nem fizetett elég pénzt, hogy a küldeménye célba érjen. Gondolom, mind sejtjétek már, mi történt ezután. Vissza a feladónak. A terrorista addigra elfejtette a dolgot, így kinyitotta a levelet. Aki vermetás, maga esik bele.
1: Valószínűleg az autópálya díjszedő munkakör nem a legfárasztóbb állások egyike, legalábbis az alábbi sztori ezt támasztja alá. 2001-ben ugyanis két díjszedő a tél közepén elkezdte hógolyó csatával szórakoztatni magát. Az azonban érthetetlen, hogy egyikük miért tartott a jó ötletnek, hogy egy éppen áthaladó teherautóról próbáljon leszedni egy újabb golyóra valót. A férfi keze beleakadt a ponyva kötelébe, a továbbra is mozgó jármű pedig kirántotta a bódéjából, és húzta maga után szerencsétlent, aki így nem élte túl a hógolyó csatát.
0: Egy másik amerikai férfi 1995-ben épp észre felfoghatatlan elgondolásból egy olyan gyorsító rakétát erősített az autójára, ami amúgy a jumbo jetek felszállásában játszik szerepet. Emberünket ez nemhogy nem ijesztette meg, hanem egyenesen felvillanyozta, és újdönsült nitrós autójával a nevadai sivatagig ment, ahol aztán begyújtotta a rakétát, valószínűleg nem lesz meglepő, ha azt mondom, a mutatvány nem élte túl. Körülbelül 480 km/órával vágódott neki az első hegyoldalnak.
1: 2003-ban egy michigani férfi úgy döntött, rövidít az útján, és ha már komp nem közlekedik, ő bizony a teherautójával átkel a Saginaw-öböl jegén. A súly alatt a jég természetesen beszakadt, ám a sofőr ébőrrel megúszta, ki tudott ugrani a süllyedő járműből. Az eset azonban nem hagyta nyugodni, és úgy döntött, még egyszer megpróbálja a műveletet, ezúttal a terepjárójával. Talán nem nagy meglepetés, hogy a jég ezúttal is beszakadt az autó alatt, a férfi azonban ezúttal már nem volt olyan szerencsés, mint az első próbálkozás. A kocsijával együtt elsüllyedt.
0: Hashtag Titanic.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. A legtöbb utazó úgy tartja, hogy New York minden évszakban képes más arcát mutatni. Azt ajánlják, aki megtekinti, mindenképpen látogasson el oda tavasszal, nyáron, ősszel és télen egyaránt, mert teljesen más oldalát fedezheti fel a városnak.
1: New York télen. Bár a New Yorki tél általában igencsak fagyos, számtalan bisztrót és kávézót találunk a városban, ahol felmelegedhetünk. Ebben az időszakban a kinti programok helyett érdemes a beltéri lehetőségeket számba venni. A Times Square szomszédságában kifejezetten ajánlatos betérni az 54-es bárba, amely híres a Manhattan és az Old Fashion koktéljairól. Ha karácsony környékén szeretnél utazni, semmiképpen ne felejtsd el megnézni a város lélegzetelállító karácsonyfáját.
2: New York tavasszal. Ha a naposabb, melegebb évszakban látogatod meg New Yorkot, akkor még szabadtéri programok között is bőven válogathatsz. Sétálj vagy bicikliz át az 1883-ban épült Brooklyn hídon, és nézd meg a várost más szemszögből. Vegyél részt a Fries Art Show kortárs vásáron. Látogass el a New Yorki botanikus kertbe, vagy tekintsd meg a Sakura Matsuri cseresznyevirágzás fesztivált a Brooklyn Botanic Gardenben.
0: New York nyáron. A tikkasztó nyári hónapok ideálisak a külső városrészek felfedezéséhez. Töltse el egy napot a Coney Island Luna Parkban, vagy tegyél esétet a Brooklynban a Domino Park, a Brooklyn Flea és a Williamsburg felé. Egy Manhattanen kívüli negyed ugyanolyan izgalmas, mint maga a városközpont.
1: New York ősszel. Ősszel is számos szabadtéri program vár New Yorkban. Nem beszélve a lehulló színes levelek látványáról. Indulj el a Manhattan déli csücskéből észak felé, a Battery Parkon keresztül fel a Zsidó Örökség Múzeumába, majd igyál meg egy forró teljes kávét a Café 1668-ban, a Tribeca nevű városrész szívében.
3: 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Most két egymástól eltérő macskás sztorit fogtok hallani, úgyhogy ha szereted a macskákat, tarts velünk. Ha eddig azt hitted, kedvenc háziállatodat előbb-utóbb nem helyettesítheti semmi, tévedsz. Kína olyan életű macskarobotról közölt hírt, amelyről még álmodni sem mertem volna. Gyakorlatilag megkülönböztethetetlen egy teljesen igazi macskától. A roboket kínai Yui Mao névre hallgató robotmacska olyan élethű műszörrel rendelkezik, mint egy igazi macska.
1: Elektromos töltésű, az USB csatlakozót a farka alatt lehet csatolni a cicához. A macskához járul egy app is, amin a felhasználó először nevet ad e-kedvencének, majd kedvére szabhatja a macska dorombolását, hogy például mikor doromboljon. Betaníthatja neki, hogy hova szabad, illetve nem szabad mennie, ha megmehet, akkor merre és mikor, például vacsorázik a család, akkor a felhasználó beállíthatja, hogy ezt a macska érzékelje és a lábak között gurul. Igen, gurul?
0: A cég egyelőre kerekekkel fogja piacra dobni a béta, illetve az első verzióját az e-macskának. De a második verziót már hőmérséklet szenzorokkal, pislogás minimotorral és lépő mozgással fogja piacra dobni. Bár futni nem fog tudni, ez a macska robot így is nagyon menő. Bár a házi vagy éppen utcán sétáló aranyos macskákat semmi sem fogja pótolni. A cég várhatóan 2024. júliusában tervezi piacra dobni a robokatet.
1: Egy másik téma a macska sétáltatás. Igen, jól hallottátok.
0: Mostanság egyre többet látok embereket pórázó macskát sétáltatni, számomra ez meglepő volt eddig. A macskák imádják alaposan felfedezni vadászterületüket, ehhez azonban sajnos nem mindig adottak a legjobb feltételek, például ha állandóan a négy fal között van. Persze a macskának mindig minden játék, és feltalálja magát a házban is, ám...
1: Néhány macska forgalmas főút közelében vagy éppen a harmadik emeleti lakásban lakik. Ilyen helyzetekben egy póráz és macskahám azonban megoldást nyújthat. Segíthetünk az egykor lakásban tartott cicának vagy kölyök macskának is megszokni a kijárást, és így felfedezhetik a vadászterületüket.
0: Egy ijedős cica esetében például így megakadályozhatjuk, hogy a rengeteg új impulzus hatására akár a legkisebb zaj miatt is pánikolva elszaladjon. Ne tervezzetek nagyon hosszú kirándulást, de azért néha csempészhettek egy kis változatosság a cicáitok életébe a levegőzéssel.
1: Egyet azonban ne felejtsetek. Ha macskátok egyszer megbarátkozik a kintléttel, rendszeresen követelni fogja majd. Csak akkor kezdjétek tehát rászoktatni kedvenceteket a sétákra, ha időtök és kedvetek is van hozzá, hogy egy kicsit minden nap vagy este levigyétek cicátokat.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fonai Dorka, Török Zoltán és László Vivien. A NASA és a modern csillagászat azt állítja, hogy a Földünk egy gömbölyű szilárd test. Mi is így tanuljuk meg az iskolában. Viszont nem mindenki hisz ebben. Ugyanis a Flat Earth, azaz lapos földcsoport tagjai úgy vélik, hogy a Föld lapos. Nagyon sok kérdés merülhet fel bennünk, hogy ez hogyan lehetséges, de ők mindenre adnak magyarázatot és bizonyítékot. Íme pár indok, hogy bolygónk nem gömb, hanem egyfajta palacsinta dolog.
1: A horizont mindig tökéletesen laposnak tűnik, kivéve a NASA-nál és más kormányzati képeken, amelyek nyilvánvalóan hamisak, a globális összeesküvés részeként. Az összes amatőr léggömbrakéta síkja és drón felvétele teljesen sík horizontot mutat 20 vagy több mérföld felett. Csak a NASA és más kormányzati űrügynökségek mutatják a görbületeket megtévesztésképp.
2: A lapos föld hívők azt állítják, hogy a Balaton víztükre sík. Ez esetben a föld sem lehet gömbölyű. Amit állít a tudomány, hogy a Balaton 77 kilométeres hosszán 465 métert görbül a víz, képtelenség. Gömb alakú földön 41,5 métert görbülne a víz, nagyjából 20 méter kitakart magasságnak kéne lenni. Vagyis nem lehetne látni a túlsó parton a pecásokat vagy szörfösöket, de látszanak.
0: Ha valóban csillagok milliói vannak az éjszakai égbolton, a Flat Earthers szerint ezek sem léteznek, akkor az egész ég tele lesz fényekkel. Tehát a csillagok fényének be kellene világítani az egész földet. De hát ez nem így van, és igazából a csillagok nem is bolygók, hanem csak fényforrások.
1: A repülőgépek nem követik a földgörbületet, mert az nincs. A giroszkóp, a biztonsági repülési magasság és a vadászrepülőgépek is bizonyítják, hogy a föld lapos és nem gömb. Az átlagos légibusz repülőgép körülbelül 800 km per órával megy. Ez azt jelenti, hogy óránként 50.031 méter földgörbülettel kell szembenéznie.
2: Tehát óránként 50 km-re kellene a pilótának csökkenteni a repülési magasságot, hogy a föld elméleti görbületét követni tudja. Ez percenként majdnem 1 km repülési magasság csökkentést jelent, másodpercenként pedig 14 métert. Ezzel ellentétben, amikor a repülőgép eléri a biztonságos repülési magasságot, akkor egy órán keresztül szinte egyáltalán nem változik a repülési magasság. Ez megint csak azt bizonyítja, hogy nincs görbülete a Földnek.
0: Szerintetek is átver minket a NASA?
1: Szerintem ez a Flat Earth nem mond igazat, és pont, hogy én nem hiszek nekik. Szerintem a Föld gömbölyű.
0: Te mit gondolsz? Szerinted is lapos a Föld? Írd meg nekünk Facebookon.
3: Ez a Táska Rádió esti show-ja. Hello! 97.5
4: Táska Rádió. Te is beleférsz.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 5-9 brown eyes.
1: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Ez a kéziszkenner felismeri a hamisított italokat.
2: A Manchesteri Egyetem kutatói kifejlesztették a világ első hordozható SORS eszközét, amivel könnyűszerrel kiszűrhetők a hamisszeszes italok. Az eszköz ugyanis az üvegen keresztül is meghatározhatja az abban lévő folyadék összetevőit. Az SORS spektroszkópok igen pontos kémiai elemzést végezhetnek, akár áttetsző felületeken keresztül is. A működési elve úgy néz ki, hogy lézerekkel megvilágítják az üveget, és ezekkel elemzik a szeszek pontos vegyi összetételét.
1: Az efféle eszközök többnyire biztonsági célokra, veszélyes anyagok ellenőrzésére, valamint gyógyszerészeti elemzésre használják. A Manchesteri Egyetem Biotechnológiai Intézetének kutatói elsőként készültek el egy SORS szkenner kézi változatával, amit akár az élelmiszer biztonság területén is használni lehet.
2: A szeszes italok az EU legnépszerűbb exporttermékének számítanak. A szeszes italexport és forgalmazás legalább 23 milliárd eurónyi adóbevételt és 1 millió munkahelyet teremt. Az élelmiszerek és italok hamisítása nagyon komoly egészségügyi, gazdasági és társadalmi következményekkel járhat, különösen az alkohol esetében. A fogyasztók bizalmát csak úgy biztosíthatjuk, ha meggyőzzük őket, hogy ezek a termékek eredetiek, nem hamisítottak és nem szennyezettek.
1: Mondta a Manchesteri Egyetem professzora.
2: Következő témánk, agydaganatot gyógyíthat a Zika vírus.
1: Bár a Zika vírus súlyos agyi deformációt okozhat csecsemőknél, új gyógymódot kínálhat a felnőttek agydaganataira, írja az MTI. Egy amerikai kutatócsoport kimutatta, hogy a kórokozó kiválasztja, megfertőzi és elpusztítja a felnőtt agy rákos daganatsejtjeit. Tanulmányukat egy szaklapban közölték. A kísérletben a kísérleti egerek agyában a Zika vírus a tumort összezsugorította, az egészséges agysejteket pedig érintetlenül hagyta.
2: Az embereken végzett kutatások még messze vannak, de a szakértők szerint a vírust akkor is be lehetne juttatni az agyba, amikor a tumort eltávolító műtétet végzik. A Kaliforniai Egyetem San Diego-i orvosi karának egyik tudósa, a tanulmány egyik készítője azt reméli, az emberi tesztek másfél éven belül elkezdődhetnek.
1: A vírus emberi agysejtenyészeteken végzett laboratóriumi kísérletekben jól működött. Az agydaganatoknak többféle típusa van. A felnőtteknél a leggyakoribb és legnehezebben kezelhető a glioblastoma. Gyorsan növekszik, gyorsan terjed az agyban, és nehéz megállapítani, hol végződik a tumor, és hol kezdődik az egészséges agyszövet. Az agresszív sejtek eltávolításához ezért néha nem elég a sugár és a kemoterápia.
2: Az új kutatás szerint azonban a Zika vírusos kezelés elpusztítja az eddigi terápiáknak ellenálló tumorsejteket. A tudósok szerint a glioblastoma őssejtjei tovább növekedhetnek és osztódhatnak, új és új daganatsejteket termelve még a legerőteljesebb kezelés után is. A csecsemők agyában rengeteg egészséges őssejt van, alig hanem ez magyarázza, hogy miért okoz náluk súlyos károsodást a Zika vírus. A felnőtt agyban kevesebb az őssejt, vagyis a Zika vírusos terápia csak a daganatot okozó őssejteket támadja meg, komolyabb mellékhatások nélkül.
3: Hello!
4: Hello!
3: Ez a Táskarádió esti sója.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kovács Bendegúz és Kelemen Patrik. A foci minden idők legnépszerűbb sportja. A 2014-es foci VB minden idők legnézettebb sporteseménye volt, maga mögé utasítva az olimpiákat is. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a foci önmagában népszerűbb a tévénézők körében, mint az összes többi sportág együttvéve, mert egyszerű, kötetlen és bárhol játszható.
1: Na de hogyan lett a foci a legnépszerűbb sport? A labdarúgás már a 20. század elején is elterjedt sport volt, de népszerűségét az első világháborúnak köszönheti, hiszen akkoriban hívták be a hadrafogható férfiakat, akik a kiképző központokban kapcsolatba kerültek a sportággal.
0: Sztárok és marketing. A futball hatása a szélesebb értelemben vett kultúrában is elkezdett megmutatkozni. A legnagyobb játékosok neve bekerült a táncdalok, kabarék és varieték világába. A játékosok filmszerepeket kaptak, és az arcuk egyre több reklámban bukkant fel. A szappantól a cukorig, a ruházattól a szeszes italokig, így szép lassan azok is megismerték a nevüket, akiket egyébként hidegen hagyott a labdarúgás.
1: Mi különbözteti meg a labdarúgást a többi játéktól? A focinak egész sor olyan adottsága van, amelyet természetesnek veszünk a fejlődése szempontjából, mégis döntő jelentőséggel bír. Ezek közül is kiemelkedik a futball több szinten is jelentkező egyszerűsége.
0: Vetélytársaitól eltérően a futballban csak egyféleképpen lehet pontot, gólt szerezni, és minden találat értéke megegyező. Például a kosárlabdában 1-2-3 pontszerzési lehetőség van, viszont a foci meccseket nem ritkán egyetlen gól dönti el, ami miatt izgalmasabbá válik a játék.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella. Ma különböző országok érdekes szokásait hoztuk el.
1: Saját hazánkban természetesen jól tájékozottak vagyunk, nem így azonban más nemzetek szokásait illetően. Japán étkezési etikett például, hogy míg ők értékelik a jó első étel visszaköszönő hangjait, nálunk megbotránkozást kelt, ha valaki befög az asztalnál. Persze a többség elnéző a külföldiekkel szemben, akik nem tudnak minden helyi szokásról, de nem árt jól tájékozottnak lennünk, ha elutazunk valahová. Nálunk mit vár el az étkezési etikett?
0: Kínában, ha elsajátítottuk a pálcikával evés művészetét, sose hagyjuk kifelé mutatva a tányérból a pálcikákat, mert azt a kínaiak tiszteletlenségnek veszik. Felfelé mutatva se hagyjuk őket, mert így a sírkövekre emlékeztetik a kínaiakat. Fontos étkezési etikett még, hogyha ízlett is az étel, ne kapjuk be az utolsó falatot, kivéve ha második adagot is kapni szeretnénk.
1: A pálcikák dörzsölése Kínában annak a jele, hogy az ételt rossznak találtuk. Azt sem árt megjegyezni, hogy sose töltsünk csak a saját poharunkba.
0: Az angoloknál kimértebben alig hálhat valaki. Szedjük össze magunkat, ha ott tartózkodunk. Angliában még a banánt is késsel és villával fogyasztják.
1: Tanzániában egyenesen elvárt dolog késni, és a legtöbb nemzettel szemben akkor tartanak minket tiszteletlennek, ha időre érkezünk. 20-30 perc késés az elvárt. A sört nem isszák üvegből, neveletlenségnek tartják, tehát szálljunk egy percet arra, hogy kitöltsük a pohárba vagy korsóba.
0: Orosz étkezési etikett, hogy a házigazda legalább egy kör vodkával megkínálja a vendégeit naponta, és nem illik visszautasítani. Az ételt és főleg a kenyeret nem illik kidobni vagy meghagyni, tiszteletlenségnek és pazarlásnak tartják.
1: Kanadában, Indiában, Kínában és Németországban elfogadott dolog a büfögés, annak a jele, hogy tetszett az étel és a vendéglátás. Németországban meg is sértődhet a házigazda, ha nem büfög a vendég. Úgy érezheti, nem volt megfelelő számára az étel. A németeknél nem szokás felvagdosni késsel a burgonyát, inkább villával nyomkodjuk szét.
0: Franciaországban sose kérjünk zacskót, hogy félrerakjuk az ételmaradékot a kutyus számára. A franciák elvárásai magasak az etikett terén, kíméljük meg magunkat az ilyen megszégyenüléstől. A salátát nem szokás elvagdosni náluk, persze nehéznek tűnik ügyesen felnyalábolni a villára és egészben a szánkba tenni, de érdemes megpróbálni. Továbbá mindig legyen mindkét kezünk az asztalon. Illetlenség az egyiket az asztal alatt hagyni, de vigyázzunk, hogy a könyök sose érjen az asztalra. Helyezkedjünk úgy, hogy nagyjából a csuklóink legyenek az asztal szélén.
1: Több kelet-európai országban, így Indiában és Afganisztánban csak a jobb kezet használják étkezésre. A balt speciális célokra tartják fent. Persze a balkezesekre is fordítva érvényes. Ők csak a balt használják evéskor.
0: Afganisztánban egyébként az a szokás, hogy leülnek és kézzel esznek az emberek. Durvának tartják viszont, ha valakinek kilátszik a talpa. Itt nem létezik külön hálószoba, mint fogalom. A házak kialakítása ugyanis csak azt teszi lehetővé, hogy az egész család egy szobában aludjon.
1: Egyiptomban addig öntik a teát a csészébe, amíg ki nem csöppen a csésze aljra. Ne sózzuk utólag az ételt, mert az tiszteletlenségnek veszik.
0: Marokkóban nem kell meglepődni azon az étkezési etiketten, hogy az asztalon hagyják a lerágott csontokat. Ha ugyanis az asztalt műanyaggal borítják, elfogadott a csontokat rádobálni.
1: Japánban, amikor a sushit elveszük a közös tárról, azt a pálcika vastagabb végével kell megtenni. Nyalogatni a pálcikát semmiképp sem tanácsos. A felkelő nap országában élő emberek gyakran nagyon hosszú órákon át dolgoznak, ezért sokszor a legváratlanabb helyeken is képesek elaludni. Ilyen például akár egy metrókocsi. Koreában két kézzel illik egy idősebb embertől elvenni valamit, vagy átadni neki.
0: Brazíliában sem tanácsos kézzel nekilátni egy ételnek, mindig evőeszközt vagy a megfelelő dolgot, szalvétát például kell használni hozzá.
1: Olaszországban szinte mindenkire érvényes étkezési etikett, hogy amíg mindenkinek fel nem szolgálják az ételt, nem kezdünk el enni. De az olaszoknál ez a tésztelvésre nem érvényes. Ők elkezdhetik enni a tésztát, mielőtt mások is megkapnák az adagjukat. Ne feledjük azonban, hogy ez csak a tésztára vonatkozik.
0: Portugáliában nem szokás bort adni ajándékba a házigazdának. E kis étkezési etikettel talán kevesebb hibát vétünk külföldön. Biztosra azonban kétségtelenül akkor mehetünk, ha alaposan áttanulmányozzuk egy adott ország szokásait. Nem is gondolnád, mennyire meghatározó egy-egy kultúra. Guatemalában egy helyi hagyomány szerint az ottani emberek apró, úgynevezett aggódó babákat helyeznek a párnájuk alá éjszakára, melyek reggelre magukkal viszik az összes gondot.
1: Mexikóban szinte minden itt élő dél-amerikai ember otthonában megtalálható egy, de gyakorta több függőágy is. Ez pedig annak köszönhető, hogy ezek náluk ugyanúgy ágyként funkcionálnak.
0: Norvégiában, a jeges északi országban egyáltalán nem ritka jelenség, hogy a gyermekek felügyelet nélkül fekszenek egy babakocsiban a szabadban. A szülők itt úgy vélik, hogy ha a csemeték a friss levegőn alszanak, erősödik az immunrendszerük.
1: Spanyolországban olyan a munkaidő, amiről más országokban csak álmodnak a legtöbben. Náluk ugyanis egy átlagos nap 9 és 13 óra és 16 és 20 óra között tart. A köztes időt a lakosság otthon tölti a családjával.
0: Bár a vélemények megoszlanak azzal kapcsolatban, hogy egészséges-e házi kedvenceinkkel együtt aludni vagy sem, az USA-ban mégis az emberek körülbelül 70%-a osztja meg fekhelyét négylábú barátaival.
1: És te milyen szokásokat hallottál különböző országokból? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalán.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello! Ez egy

0: Ben tudtam ez jársz. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a tej és fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: legszavak. 22 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lészima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes-óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ Diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyag

0: rendszer, egy UV-fényes csak vízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU fiatal tudósok versenyén.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Az átigazolási hírekkel specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Mark Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, napközben csak néhol fordulhat elő csapadék.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Kékenragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Bali Villő. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lissima-fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katicabogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja a Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdába esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudunk róluk, nyilatkozta a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb, a csendes óceáni Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökített egy másik kutatócsoport. A két megfigyelés 2019-ben, illetve 2024-ben történt, de az azokat feldolgozó dolgozatot csak idén májusban publikálták. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgében is gyorsulnak. Amikor a kerékpárosok elveszítik az uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést és sérülést okoz. Többek között az érzékenyítő program, az önismeret, a stresszkezelés a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál témái, az ENSZ diák képviselőjének élménybeszámolója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása és a social media, valamint az AI felhasználása is szerepelt a Székesfehérvári Diák Tanács szakmai napjának programjai között, mely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A tartalmas előadásokkal színesített napot Bakonyi Lili Eszter, a Székesfehérvári Diák Tanács elnöke nyitotta meg, ezt követően Sohonyai Edit, ifjúsági regényíró ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel című önismereti programja következett. 17 középiskolás fiatal vehetett át összesen több mint 6 millió forintnyi ösztöndíjat a Magyar Innovációs Szövetség 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiáján, ahol a három első díjas projekt, köztük egy mesterséges intelligenciára épülő tananyagrendszer, egy UV-fényes csapvízfertőtlenítő és egy szupernovákat felhasználó kozmikus távolságmérési kutatás szeptemberben Magyarországot is képviselheti az EU Fiatal Tudósok versenyén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től. Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, napközben csak néhol fordulhat elő csapadék.
0: És most!

0: Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Megmászott egy 6200 méteres vulkánt a humanoid robot. Élő organizmus találtak az 5000 éves jégmumiában. Az édesvízi medúzák csendes inváziója zajlik Európában. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Egy emberi expedíció részeseként olyan eredményt ért el egy humanoid robot, amilyet korábban még soha. Sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkánt, és elérte annak 6200 méteres csúcsát, írja az Interesting Engineering. A Pemba névre keresztelt, módosított Unitree G1 robot célja annak tesztelése volt, hogy vajon a robotok hasznosak lehetnek-e az olyan környezetekben, ami az ember számára veszélyes. A projektet egy mérnök, Geologic Dome szervezet alapítója vezette, aki korábban a természetvédelmi világlappal közösen dolgozott különböző természetvédelmi kezdeményezéseken olyan régiókban, mint a Kongó-medence vagy éppen az Amazonas esőerdő. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban, hátában egy nyílhaggyal. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmumia Ötzi néven azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett Ötzin, akinek a testén és a belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombákat, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodo. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobiális élet ellenálló képességét. Egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológia Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett őshazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak. Étlapjukon szerepelnek halikrák, rákok, férgek és vízbe hullott rovarok is. Az eurázsiai hiúz, Európa legnagyobb maskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák, magyar határvidéken, áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény lesújtó. Szlovák Karsz Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai

0: oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margit-sziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás. Napközben csapadék csak néhol fordulhat elő.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Jellegzetes játékszer az egész világon a hula-hoop karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetébe? Honnan ered? Miért hívják így? Milyen hulla ugra hova? Annyit elárulunk, hogy szó sincs hullákról. A következő percekben erről a világot meghódító játékszerről lesz szó.
1: A hula-hoop karika feltalálása több ezer évre nyúlik vissza a történelemben. Először az ókori egyiptomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég gyorsan elterjedt a felnőttek körében is. Első változatai szőlőveszőből készültek, majd csúlyának nehezítése miatt az új alapanyag a bambusz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szív- és érrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 18. században kapta egy polinész szigetvilági Hawaii táncról, a hula táncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok mozgását utánozza, jelenségeket mutat be, történeteket mesél el, például viharról, vadászatról, harcról. Az úszó cápát vagy ringatózó pálmát utánozó táncos azt hiszi, hogy valóban cápává vagy pálmává válik. Ebben a táncban a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula hoopot magyarul hullahopnak hívják, mégis sokan tévesen hullahopnak nevezik.
1: A 20. században két amerikai, Richard Knerr gyermekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verzióját, melyet két hónap alatt annyira sikerült népszerűsíteni, hogy 25 millió darabot tudtak eladni belőle. Egy évvel később a WAMO cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy egy ilyen egyszerű játék milyen szenzációs hódítása volt képes fél évszázaddal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyszerűbb egy játék, annál jobb, mesélte Ner lánya. Ha hazahozott egy játékot, és mi nem találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó, emlékezett. A hula hoop karika valódi amerikai árucékké vált. Hogy mennyire az volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességét vélték felfedezni benne. Az Emery Willi cég a mai napig profitál a hula hoop üzletből, bár azt nem árulták el, hogy például tavaly mennyi fogyott a sokak által karcsúsító hatásúnak tartott sporteszközként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosodása után Amerikában 1968-ban már is megszervezték az első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 2 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörni a Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nőtt hula hoop őrületnek. Napjainkban sajnos a karikát leszorították a videójátékok és a mobiltelefonok a gyerekek kívánságlistájáról. Viszont még mindig lehet kapni a játékboltokban, sőt már egyes javított változatához is hozzájuthatunk, mint például vízzel vagy hangkeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történetét, pattanj fel a kényelmes székedből, vedd magadhoz a karikádat és legyél te a karika művészetének mestere.
2: 97.5 All the time. Táskorá.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Most bemutatjuk neked a legijesztőbb fitness trendeket.
1: Egyre többet hallani a rendszeres testmozgás fontosságáról. Azonban a mai felgyorsult világban sokan úgy érzik, hogy számukra már nem elég a hagyományos edzésmódszer, és egyre őrültebb tempóban vágynak gyors sikerre. Összeszedtük a három legijesztőbb fitness trendet, és azt is hangsúlyozzuk, hogy ezek miért veszélyesek.
2: Az első ugrálás a fogyásért. Az ugrálás hatékony módja a kalória égetésnek, de nem azok számára, akik jelentős súlyfelesleggel rendelkeznek. Ráadásul a gyakorlat még veszélyesebb, a fogyni vágyó személy csak most kezd el edzeni. Bár az ugrálás bármilyen formája nagyszerű eszköz a teljesítmény növelésére, vagy az erőépítésre és a fogyásra, nagy kockázattal is jár, különösen egy elhízott ember számára. Állítják ezt a szakemberek. Ha edzetlen izmokat terhelünk jelentős súllyal, az egyenes út a sérüléshez. A kezdőszintű ugrások, mint a terpeszállásba ugrás és egy kis ugráló kötelezés belefér egy elhízott vagy testmozgáshoz nem szokott ember edzés tervébe, de nem mindig mérjük fel alaposan a kockázatokat, mielőtt elkezdünk edzeni. Sok más módja van a kalóriaégetésnek és az anyagcsere fokozásának. A cél az, hogy minimalizáljuk a kockázatot és maximalizáljuk az eredményt.
0: Második trendünk a maratoni futás a fogyásért. A maraton lefutása hatalmas teljesítmény, de nem ez a legjobb módja a súlyvesztésnek. Sőt, azt mondják, hogy még a maraton előtt kell lefogynod, hogy utána bírd a maratoni kiképzést. Ráadásul nem veszélytelen. Noha sok ember sikeresen alkalmazta a maratont súlyvesztés céljából, valószínűleg több ember szenvedett el boka, térd és csípő sérüléseket, mert nem készítették fel magukat eléggé a megpróbáltatásokra.
1: A harmadik fitness trendünk az extrém edzések a fitness teremben. Menő, ahogy kitolod a súlyt az edzőteremben? Ami nem menő, a határaiddal játszani. Így könnyen meg is sérülhetsz. A baj az, hogy ez utóbbi azonban a fitness körökben trendi a teljes kifáradásig edzeni, nem számít az izzadság és semmi más sem. A probléma azonban az, hogy onnantól kezdve, hogy fáradt leszel, a gyakorlatok akadozni fognak. Amikor ez megtörténik, a szervezet elkezd kompenzálni, ellazulnak az izomrostok és késnek a reflexek. Így a fáradtság sérülésekhez vezethet.
2: Valójában minden egyes ismétlés alkalmával egyre kevesebb izomrostot edzel, ennek nincs sok értelme. Jobb eredményeket kaphatsz, ha pihánsz egyet, és csak azután látsz neki az edzéstervek ismétlésének. Legyél okos! Válassz egy követhető fitness tervet, és ne erőltesd túl magad!
3: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Sikeresen vizsgázott az első önműködő termőföld.
1: A két mezőgazdasági vállalkozás együttműködésével megvalósult projekt részben a brit kormány finanszírozta. A Hands Free Hatcher elnevezésű kezdeményezés célja az volt, hogy kizárólag önműködő járművek és drónok használatával vessenek be, gondozzanak és végezzék el a betakarítást egy termőföldön. Ezzel a módszerrel 4,5 tonnányi tavaszi árpánk lett betakarításkor, ami valamivel kevesebb az előzetesen becsült 5 tonnánál. Mindez ugyanakkor jól bizonyítja, hogy egy egész termesztési ciklus lebonyolítható anélkül, hogy az embernek közvetlenül ki kelljen mennie a földre dolgozni. Mondta az egyik projektfelelős, hozzátéve, hogy a világ első projektben közreműködő csapat most egy téli növénnyel készül megismételni a tesztet.
0: A munkálatokat egy sor különböző gép végezte. Egy könnyű súlyú traktor felállt a permetezésért és a talajkezeléséért. A betakarítást egy aratógép végezte. A termőföldről drónok készítettek légi felvételeket, a talajszinten pedig egy apró jármű videózott és gyűjtötte be a mintákat. Egy mezőgazdasági szakember a beérkezett adatok alapján döntött el, hogy hol és milyen vegyszereket kell alkalmazni, valamint hogy mikor kell megkezdeni a betakarítást. A projekt összköltsége valamivel kevesebb, mint 268 000 dollár, vagyis 71 millió forint volt.
1: Maradjunk a földeken, lapátok nélkül is energiát termelnek a jövő szélerőművei.
0: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a szélturbinák a világ megújuló energiafordulatának jelképeivé váltak. Tény, hogy az egyre magasabb épített, óriási lapátokkal felszerelt létesítmények hatalmas technológiai fejlődésen mentek át az első telepítésektől kezdve. Az ikonikus tornyok a szárazföld mellett a tengereken is mind nagyobb számban jelennek meg, és a legelső offshore szélfarmot szolgálati idejének letöltése után épp idén nyugdíjazták. Ezek helyett a turbinák helyett nagyobb teljesítményű és korszerűbb szerkezetek kapcsolódnak be az energiatermelésbe. Az is könnyen lehet, hogy a jövő széltornyaira már lapátot sem szerelnek.
1: A lapát nélküli szélturbinák ötlete ezúttal nem Kínából, az Egyesült Államokból, a Brit-szigetekről vagy más innovációban élejáró országból származik. A spanyol Vortexnél gondolták úgy, felkavarják a szélerőművek állóvizét, amelyben lassan minden hétre jut egy újabb szélfarm átadás. A cég ugyanis forradalmi átalakulást hirdetett a lapátoktól és lehetőleg minden mozgó alkatrésztől lecsupaszított szélenergia kitermelés érdekében.
0: A Vortexnél azt a célt tűzték ki, hogy a jövő szélturbinái minden eddignél kevesebb mozgó alkatrészt tartalmazzanak, és csökkentsék a felhasznált anyagok mennyiségét is. Az új megoldások kidolgozásától azt várják, hogy a turbinák nem csak halkabbak lesznek, de csökkenne a karbantartásukra fordítandó költség is. Bár az offshore lebegő széloszlopok már arra is képesek, hogy a tenger hullámzása alapján automatikusan optimalizálják flexibilisre tervezett törzseiket, a lapát nélküli termelők új alapokra helyezhetik a hatékonyság kérdését.
1: A társalapító azt mondja a cég törekvéséről, hogy azzal a lakosságot célozzák meg. Nem ez az első kezdeményezés arra, hogy a megújuló energiák hasznosítására olyan eszközök készüljenek, amelyeket a lakosság részére biztosítva az emberek közvetlenül megtermelhetnék a környezetbarát energiát otthonaik számára. Egyébként Afrikában is támogatják a környezetbarát energia kitermelést, ahol kompakt napelemes rendszert fejlesztenének az energiaellátó hálózatokra nem csatlakozók számára.
0: Viszont nem a spanyol vállalat az egyetlen, amely új megoldásokat keres a már bevetnek számító eljárások megújítására. Egy brit vállalat speciális szélsárkányokkal próbálja energiatermelésre fogni a szelet, de újra a figyelem középpontjába került az a fejlesztés is, amely minden idők legmagasabb gigászi széltornyának elkészítésére irányul.
2: 95.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Vintel Oliver és Pál Nagy Botond. Ma a Rubik kockáról fogunk beszélni részletesebben. A Rubik kocka egy 27 elemből összeállított logikai játék, amit 1974-ben Rubik Ernő készített el. A Rubik kocka lényege az, hogy az összekevert színekből újra kirakjuk a kockát. Érdemes megjegyezni, hogy régebben készült kockákat egyszerűen szét lehetett szedni.
1: Rubik Ernő eleinte a 2x2-es kockát szerette volna megalkotni. Az első probléma akkor ütközött, amikor nem tudta, hogyan lehetne úgy összeállítani ezt a kockát, hogy mintha a három tengelye körül elforgatható legyen. Rubik először gumigyűrűkkel próbálta egymáshoz rögzíteni a kis kockát, de ez így nem sikerült, mivel egy idő után a gumiszalagok elszakadtak. Majd próbálkozott mágnesekkel is, de úgy meg könnyen szétesett a kocka. Ezért a problémát úgy oldotta meg, hogy a kockaelemeket olyan alakúakra faragta ki, hogy azok az alakjuknál fogva tartsák össze magukat.
0: A Rubik kockát négyféle módon lehet forgatni. Az alját, a tetejét, az oldalait és az elejét. A kockáit három részre osztjuk. 8 sarokkocka, 12 élkocka és 6 középkocka. A kockákat nem lehet elmozdítani a helyükről, mert ez van közvetlenül hozzácsatolva a kocka belsejében található középelemhez, és a többi elem is e körül mozog.
1: A Rubik kockát egy idő után versenyekre is elvitték, és az emberek azon versenyeztek, hogy ki milyen gyorsan képes kirakni, de felmerült egy probléma. A Rubik kockát nehéz volt forgatni ahhoz, hogy hipergyorsan ki lehessen rakni. Ezért kitalálták a versenykockát, aminek a részei olyan gyorsan forogtak, hogy pörgetni lehetett őket. Ezekkel a kockákkal tartják most is a világrekordot, ami 3,13 másodperc.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Az addikció, vagy más néven függőség az, amikor valaki eljut arra a pontra, hogy nem tudja kikerülni, nem tud felülkerekedni egy élvezeti cikk használatán, vagy számára élvezetes cselekvésen. Az adott narkotikum a személy életének a középpontjába kerül, átveszi az irányítást, a valóság kiürül. Az élet önmagában nem nyújt számára örömöt többé.
1: Az eredmény az lesz, hogy folyton kielégítetlen, elégedetlen magával, a körülötte zajló folyamatokkal. Csak az élvezeti cikk mennyiségének emelése jelent örömet számára. Sokféle függőség létezik, ilyenek lehetnek a videójátékok, a sport vagy akár a tanulás. Bizonyos függőségekbe bele is halhatunk, így igen veszélyesek lehetnek.
0: Természetesen nem leszel azért függő, mert heti 3-szor lemész edzeni. Viszont ha elvonási tünetek jelentkeznek, úgy érzed egyre többet és többet akarsz, és már csak az az egy dolog létezik számodra, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Minden addikció más, így nincs egy egységes kezelési folyamat.
1: Hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha a szenvedélyed a napi tevékenységnek, családi, társas, munkahelyi tevékenységeknek rovására megy. A folyamat előre haladtát jelzi a rendszeresség, a szenvedéllyel töltött napi időtartam növekedése, vagy súlyosabb esetben akár az összeütközés a törvénnyel. A problémát inkább a beteg környezete veszi észre. A betegek gyakran disszimulálnak, azaz el akarják hitetni, hogy nincsen semmi bajuk. Igazából csak a beteget kérdeznénk, nem is lenne olyan, hogy függőség, hiszen szerintük nem is létezik az.
0: A függőséggel való megküzdéskor azonban nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Azok sokszor csak a jéghegy csúcsa. Ezek mögött megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találhatunk. A gyógyulás nélkülözhetetlen része az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése. Vannak, akik csak a társaság miatt szoknak rá bizonyos dolgokra, hiszen addig is emberek között vannak.
1: Gyógyszeres terápiák szükség esetén feszültségoldó gyógyszerek mellett szerepet kaphatnak például hipnózis, de léteznek például akupunktúrás, akupresszúrás technikák is. A játékszenvedélyek az impulzus kontrollzavarok közé tartoznak. A játék célja a győzelem, a siker iránti vágy, illetve sokszor a nyomasztó valóságból való kiszakadás.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a terápia során. Ugyanis a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. A sajtóban naponta olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már a sokadik terápiájukra vonulnak be éppen, a sokadik eredménytelen után. A szenvedélybetegek gyógyulásának lényege ugyanis nem egy jól eltalált gyógyszeres kombináció beállítása, hanem sokkal inkább életmódváltozást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: Valaki függő, fel kell ismernie és tennie azért, hogy kigyógyuljon. Nem ciki segítséget kérni, ha úgy érzed, szükséged van rá.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Grácz Gréta és Dittinger Léna. Valószínűleg mindenki hallotta már életében legalább egyszer a horror király nevét. Stephen King számos horror, thriller és sok más stílusú könyvet is írt már. Leghíresebb az című regénye, aminek 2017-ben mindenki megismerhette a történetét a könyvből készült filmnek köszönhetően. Most is egy így készült sorozatról lesz szó. King kívülálló című regénye 2018 májusában jelent meg. A történet nem fogja elnyerni a legszebb esti mesedíjat, ugyanis ahogy az írótól elvárható, elég brutálisra sikerült ez a könyve is. Röviden annyiról van szó, hogy egy oklahomai kisváros egyik parkolójában egy kisfiú megcsonkított holttestét találják. Szemtanúk szerint egy gimnáziumi tanár tette ezt a 11 éves gyerekkel, de más bizonyítékok, új lenyomatok és DNS minták is bizonyítják, hogy a tanár akkor éppen teljesen máshol tartózkodott. És itt kezdődik a probléma, ugyanis az egész sztori a bilokációról szól.
1: A bilokáció olyan paranormális jelenséget takar, amikor egy személy vagy egy tárgy egyszerre két helyen tud lenni. Stephen Kingnek ez a regénye is annyira szuper lett, hogy az HBO minisorozatot csinál belőle. A kezdést 2020 elejére tervezték, és összesen 10 rész lesz, mivel ennyi anyagot tudtak összehozni a könyvből, és valljuk be, ha ezt a filmesek is pótolni akarnák, az már nem lenne ugyanolyan jó.
0: Ha már a paranormális jelenségeknél tartunk, gyűjtöttünk egy kis anyagot különböző megmagyarázhatatlan esetekkel kapcsolatban is.
1: Te hiszel a paranormális vagy természetfeletti dolgokban vagy lényekben? Akár igen, akár nem. Vald be, hogy veled is történt már olyan dolog, amit nem tudtál megmagyarázni. Nem feltétlen olyan dologra kell gondolni, hogy leesett a könyv a polcról, hanem hogy valami leesett a polcról, de nem tudod, hogy mi. Vagy láttál valakit a szemed sarkából?
0: Leghíresebb természetfeletti lényről szóló legenda talán a figyelő legendája. Ez 2003-ban robbant be a köztudatba, mikor az Egyesült Államok északkeleti részén egy humanoid lényt láttak meg. A legendák szerint ez a lény álmukban nézi az embereket, majd felébredésük után megöli őket. Ez azonban nem a 2000-es évek elején kezdődött, ugyanis 2006-ban már 200 iratot összegyűjtöttek. Ezekből az iratokból kiderült, hogy már a 12. században is 4 földrészen tapasztalták a figyelőt.
1: Ejtsünk néhány szót az alvás paralízisről. Igaz, erre van magyarázat, de annál menőbb és ijesztőbb ez a jelenség. Ez más szóval a tudatos álmodás. Amikor ilyet élsz át, tulajdonképpen tisztában vagy azzal, hogy álmodsz, tehát bármit megtehetsz álomvilágodban, következmények nélkül. Ezzel viszont együtt jár az alvás paralízis. Az a jelenség, amikor a tested ébren van, de az agyad még alszik. Ezáltal beképzelsz magadnak olyan dolgokat, amik igazából nincsenek körülötted. Például azt hiszed, hogy áll valaki a sarokban. Körülbelül 3 percig tart ez az egész. Léna, neked volt már paranormális élményed?
0: Egyszer volt egy nagyon durva, amit a szüleim végül megmagyaráztak, de az volt a sztori, hogy feküdtem az ágyamban, néztem hát egy nem kifejezetten horror sorozatot, de azért elég ijesztő volt, és így a szemem sarkában láttam, hogy ott a padlón valami mozog. Na nekem egy ideig egy, hát mondhatni, hát ez a megszokott jógalabda állt a szobámban mindig, mert azon ültem, és úgy tanultam az asztalnál, és így láttam, hogy így forog a szobám közepén, és akkor így gondolkodtam, hogy most ki van itt, és szerintem az volt az első, amikor azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban, pedig persze egyedül voltam, mert a szüleim fent dolgoztak a dolgozószobában, és így a labda meg ott forgott, és akkor felrohantam a szüleimhez, hogy ez mi volt, mert hogy én ezt nem értem, és akkor anyukám megmagyarázta, hogy valószínűleg csak az volt, hogy be volt fűtve, meg hogy ment a kandalló, és hogy valószínűleg a padló roppant egyet, mert hogy ilyen fadeszkák vannak a padlómon, és hogy valószínűleg az, ahogy megroppant, akkor a labda az így elmozdult, és az így elkezdett körözni, de én ezt még mindig nem hiszem el. Szóval még mindig ijesztő egy kicsit nekem, azóta is elkerülöm azt a labdát. És Gréta, neked volt ilyen élményed?
1: Nekem is volt, hát nekem is a szobámban történt, és természetesen éjszaka, amikor hát nekem a padlóm az laminált, és van egy hangja annak, amikor azon járkálnak, és ezt szoktam néha hallani éjszakánként. És igazából erre még mindig nem találtam értelmes magyarázatot.
0: Neked volt már akármilyen hasonló tapasztalatod? Írd meg a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 95 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Nyomok egy lájkot, jönnek a lájkok.
4: Sziasztok, mi vagyunk a USNG.

0: rundt af tig, ja. Kilencféle több táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Krusz Regina és Duka Alexandra. A Vámpénaplok című sikersorozat már több mint 6 éve véget ért, ám a legtöbb ember még mindig siratja. De vajon mi történt a benne játszó színészekkel? Nina Dobrev. A Vámpénaplok sztárja a sorozat vége előtt kezdte úgy érezni, hogy neki ez már sok, és kell egy kis szünet. Miután a sorozat véget ért, úgy döntött, kis időre szünetelteti a karrierjét. Pár kisebb szerep után úgy tűnt, sikerült kibújnia ellen a szerepe alól, ám kellett neki pár év, hogy rendesen visszarázódjon.
1: A Matt Donovant játszó színész, akárcsak a sorozatban, úgy a karrierjében is néha előtérbe került, ám néha csak ült a kispadon. Néhány szerep után ismét feltűnt a Vámpírnaplók egyik folytatásában, majd kapott egy nagyobb szerepet a Dare című filmben.
0: Ian Somerhalder nem vált nagy sztárra azóta, ám néhány éve úgy döntött, inkább a feleségére és lányára koncentrál. Viszont teljesen nem állt le, mivel leforgatta a V-Wars vérháború első évadát, ám nem lett nagy sikere. Azóta viszont visszatért és szerepelt pár sorozatban, ám ő inkább a Vámpírnaplók előtt volt sikeres.
1: Matt Davis, aki Alaricot alakította, a folytatásként készült sorozatban is kulcsszerepet játszott. A The Originals-ban ugyan nem volt nagy szerepe, a Legacies-ban megkapta az egyik főszerepet, mivel ő játszotta az iskola igazgatóját, 2018-ban megnősült, és azóta már van két gyerekük is.
0: Candice Akola még javában forgatta a Vámpírnaplókat, amikor teherbe esett, ezért a forgatókönyvbe beleírták a babavárást, hogy ne legyen feltűnő. Ám ennek az ötletnek köszönheti a nagy sikerét a Legacies-ban. Viszont mostanában inkább az anyasággal foglalkozik, mivel van két lánya, 2 éve elvált a férjétől.
1: A csapatból Bonnie Bennettet alakító színész az egyik legfoglalkoztatottabb. Sajnos még Oscar-díjat nem kapott, ám a Netflixen több karácsonyi filmben is Adventi Naptár és a Karácsony Lovak című filmben is nagy sikert aratott.
2: 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka, Kovács Réka és Vörös Csenge.
1: Ha nincs még programod, vagy esetleg kirándulni tervezel, de nincs ötleted hova menj, akkor lehet tudunk segíteni. 4 darab kiránduló helyet fogunk ajánlani Székesfehérváron és környékén.
2: Az első útunk Öreghegyre, a Borivárba vezet. A Borivár egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegyváros részében, a Mária völgyben, melyet Bori Jenő székesfehérvári építész, szobrász és festőművész nagyrészt egymaga építette és díszített évtizedeken át. Emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. Az egész épület valóságos múzeum, több száz szoborral, festménnyel, mozaikokkal, üvegfestményekkel és díszkutakkal. A százoszlopos udvaron körbefutó folyosóin a magyar történelem legjelentősebb alakjai elevenednek meg Ámos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Képtárában pedig a művészházaspár saját alkotásai mellett értékes gyűjteményük is megtekinthető, többek között Csók István, Srob Alajos és Székely Bertalan alkotásaival.
3: A második úti célunk nem messze Székesfehérvártól a Pákozdi Pagony Vadaspark és Alborétum. A Pákozdi Pagony a Velencei hegység és a Velencei tó között a Mészegi hegy oldalában található, közel 100 hektáros kirándulóhely. A természetvédelmi területen mindent megtalálunk, amire egy kellemes családi kirándulás alkalmával vágyhatunk. Tanösvény, kilátók, interaktív kilátás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek. Ennyi program és látnivaló már bőven megér egy kis utazást.
0: A harmadik útunk szintén Pákozdon található, ami nem más, mint a Pákozdi ingókövek természetvédelmi terület. A Velencei hegység legérdekesebb látnivalója a Pákozdi ingókövek varázslatos birodalma. A Velencei tó északi partján fekvő Pákozdról egy rövid, könnyű körtúra keretében látogatható. A legjellegzetesebb sziklaformációi a híres kocka, mely tényleg úgy tűnik, mintha bárki el tudná mozdítani évezredes helyzetéből a legmagasabb ponton lévő pogánykő fantasztikus körpanorámájával és cirilbetűs graffitijével és a legimpozánsabb mindközül a hatalmas pandúrkő. Könnyű, rövid, gyerekekkel is végigjárható túra, jól kiépített turista utakon, ösvényeken. A pandúrkőtől való leereszkedés igen meredek lejtő, csúszós, morzsalékos talajon, de csak 50 méter hosszú. A füves felsíkon az utak ritkán jelzettek, az út nagy részén a jelzések nem a legfrissebbek, kopottak és nem túl sűrűn találhatóak. Térképet vigyünk magukkal. Az út legnagyobb részt napos, kevés árnyékos útszakasz.
1: A negyedik kirándulóhely, ami egyben az utolsó, az nem más, mint a Gánti Bauxit bánya. Gánt kicsit messzebb van, mint Pákhoz, de megéri elmenni odáig. Amit senki nem hagyhat ki, az a rekultivált bauxit bányák látványa. A színek olyan topzódását találja, ami igazán felejthetetlen élményé teszi a kirándulást. Az uralkodó szín mindig a téglavörös, de sziklákon, falakon, kőfolyásokon elképesztő lila, sárga, fehér és fekete kombinációkat láthatunk. A felszíni rétegeken vasas gömbszemcsékből álló úgynevezett vaskalapot figyelhetünk meg, ez hematitból áll. Ha a látvány kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú, kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, találhatunk gipszkristályokat is. A bánya területén lehet sétálni. Esős időben nehezen járható. Belépődé nincs a bánya területére, csak a múzeumba, de ez utóbbit ki lehet hagyni. Az út mindkét oldalán érdemes körülnézi, és megmászni a marsbéli tájra hasonlító vörös-sárga dombokat. A bauxit bánya mellett található egy kis kiállítás is a bányászati eszközökről és technológiákról.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshy Zsófia és Kovács Réka. Madeline Miller, Achilleus dala. Az Achilleus dala már nagy hírnevet szerzett magának a buktok berkein belül, és emberek ezreit ríkatta meg, de már a leáldozóban van a csillaga. Amit sürgősen meg kell akadályoznunk, mivel mértán híres könyvről van szó.
1: A könyv Madeline Miller műve, aki már több mitológiai alak történetét újra dolgozta, nagy sikerrel. A regény Achilleus a nagyharcos és szerelmes Patroklos történetét mutatja be, a gyerekkorukról egészen a trójai háborúig. Achilleus apjának palotájában ismerkednek meg, és miután Patroklos a szán segédje lesz, elválaszthatatlanná válnak.
0: Ez nem lesz másként a könyv százas repit igénylő végénél sem. A sztori olyan élvezhető formában adja vissza a mitológiát, hogy még azoknak is visszahozza a kedvét, akiknek végig kellett rágniuk magukat az Odüsszeián, és ez egy életre traumatizálta őket.
1: Azoknak pedig, akik Percy Jackson sorozaton nőttek fel, ez méltó tovább lépés oda, amikor valami komolyabbat keresnek, de a görög mitológián belül, valamint azoknak is, akik szeretnének valamilyen oknál fogva jobban eligazodni a görög mitoszokban, ami valljuk be, elég nehéz.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. You're listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Megmászott egy 6200 méteres vulkánt, a humanoid robot. Élő organizmus találtak az 5000 éves jégmumiában. Az édesvízi medúzák csendes inváziója zajlik Európában. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Egy emberi expedíció részeseként olyan eredményt ért el egy humanoid robot, amilyet korábban még soha. Sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkánt, és elérte annak 6200 méteres csúcsát, írja az Interesting Engineering. A Pemba névre keresztelt, módosított Unitree G1 robot célja annak tesztelése volt, hogy vajon a robotok hasznosak lehetnek-e az olyan környezetekben, ami az ember számára veszélyes. A projektet egy mérnök, Geologic Dome szervezet alapítója vezette, aki korábban a természetvédelmi világlappal közösen dolgozott különböző természetvédelmi kezdeményezéseken olyan régiókban, mint a Kongó-medence vagy éppen az Amazonas esőerdő. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban, hátában egy nyílhaggyal. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmumia Ötzi néven azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett Ötzin, akinek a testén és a belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombákat, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodo. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobiális élet ellenálló képességét. Egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológia Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett őshazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak. Étlapjukon szerepelnek halikrák, rákok, férgek és vízbe hullott rovarok is. Az eurázsiai hiúz, Európa legnagyobb maskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák magyar határvidéken, áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény lesújtó. Szlovák Karsz Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Szeptember 27-ig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margitsziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre két kiállításon vehetnek részt.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás. Napközben csapadék csak néhol fordulhat elő.
2: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: maradjál.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Nyáron elindulnak a víziszállítmányozás Teslái.
2: Idén hamarosan elindulnak az emisszió nélküli teherhajók Antwerpen, Rotterdam és Amsterdam kikötői között, amik Hollandia és Belgium között szállítmányoznak majd. 5 darab egyenként 52 méter hosszú, 6,7 méter széles huszály lép majd szolgálatba, melyek mindegyike egy 15 órányi utazásra elegendő akkumulátorral lesz felszerelve. A hajókra 24 darab 6 méteres, maximum 425 tonnás konténer fél majd fel, a gyártó pedig kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek helytekintetben, ezeken a hajókon ugyanis nem veszel helyet az eddig megszokott gépház. A cég vezérigazgatója azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne majd még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.
1: Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb teherautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadó képességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátást előzhetnénk meg.
2: A csatornák Teslainak is nevezett uszályt 6 méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk. Bár a működés első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.
1: Az uszályokat a holland Portliner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást. A Eurostat legutóbbi mérése szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9%-a zajlik a közutakon, 18,4% vasúton, és mindössze 6,7% a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelem vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.
2: Maradjunk a technikai újdonságoknál, bemutatták a Blackbird utódját.
1: A Boeing múlt héten bemutatta egy kísérleti repülőgép modelljük első tervét, ami méltó utódja lehet a Lockheed Martin több mint 50 éves kémrepülőgépének, az SR-71-esnek. A koncepció szerint a végleges modell 5 Mach gyorsasággal, vagyis a hangsebesség 5-szörösével repülne. A Boeing a tervek szerint a turbinák és a kettős torlósugárhajtómű műszaki megoldásait ütvözni.
2: A hiperszónikus gép gyártásával nem csak a Boeing foglalkozik, hanem a Lockheed Martin is, akik a Blackbird névvel elhíresült SR-71-et tervezték. A repülőgépipar szereplői egymás sarkát taposva igyekeznek előállni egy csapás mérésre és felderítésre is alkalmas, hiperszónikus sebességgel haladó repülőgéppel, ami komoly riválisa lehet a Blackbirdnek.
1: A most bemutatott modell még csak egy korai koncepció, a Boeing sem hagyta jóvá gyártását. A vállalat hiperszonikus részlegének vezető kutatója azt mondta, hogy ha elfogadják a terveket, a delta szárnyas gépből először egy F-16-os méretű, egyhajtóműves prototípus készül, ezen tesztelnék a rendszer működő képességét. Csak ezután készülhetne el a két hajtóműves, végleges modell, ami nagyjából ugyanakkora lenne, mint a 30 méter hosszú Blackbird.
2: A tesztrepülésen a hangsebesség 5-szörösét érte el a Boeing kísérleti repülőgépe, az X-51A Wave Rider. A Boeing a kutatás és fejlesztés során felhasználta az X-43-as és az X-51-es Wave Rider fejlesztése közben szerzett tapasztalatokat is. Az X-51 volt az a gép, ami 2013 májusában 5,1 Mach csúcssebességgel elérve megdöntötte a hiperszonikus repülés rekordját. 3,5 percen át repült, mielőtt kifogyott belőle az üzemanyag, és a csendes óceánba zuhant.
3: 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szül Barnabás. Most minden megtudhatsz Ryan Reynoldsról. A színész 1976. október 23-án született Vancouverben, négy fiú közül ő a legfiatalabb.
1: Reynolds ír és skót felmenőkkel rendelkezik, valamint a római katolikus egyházban nevelkedett. 13 éves kora óta foglalkozik színészettel. 1944-ben érettségizik a KSS-ben, ahova Joshua Jackson színésszel együtt járt. Számos televíziós sorozatban játszott kisebb szerepeket, de 19 éves korában felhagyott a színészkedéssel, hogy beiratkozzon egy kereskedelmi iskolába. Néhány hónappal később összefutott színésztársával, Chris William Martinnal, aki meggyőzte, hogy próbálja meg újra, és költözzön vele Los Angelesbe.
0: 1991-ben indult el a karrierje a kanadai gyártású Hillside című tini szappanoperában. 1993 és 94 között szintén kanadai The Odyssey című ifjúsági fantasy sorozatban tűnt fel visszatérő szereplőként. 1996-ban vendégszerepelt az X-akták harmadik évadjának 13. epizódjában. Ugyanebben az évben a címszereplő Melissa Joan Hart mellett színészkedett a Sabrina a Tini Boszorkány című tévéfilmben. A Végtelen Határok című filmben 1995 és 98 között két különböző szerepben is feltűnt. 1998-tól főszerepet vállalt a Két pasi meg egy csajszi című szituációs komédiában, mely 2001-ig futott.
1: 2002-ben főszerepben volt látható a Buli Szerviz és az Én meg a Tehén című vígjátékban, valamint a 2003-as az Apósok akcióban című komédiában, utóbbiban Michael Douglas és Albert Brooks oldalán. Felesége Blake Lively, szintén amerikai színész. Tőle három gyermeke született, Inez, Betty és James Reynolds. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Gloria Bella és Szabó Evelin.
1: Ha szép, erős és egészséges hajad van, akkor a kinézeted is sokkal szebb tőle. Na de hogyha már sokat foglalkozol vele, tudj meg róla pár érdekességet.
0: Nyáron és alvás közben gyorsabban nő a haj. A nők haja lassabban nő, mint a férfiaké, mivel a nők ösztrogén szintje jóval magasabb. Ha a hajadat soha nem vágnád le, akkor átlagosan 107 cm hosszúra tudna nőni, mielőtt kihullna. A hajvágástól nem nő gyorsabban a hajad, legfeljebb hosszabbra tud nőni.
1: Naponta átlagosan 100 hajszálat veszítesz el. A férfiak 50%-a kopaszodik 50 év felett. A nők 40%-ánál is tapasztalható a menopauza után természetes genetikai hajvesztesség. Csak akkor észrevehető a kopaszodás, ha a fejbőr mintegy 50%-kal kevesebb hajszálat tartalmaz. Ekkor már túl késő hajnövekedés serkentő eljárásokra csak a hajbeültetés segíthet.
0: A szőkéknek van a legtöbb hajszáluk, körülbelül 140 ezer, a sötét hajúaknak 100 ezer, a vöröseknek pedig a legkevesebb, 80-90 ezer. A sötét haj azonban általában vastagabb szálú, ezért dúsabbnak hat.
1: A túlszoros szó fejfájást okozhat, ráadásul a hajgyökereket is terheli. Persze azért nem kell teljesen lemondanod erről a nagyszerű frizuráról, csak ne vidd túlzásba.
0: Ha az összes hajszáladat egymás mellé raknád, akkor egy 7 méter széles szőnyeget kapnál.
1: A haj rendkívül gyorsan nő, majdnem fél millimétert naponta. Ez kb. 1,5 cm jelent havonta.
0: Régi trükk, hogy 100 átvésülés után csillogó lesz a haj. Ez azért van, mert a kefék masszírozzák a fejbőrt, és a képződött fagyut egyenletesen eloszlatják a szálakon, így természetes fényében pompázik a haj.
1: A jó állapotban lévő haj nagyon erős, erősebb, mint az alumínium. Egy hajszál 100-150 g-ot bírál, az összes hajban font kötél ezek szerint akár 10 tonnát is elbír. Ez 7-10 autó súlya. A hajszál azonban 50-80 gram után már elválik a fejbőrtől.
0: Azt mondják, ha teliholdkor vágatod le a hajad, akkor kétszer gyorsabban nő. Nos, ezt tudományosan még nem igazolták, de kipróbálhatod. Nem veszítesz vele semmit.
1: A haj az egyik leggyorsabban növekvő emberi szövet. Közel 1 millió hajszál nő egy ember élet alatt, melynek hosszát összeadva 1000 kilométert kapunk. Hajunk 15-30 éves kor között növekszik a legnagyobb mértékben. 35-40 éves kor között a hajhagymák száma 20%-kal csökken.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 97. Táskarádió.

0: fénye.
1: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Az aloe verát a közvélemény szinte csodaszernek tartja, bár sokan kételkednek a csodaszer hatásaival kapcsolatban. Az aloe nemzetségbe több mint 300 faj sorolható. Ezek közül csupán 5 típus rendelkezik gyógyító hatással. Számos kozmetikai termék, vagy belsőleg alkalmazandó készítmény hatóanyagaként van megjelölve. Találkozhatunk vele krémek, kenőcsök, tabletták, kapszulák, folyadékok formájában, sőt, a növény darabkáit tartalmazó üdítőitalok is kaphatók. Bár Magyarországon nincs törzskönyvezve az aloe verából származó gyógyszer. Korábban is ismeretes volt, hogy az aloe nemzetség legtöbb tagjának húsos, lédús leveiből nyerhető nát felgyorsítja a bőrsérüléseinek regenerációját, különösen az égési sérülése gyógyulási idejét rövidít vele. Tehát elsősorban külsőleg alkalmazták. Már időszámításunk előtt a 15. századból a sumér agyaktáblákon is maradtak fent olyan írásos emlékek, melyek említik az aloe verát, mint gyógynövényt. Az indiánok szent növénynek, a beduinok az élet elixírjének, az egyiptomiak az örök élet növényének tartották. A legenda szerint Kleopátra világhírű szépségének titka többek között az volt, hogy aloe verát használt a fiatalsága megőrzésére. Az egyiptomiak ezt használták a mumifikálás során a balzsamozás alapjaként.
2: Nagy Sándor és katonái sebei gyógyítására használták. Kolumbusz Kristóf szerint 4 növény van, ami az ember számára elengedhetetlen. A búza, ami táplál, a szőlő, ami megörvendeztet, az olíva, ami harmóniát szerez, és az aloe, ami egészségessé tesz.
1: A gyógyászatban kizárólag leveleit használják, egyes részeit más-más célra. A leveleket a növény 4-5 éves korától lehet használni, korábban akár mérgezőek is lehetnek. Ha a leveleket letörjük, újakat növeszt. A nedvének 99%-a víz és csak 1%-a hatóanyag, aminek fő összetevője az uronsav, ám mellette már 200-nál is több egyéb összetevőt sikerült azonosítani. Vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, szénhidrátok, szalicilsav.
2: Az aloe verának fertőtlenítő, baktérium, vírus és gombaölő, erős gyulladást csökkentő hatást tulajdonítanak. Emellett antioxidánszer, a sejtek anyagcseréjének élénkítését, a bőr sejtjeinek megfiatalítását tisztító és méregtelenítő hatást is tulajdonítanak aloénak. Számos irodalmi utalás található az immunrendszert erősítő fájdalmat csillapító hatására.
1: Az eddigiek alapján az alábbi állapotokban lehet jó hatású. Allergiás folyamatok, egyes bőrbetegségek, csípések, ízületi és reumás panaszok, cukorbetegség, gyomorfekély, székrekedés, vastagbél gyulladása, különböző szembetegségek, az immunrendszer kóros állapota, következtében kialakuló folyamatok és a többi. Kis túlzással az aloé szinte minden betegségre javalható, ami mind a gyógyszerészet, mind az orvostudomány berkeiben élénk viták tárgyát képezi. A kétkedés nem egyszerűen a megfelelően levezetett és korrekt statisztikai módszerekkel alátámasztott klinikai vizsgálatok hiányának tudható be.
2: Ehhez járul hozzá a mindenre jó propaganda ellentétes hatása, mely a már túl szép, hogy igaz legyen érzést közvetíti. Az aloé minden esetre megér egy próbát, nem egy olyan családorvossal találkozni, aki ha tehetné, szinte csak az aloét rendeli betegeinek.
3: 97.5 All the time. Táskora.

0: Te is beleférsz a mikrofonnál Csóka Mira és Nagy Noémi. Szerinted melyik állat a leggyorsabb a szárazföldön? Milyen szerencse, hogy a gepárdok nem városokban laknak. Ugyanis ha városokban laknának, akkor ingük gatyájuk rámenne a sok gyors hajtásért kapott büntetésre. Egy valamire való gepárd sebessége ugyanis 100-120 km per óra, ami jócskán meghaladja a városi autók 50-60 km per órás megengedett sebességét.
1: Talán ez is közrejátszik abban, hogy ezek a karcsú állatok inkább Afrika szavannáit lakják. Előfordulhatnak a Szaharától délre eső területeken, Kelet-Afrikában, de legnagyobb számban Dél-Afrika füves területein lesnek a prédára. Kevesen tudják, de a gepárdok Ázsiában is élnek, a mai Irán területén. Korábban azonban jóval nagyobb területen szaladgáltak. Még Indiában is hétköznapi vadállat volt pár ezer évvel ezelőtt.
0: A világ leggyorsabb szárazföldi állata nem kedvelésből vált futóbolondá. Kedvenc zsákmányállata ugyanis a Thomson gazella, amely legalább olyan jó futó, mint a gepárd. Így aztán állandóak a gepárd-gazella versenyek, amelyet hol az egyik, hol a másik fél nyer meg. Mivel a második helyjel senki sem elégedett, a résztvevők mindent bevetnek.
1: A gazellák nagy csoportokban élnek, rendkívül éberek, hallásuk, szaglásuk is nagyon jó. Ha meglátnak valami pöttyöset a fülben, aminek füle van, már izgul is az egész csorda. A gepárd fegyvertára sem lebecslendő. Már ránézésre is kitűnik, az egész állat gyors futásra van berendezkedve. Testalkata karcsú, lábai pedig különösen hosszúak a testéhez képest. A macska félék között a leghosszabb lába a gepárnak van. Szintén különlegesség, hogy a gepárd karmai nem visszaúszhatóak. Betonon tehát úgy csattognának, mint egy tacskó.
0: Szintén nem dekoráció, hosszú farkuk sem, amelyet futás közben ellenkormányzásra használ. Fontos még, hogy orruk rövid, így gyorsabban és több levegőt tudnak belélegezni futás közben, ez pedig több erőt ad. Apróságnak tűnhet, de ne felejtsük el, a gepárd nem az akciós pultra kirakott macskakonzervekre vadászik, hanem villámgyors gazellákra, ahol néha centimétereken múlhat egy vadászat sikere.
1: 100 km per óra sebességre a gepárd alig 3 másodperc alatt képes felgyorsulni, viszont teljes sebességgel csak 500 méter képes futni. Éppen ezért a gepárd magas fűben a zsákmányhoz próbál minél közelebb kerülni, és csak később támad lesből. Ha az első hajrában nem sikerül elkapnia az áldozatot, nem is folytatja tovább a versenyt, hiszen egy ilyen támadás iszonyatosan kifárasztja, hosszú távon nem lenne esélye. Ha többet szeretnél megtudni, keresgélj a könyvtárakban, vagy akár az interneten.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Kisorsolya és Gulyás Evelin. Az állatok sok szempontból figyelemre méltóak, és sokkal intelligensebbek és gondoskodóbbak, mint ahogy azt gondoljuk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a következő történetek arról, amikor egy állat megmentette egy ember életét.
1: Diane Boucher és családja a macskájuknak köszönhetik életüket. Oreo, a család cicája egyik hajnalban hangos nyávogásával ébresztette fel Diane-t, aki emiatt észrevette a házban keletkezett tűzvészt. A nő felébresztette a család többi tagját, és kimenekültek az égőházból.
2: Olaszországban David Sassi, egy 14 éves fiú Flippónak, a delfinnek lehet hálás életéért. Az úszni nem tudó David egyik nap kiesett apja hajójából, és elmerült. Flippo az utolsó percekben talált rá a fuldokló fiúra. David elmondása szerint Flippo az orrával nyomta fel a víz tetejéig, ahol újra levegőt vehetett.
0: Alice éppen kisfiával sétált hazafelé, amikor egy férfi támadt rájuk. A nő sikoltozására egy pitbull kutya figyelt fel. A kutya a férfire támadt, és addig küzdött vele, amíg Alice és gyermeke elmenekülhettek.
1: 1996-ban a Brookfieldi állatkertben egy 3 éves kisfiú esett a gorillák ketrecébe. Binti Hua, a nőstény gorilla azonnal a kisfiú védelmére kelt, és a gondozók érkezéséig óvta a gyermeket a többi gorillától.
2: De nem csak a nőstények óvják a bajba jutott gyerekeket. A Jersey Zoo-ban szintén a gorillák közé esett be egy 5 éves fiú. Jumbo, a hatalmas hím védelme alá vette a fiút, és egyik fajtársát se engedte hozzá közel.
0: A Binti Hua-ról készült videót megnézheted a táskaradio.com-on.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
4: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked olyan filmeket, amiken biztos kisírod a szemed.
1: A filmtörténet rengeteg emlékezetes filmen ajándékozott meg minket, amelyek között könyvfakasztó alkotások is bőven szerepelnek. A síres generáló kedvencek közül válogattunk össze néhány kiemelkedőt.
0: Az első a Szerelmünk lapjai. A Szerelmünk lapjai, vagyis a The Notebook címet viselő alkotás szerintünk minden idők egyik leginkább szívszorongató műve. Talán kicsit klisének tűnik a választás, de a könyvfakasztó jelleghez kétség sem fér. A történet sokadszori alkalommal is megrázó, és a főszereplő páros fiatalkori és pláne az időskori szerelme minimum szívbe markoló. Noah és Ellie élményekkel teli élete, az Alzheimer-kor pusztító hatása és az örök szerelem mindent átívelő szépségét elevenítik meg, és előttünk képkockáról képkockára igazából azt látod, hogy abban a korban milyen nehéz volt két társadalmi réteg között szerelmet létesíteni.
1: Második filmünk a Forrest Gump. Akadnak, akiknek már az első jelenetnél peregni kezdenek a könnyeik, tudván, hogy az értelmi fogyatékos Forrest találkozása fiával milyen érzelemgeneráló pillanatokat tartogat. Hiába színesíti meglepően sok siker a déli államokbeli fiú életét, hiába szerzi meg élete szerelmét Jennyt, a happy endben a szerelmi történetben elmarad. Fia édesanyja, azaz Jenny halálánál is könyvfakasztóbb az, ahogyan a Tom Hanks által megalakított szereplő felnő az apai szerephez.
0: Harmadik filmünk a Titanic. A Titanic elsüllyedése annak idején milliókat rázott meg világszerte, de ugyanilyen hatással volt a nézőkre a 11 Oscar-díjat bezsebelő 1997-es romantikus filmdráma is. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio nagyot alakítanak a filmben. Sokadszorra is libabőrösen, potyogó könnyekkel néztük végig a James Cameron rendezte alkotást. A látványos, könyvfakasztó zenével megtámasztott, valamint a Rose és Jack szerelmét és a tragédiát egyaránt megörökítő alkotást végig kíséri a drámán. Feszültség és felfokozott érzelmekre, a kísért szemeinkre érdemes egy zacskó papír zsebkendővel készülnünk.
1: Negyedik sírós filmünk az Acél Magnóliák. Az angol nyelvterületen Steel Magnolias néven ismert alkotás az egyik legszebb pont Julia Roberts filmes repertoárjában. A képkockák során azonban mégsem a cukorbeteg Shelby szerepében megjelenő Robertsen sírdogálunk a legtöbbet, hanem az anyját alakító Sally Fieldsen és az általa megjelenített szerepem. Az anyák örökérvényű szeretetét idézi meg mese szépen, és emlékezetes módon. Legalább egyszer érdemes megnézni, ha még nem láttad.
0: És az utolsó filmünk A csillagainkban a hiba. Egy 2014-es film, ami jelenlegi listánkon a legfiatalabb. Rengeteg könyvfakasztó pillanatot ígér ez a film is. Fájdalmasan őszinte történet két kamaszról. Hazel és Gus sok mindenben hasonlítanak egymásra, miközben ennél is többen különböznek a kortársaiktól. A két fiatal a súlyos rákbetegeket önsegítő csoportjában talál egymásra, és ez megpecsételi életük hátralévő napjait. Az egymás iránt érzett szerelmük egészen új. Különös utakra sodorja őket, miközben bennünket a szívpacsoló jelenetek újabb és újabb könyvzáporra kényszerítenek. Vivi, szerinted melyik a legsírósabb ezek közül?
1: Szerintem A csillagaikban a hiba, amit ugyan nem láttam, de elolvastam, és nagyon síratos.
0: Én még nem mertem megnézni, mert mindenki azt mondja, hogy a könyv után nem jó a film. De egyébként nekem ezek közül a Szerelmünk lapjai. Én azt tényleg akárhányszor megnézem, mindig bőgök a végén.
1: Jó sírást a filmekhez!
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: vágytam haza. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra.
1: Tennél az állatokért, de nincs ötleted? Hogyan? Most kiderül. Mostanság egyre többször hallunk állatokról, akik utcára kerültek. Olyan hűséges teremtésekről, akik nem érdemelték ki sorsukat. Ott vannak a menhelyek, melyeknek falai közt ártatlan, idővel halálra ítélt négy lábúak várják, hogy valaki elvigye őket onnan. Olykor az álmok valóra válnak, azonban Magyarország 3200 településén évente több 10 000 állatot altatnak el. Azonban a felelőtlen állattartó lakosság sokkal több állatot tenyészt és szaporít, mint amennyi felelős gazdi van. Azonban van megoldás, és nem is csak egy. Azt hiheted, hogy ilyen fiatalon nem tudsz tenni a változásért, pedig ez nem így van. Itt a legkisebb is számít, és ha valóban szívből jön a segítség, akkor adsz a legtöbbet. Ahhoz, hogy lépéseket tegyél, nem kell neked menhelyet építeni. Tovább megyek, milliárdok sem kellenek. Mint ahogy már említettem, a legkisebb is számít.
2: Számtalan lehetőség van segítségnyújtásra, véleményem szerint azonban az önkénteskedés a legkifejezőbb. Ami engem illet, én a székesfehérvári Heroszban tevékenykedem. Az ott töltött idő mindig felejthetetlen pillanatokat okoz számomra. Azonban, hogy még szavahihetőbb legyek, más lelkes diákot is megkérdeztem. Szeretem ezt a helyet, mert itt önmagam lehetek és segíthetek a gazdátlan állatokon, azonban egyetérthetünk azzal is, hogy egy állatmenhelyen dolgozni nem könnyű, és nagy felelősséggel is jár. Fejtette ki véleményét egy az állatmenhelyen önkénteskedő diák. Tehát, ha eddig kérdéses volt, hogy hol töltsd el az 50 órás közösségi szolgálatot, amit élveznél is természetesen, akkor most garantáltan megvan a megoldás. Ez egy igen nemes cselekedet, és az ott töltött órákkal rengeteg élménnyel is gazdagodhatsz. Tervezd meg!
1: Tegyél a jóért!
2: Tegyél az állatokért!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első belső égési motorral hajtott jármű az egész világon. Találmányukat Reitwagennek nevezték el, ami németül annyit jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható motor 1894-ben került a piacra. Kezdetben a gyártók belső égésű motort akartak beleépíteni a kerékpárokba. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többen kezdtek el beszállni a gyártásukba.
1: Az első világháború előtt az Indián volt a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy alkalommal 90 km/h sebességrekordot döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól a Harley-Davidson Motor Company vette át a vezetést a motorkerékpárok eladásában. A márka híres lett a limitált modelljeiről és nagy teljesítményű motorjairól. A járművek lelke egy mindössze 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elinduljon, be kellett pedálozni, a hátsó kereket pedig szíjátétellel hajtották. Egy 1904 elejéről származó gépezet ma is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladására a Davidson család 13 négyzetméteres fészerében került sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. A Honda évente 8 millió motorkerékpárt ad el. De nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen a turbócsavaros hajtóművig, amiket repülőgépeken használnak.
0: Egy másik igen ismert márka a Yamaha, mely hangszerek, elektronikai cikkek és nem utolsó sorban motorkerékpárok gyártásával szerzi jövedelme nagy részét. Kezdetben csak hangszereket gyártottak. Erre utal a logóban a három egymást keresztező hangvilla is. Az első motort a II. Világháború után gyártották. Az első eladásra szánt motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a II. Világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igencsak jövedelmező cég.
1: A legtöbb embernek, ha azt mondják, hogy KTM, a crossmotorok jutnak eszébe, hiszen erről lett híres ez a márka. De azt már kevesen tudják, hogy kísérleteztek quad és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cég tönkrement, mivel nem volt jövedelmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásba, ami jövedelmezőnek bizonyult.
0: Ricsi, te ugye nagyon hálás lehetsz ennek a találmánynak, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
1: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 13 éves voltam, és emlékszem, hogy nem volt még meg a jogsim. Szóval csak lezárt úton voltunk, és barátom odaadta, mert neki már meg volt a jogsia, és én nagyon örültem igazából neki, hogy ez így tök jó meg minden, és nagyon is érdekel, szóval amint lehetett 14 éves koromban már el is mentem, és le is raktam a jogsit. Szóval én 14 éves korom óta motorozok úgy igazán.
0: És mi indított el a motorozás felé, amikor kipróbáltad, esetleg akkor indítottál benned valamilyen érzést, ami nagyon megfogott?
1: Hát őszintén igazából engem már régebb óta is érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk apukám motorozott régebben, szóval ő vitt egyszer-kétszer, és nagyon nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom a motorok iránt.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz motorozás közben?
1: Hát, igazából ez egy veszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni közben, és igazából így a legjobban azt szeretem, amikor elmentünk túrázni barátaimmal, és minél többet mentünk egy nap. Ez igazából nyáron volt a legjellemzőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondtuk, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és körbe mentünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem felfedeztük így Magyarországot egy nyár alatt.
0: És akkor van is saját motorod?
1: Hát jelenleg van igazából. Sportmotorral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam el, és most jelenleg szupermotón van.
0: Ha valaki motorozni szeretne, mit üzennél neki?
1: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a biztonságotokra, szóval bukósisak mindig kötelező. Én ajánlanék hozzá egy csizmát is, egy cross csizmát mondjuk, hogyha olyan motorod van, de amúgy is tökéletes rá. És nyilván protektort, és igazából motoros nadrágot ajánlanék, hogyha valaki nem szereti igazából ezeket a nagyon bőrnadrág ilyenek, akkor szerintem egy sima motoros farmerről is már meg lehet úszni jó nagyobb baleseteket, szóval én mindenképpen ajánlanám a védőfelszereléseket saját káron tanulva.

0: 95.5 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 2 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Megmászott egy 6200 méteres vulkánt, a humanoid robot. Élő organizmus találtak az 5000 éves jégmumiában. Az édesvízi medúzák csendes inváziója zajlik Európában. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Egy emberi expedíció részeseként olyan eredményt ért el egy humanoid robot, amilyet korábban még soha. Sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkánt, és elérte annak 6200 méteres csúcsát, írja az Interesting Engineering. A Pemba névre keresztelt, módosított Unitree G1 robot célja annak tesztelése volt, hogy vajon a robotok hasznosak lehetnek-e az olyan környezetekben, ami az ember számára veszélyes. A projektet egy mérnök, Geologic Dome szervezet alapítója vezette, aki korábban a természetvédelmi világlappal közösen dolgozott különböző természetvédelmi kezdeményezéseken olyan régiókban, mint a Kongó-medence vagy éppen az Amazonas esőerdő. Nagyjából 5300 évvel ezelőtt egy férfi holtan esett össze az Alpokban, hátában egy nyílhaggyal. Az egyedi környezeti viszonyoknak köszönhetően a holttest azonban kivételesen jó állapotban konzerválódott. Az 1991-ben azonosított jégmumia Ötzi néven azóta a világ egyik legismertebb régészeti leletévé vált, amelyről rengeteg mindent megtudhattunk az évek során. Nemrégiben olasz tudósok egy csoportja átfogó vizsgálatot végzett Ötzin, akinek a testén és a belsejében is találtak olyan baktériumokat és gombákat, amelyek közül néhány évezredekig fennmaradhatott, és még ma is aktívnak tűnnek, írja a Gizmodo. Az eredmények a kutatók szerint jól szimbolizálják a mikrobiális élet ellenálló képességét. Egyben arra is rámutatnak, hogy körültekintőbbnek kell lennünk az ilyen típusú példányok megőrzésével kapcsolatban a felfedezésük után. Már egész Európa szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológia Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat, derül ki az intézmény közleményéből. Az édesvízi medúza feltételezett őshazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám már az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók és szinte bármilyen állati eredetű táplálékot elfogyasztanak, amit tudnak. Étlapjukon szerepelnek halikrák, rákok, férgek és vízbe hullott rovarok is. Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb maskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyéül szolgáló szlovák magyar határvidéken, áll a WWF Magyarország közleményében, amely kimondja, a faj gyakorlatilag eltűnőben van hazánkból. A szervezet a WWF Szlovákia, valamint több partner bevonásával 2023 és 2026 között vizsgálták a régió hiúz állományát, az eredmény lesújtó. A Szlovák Karsz Nemzeti Parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze 2 kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a hazai oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Szeptember 27-éig látogatható a Holdudvarban a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Margitsziget Sportsziget című sporttörténeti kiállítása, amely május elején nyílt. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum tájékoztatása szerint a belépőjegy megváltásával a látogatók egyszerre 2 kiállításon vehetnek részt.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás. Napközben csapadék csak néhol fordulhat elő.
1: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.